0: közösségi és politikai élet több területén is. Kitért rá, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget, közölte Súlyog Tamás államfő csütörtökön közzétett Facebook posztjában. A köztársasági elnök hangsúlyozta, az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországon utazni, hogy teljes körűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről, tette hozzá Súlyog Tamás kiemelve, az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdik. A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség az Európai Bíróság vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatti ügyben ejtette a vádat a főpolgármesterrel szemben, közölte a fővárosi főügyészség. A kerületi ügyészség egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt január 28-án emelt vádat a főpolgármesterrel, mint a 2025-ös Pride szervezőivel szemben.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
1: A Rádiódik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Szomora Pál László, fiatal hegedűművész a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a budapesti Primarius Szimfonikus Zenekarának első hegedűse, amely Mága Zoltán egyik állandó kísérő zenekara. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
6: Szia, szia, szia. És ugye üdvözlök minden kedves hallgatót is.
5: Néhány alkalommal koncertmester is voltál a zenekarban. Hogyan történt ennek a felkérése? Mesélj nekünk, hiszen ez még csak viszonylag friss dolog.
6: Így van, nyilvánvaló, igen. Nekem ez egy nagyon friss dolog volt, mivel hogy én még soha nem hegedültem, és hát nem játszottam zenekarban. Ugye eddig szólistaként tevénykedtem Belgiumban is, meg ugye ahol koncerteztem. De kaptam egy ilyen lehetőséget Mága Zoltán hegedűvésztől, hogy a zenekarában játszhatok, és ezt, én nagyon hálás vagyok neki ezért.
5: Ez egy
6: megtiszteltetés volt, tényleg számomra. És épp a román turnénkon voltunk, és talán 5 perc volt a kezdésig a koncerten, és hát a koncertig, és megkért, hát Palik, akkor te vezeted a zenekart, jó? Akkor te vagy a koncertmester. Én meg mondtam, én meg frászt kaptam, hát én sosem vezettem ugye a zenekart, ugye szólistaként is más hegedülni, meg játszani. De nagyon élveztem. Uh-huh. Szóval utána már vágytam rá, hogy többször is legyen.
5: Miben más a koncertmester szerepe mondjuk az első hegedűhöz képest, amit korábban már azért csináltál több alkalommal?
6: Szerintem van különbség, és az a különbség szerintem, hogy azért nagy teher van akkor a vállán egy koncertmesternek, mert ugye akik hátul ülnek, nyilvánvalóan az első hegedűben és a második hegedűben a szólista után, ugye te vagy a fontosabb ember, uh-huh. Úgyhogy...
5: Tehát a felelősség...
6: A felelősség ugye rajta...
5: A koncertmesteren
6: így van,
5: van,
6: így van.
5: És mondjuk, hogyha a koncertmester fölfelé húzza a vonóját, akkor a többieknek is felfelé
6: hát igen,
5: kell menni.
6: Igen.
5: Leegyszerűsítve.
6: Igen.
5: Nagyon primitíven van megfogalmazva, de...
6: Így van, hát igen, igazság szerint így van, igen.
5: És akkor esetleg valami hiba történik a második hegedűben, akkor te vagy az, aki rájuk szólsz, hogy ott

0: gyönyörű templom volt. Azt hiszem pont Brahms 5. magyar táncát játszottuk, az egyest, meg az ötöst, meg játszottuk a Bach-ert, játszottuk a Adagiót Albinónitól, meg játszottunk egy ilyen pár ilyen előadási darabokat is.
1: Ez úgy állandó programja egyébként a zenekarnak?
0: Igen, hát mindig valamikor változik, valamikor nem, de általában minden koncerten szokott más lenni is, de valamikor ugyanaz, szóval mindig változó. Van egy nagy program, amit ugye tudnunk kell, és akkor azok közül majd
1: ami éppen jön.
0: Ami éppen
1: de
0: jön,
1: mondjuk igen. Egy Bach-er, vagy egy Albinoni Adagio, az mondjuk nagyon, hogy mondjam, otthonosan szól egy így ilyen van. Környezetben.
0: Így van.
1: Tehát, hogy ez egy templom tulajdonképpen ennek, alapvetően azért az otthona ennek a műfajnak.
0: De játszottuk például a villámcsártást is. Szóval az,
1: igen, mert ettől egyedi a zenekar, így tehát van. Azért meg kell szóval mutatni a
0: így van, nagyon virtuóz darab, és megmondom őszintén, hogy mindig nagy sikere van.
1: Persze.
0: Ja, és muzsikáltuk is, sőt játszottuk a repülfecskémet is. Aha. És ugye ott mindig van egy ugye kiállások, kadenciák, rövid kadenciák, és akkor én is kadenciáztam.
1: Hiszen a koncertmesternek ez is a feladata akkor.
0: Igen, akkor, de egyébként is szoktam, hogyha úgy van.
1: Ez kicsit hasonlít a Rajkós műsorra, a régi Rajkós műsorra,
0: igen,
1: tehát
0: igen,
1: azért
0: igen.
1: Nyilván Mága Zoltán is onnan jött ebből az alomból, ha szabad ezt mondani, sőt, térjünk rá majd egy picit a gyökerekre is, hiszen neked azért nagyon-nagyon jelentős Rajkós gyökereid is vannak. Mesélj nekünk erről egy picit, honnan származol?
0: Hát igen, mondhatni, hogy azért zenész családból származom. Apukám ugyanúgy hegedűs, hegedművészként végzett a Genti Egyetemen, ugye az akadémián.
1: És ő szintén Rajkósként kezdett.
0: Ő is Rajkós igen, volt, igen. Igen, szintén, igen, igen, igen. Hát ugye én nekem a Farkas Zsula az déd nagyapa, szóval déd nagyapám Farkas Zsula.
1: Hát azért beszéljünk róla egy kicsit, hát ő volt a Rajkók atya,
0: így van.
1: Aki megalakította a Rajkó zenekart 1952-ben. Tehát, és nem csak úgy megalakította, hanem ő nevelte föl a cigányzenész generációkat.
0: Így van.
1: Tehát akiket ma hallgatunk, cigányzenészeket, tulajdonképpen mind Farkas Gyula.
0: Hát majdnem mindegyik, igen.
1: Vagyis a nagypapád kezén ment keresztül.
0: Igen, így van.
1: Ez óriási zenei örökség, és valahol nagy felelősség is.
0: Ez így van, hogy felelősség is, már hogy azért akik tovább viszik a, ugye ebbe a családban a zenét, azoknak azért kell mutatni valamit a többieknek, mert ugye magasan van a léc, ugye, hogy muszáj mutatni az embereknek, hogy igenis gyakorolni és tovább vinni ezt a hagyományt.
1: Te viszont inkább a klasszikus zene irányába mentél el, nem is a cigány zene felé. Mondjuk nagybátyját, például Szomora Zsolt, őt rendszeresen halljunk cigány zenekar élén.
0: Igen, igen.
1: Tehát, hogy ő inkább maradt ezen a vonalon.
0: Igen,
1: természetesen.
0: Ők maradtak, szóval azért apukám is, apu azért világ repertoárt is játszik, ugyanúgy klasszikus, jazz, manu jazz, tényleg amit kérnek tőle, nagyon-nagyon széles a programja, de ő is azért maga megmaradt a cigány muzsikában.
1: És hogy jelenik meg egyébként a családban Farkas Gyula személye? Tehát nyilván neked, hogy dédnagypapád azért mégiscsak egy közeli valaki, de hogyha ezt az ember külsőleg szemléli, akkor azt mondja, hogy úristen, hát a te dédnagypapád az egy olyan kiemelkedő személyiség.
0: Így van, és bárcsak ismerhettem.
1: A zene történelemben egy meghatározó valaki volt.
0: Így van, és bárcsak ismerhettem volna, mert amiket hallok ugye zenészektől, akiket felnevelt, rengeteg mindent tanulhattam volna tőle, de sajnos erre nem volt esélyem, mert ugye ő meghalt már. 90-ben meghalt, én meg ugye 2002-ben születtem. De
1: a vér nem válik.
0: Igen.
1: Ez nagyon fontos.
0: Igen, de én ugye azért megmaradtam a klasszikus irányban. Én nem mentem, sose tanultam cigányzenét. De nyilván szoktam nézegetni ilyen Rajkós felvételeket, ahol apu kicsi, meg nyilván a te apukád is ott kezdte.
1: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primárius Zenekar első

Kedőse, amely Mága Zoltán egyik állandó kísérő zenekara. A következő percekben hallgassuk meg Ernest Bloch Nigunt a Bájasemből. Szomora Pál Lászlót Rácz László kíséri zongorán.

0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse, amely Mága Zoltán egyik állandó kísérő zenekara. Most pedig folytatjuk Szomora Pál Lászlóval készült beszélgetésemet.
1: Nyilván apukád kezdett akkor veled foglalkozni. Igen. Meg volt nálatok az a hagyományos aktus, mint ami a cigányzenés családokban is, hogy a gyermek kezébe adják a vonót még, amikor egészen szinte
2: hát úszult. Lehet, hogy meg volt ez a dolog, de lehet, hogy nem is nagyon kellett, mert én mindig a hegedűvel foglalkoztam, szóval apu, én nekem nem csak ugye a tanárom volt, meg nem a tanárom, vagy a apám, de én nekem a barátom is, szóval ugyanúgy kialakult köztünk egy olyan kapcsolat, amit nagyon nehéz szétszakítani. Mert ugye maga ugye készítette a versenyekre, koncertekre, ilyen dolgokra, szóval nekünk nagyon erős kapcsolatunk van mai napig, és remélem így is marad.
1: Tehát akkor ő kezdett el veled foglalkozni, és amikor te már zeneiskolába jártál, vagy elkezdtél tanulni, hegedülni zeneiskolai keretek között, akkor te már gondolom tudtál kottát olvasni, játszottál a hangszeren.
2: Kottolvasást azt nem tudtam. Szóval én nagyon sokáig kézről tanultam. Ugye...
1: Farkas Gyula
2: volt szerébe. Igen.
1: Ahogy ő is tanította a rajkósokat.
2: Igen. Én nekem nagyon nehezen ment a kottolvasás, őszintén megvalva. De aztán úgy lettem ilyen 13, 14, 15 éves. Ugye az ember már korában szorulva, vagy amikor apu elment muzsikálni, például, és nekem másnap órán volt, vagy egy héttel utána, és ugye ki kellett gyakorolnom a dolgaimat, mert ugye apukám is utazott sokat, így volt olyan is, hogy egyedül kellett felkészülnem az órákra, és ugye akkor azért kell nézni a kottát, meg mit tudom én, ameddig ugye az ember nem tudja kívülről, de hát voltak nehézségeim a kottákkal. Nyilvánvaló most ilyen nagyon nehéz műveket, amik most vannak, Alban Berg, meg ezek a tényleg nagyon mostan játszott darabok, meg a koncertek, amik most híressé váltak, most is nehezen menne megtanulni, de nyilvánvaló azért már tudok kottát olvasni.
1: Gondolod, hogy ez azért van, mert kézről kezdtél tanulni?
2: Hát szerintem is. Én sem voltam nagy kottaolvasó szerető.
1: De ez mindenkinek szóval... problémát jelent, és senki nem szeret kottát olvasni.
2: Igen. Tehát ezt nekem olyan unalmas volt, szóval ott állni egy papír előtt, és akkor úgy... Nekem, szóval én nagyon sokáig írtóztam is a kottától, szóval én azt szeretem, amikor apu leült mellé, most velem szembe, és akkor úgy tanultunk kézzel.
1: Persze. Na most ez az élmény alapú oktatás. Én ezt így szoktam hívni, igen. Hiszen nekem azért a doktori disszertációmnak ez volt az egyik lényeges momentuma, hogy a Rajkó módszernek, vagyis a kézről való tanításnak a hatékonyságának a vizsgálata. És én arra jutottam egyébként, hogy még az elején, amikor elkezdik tanítani a gyermekeket, és hogyha még akkor megtartják, vagy bevezetik ezt a módszert, hogy kézről is tanulnak a gyerekek, akkor ez a fajta metódus, ez megmarad náluk. Ha ezt elhagyjuk, akkor egyre csak leépül. És utána már nem is épül vissza. Viszont aki így tanulja meg a darabjait, az sokkal gyorsabban tanulja meg, azonnal kotta nélkül természetesen. Látja az ember, most mindegy, hogy hegedűsről vagy zongoristáról van szó, de látja az ember és hallja is, hogy akkor milyen új rendet használ, milyen dinamikát használ, tehát milyen hangerőt.
2: Így van.
1: És mindenféle zenei gondolatok, akkor azonnal együtt jönnek át, és ezért hatékonyabb.
2: Igen, na most én, nekem az a tapasztalatom ezzel, hogy igen, nyilvánvaló ez így van, ahogy mondtad, de viszont az én tapasztalatom ezzel az, hogy én gyorsabban is felejtettem a darabokat ezáltal, szóval én nekem az volt, hogy oké, megtanultam, mit tudom én, egy Lacan-Panellát, ugye Paganini hegedű versenyből a harmadik tételét, 2 nap alatt megtanultam. De viszont persze, hogyha az ember nem gyakorolja, meg nem veszi át néha, akkor ugyanolyan, amilyen gyorsan megtanulja az ember, ugyanolyan gyorsan is elfelejti, szerintem. De viszont, hogyha az ember kottából van meg, szóval abból tanulja meg a darabot, vagy a koncertet, akkor szerintem picit hosszabb ideig tart ez a dolog. Akkor is, hogyha az ember nem nézi át. Nem tudom, hogy ez hogy van másnál, de nálam ez így volt.
1: Én nekem az a tapasztalatom, hogy valóban gyorsabban megtanulja az ember, és tényleg el lehet felejteni, de hát ezért kell rendszeresen
2: így
1: átismételni.
2: Van, így van.
1: Tehát a rajkósoknál ez tökéletesen működött régen, amikor a déd nagypapát tanította a kisgyerekeket, hiszen koncerteztek vele mindenfelé az országban.
2: Van,
1: és rengeteg koncertjük volt, több száz koncert akár egy éven belül. Mm.
2: Igen.
1: Vagy például ott volt a Hotel Ifjúság, ahol rendszeresen muzsikáltak, és ezeket a számokat rendszeresen játszották. Most így, ha az ember kezében van ez a fajta repertoár, amit így ezzel a módszerrel sajátított el, az viszont egy egészen más kérdés, mert így akkor van. Nagyon mélyen megmarad.
2: Igen.
1: És valójában ez a lényege. Nekem például van most egy 10 éves növendékem, akinek Bach F-moll zongora versenyt tanítottam, egyébként ugyanígy kézről, és sok helyen kellett nyilván hozzá játszani, hogy azért nagyon mélyen beleüljön a fejébe ez a egészen hosszú és rendkívül nehéz darab, ami 10 perces, főleg egy 10 évesnek azért ez nem egy könnyű feladat, de viszont működik. Tehát, hogyha az ember nem csak egyszerűen kézről tanít, hanem a többi módszert is használja mellé,
2: így van,
1: rendszeresen
2: így
1: ismételgeti,
2: így van.
1: Akkor ez egy nagyon-nagyon jól használható
2: nagyon jó metódus.
1: Így jó van. Metódus, igen.
2: Nagyon.
1: Nyilván csak ezt használni nem praktikus, hiszen ha az ember nem tanul meg mellette kottát olvasni, akkor az egy nagy bűn.
2: Így
1: viszont
2: van.
1: A Rajkó zenekarban megtanították a gyerekeket kottát olvasni is.
2: Így van.
1: Csak éppen rendszerint nem azt használták.
2: Igen.
1: Tehát például nekem nagyon sok rajkós beszámolt arról, hogy ő még mindig emlékszik arra, amit a Gyula bácsi tanított neki. Pedig 10 évesek voltak. Hát szóval hihetetlen. Nyilván az élmény meg az, hogy egy olyan pedagógus tanítja, aki olyan hatással van ezekre a gyerekekre, az is hozzátesz. De én azt hiszem, hogy maga a módszer is, amivel egyébként ő maga is nyilván tanult.
2: Igen. Így van.
1: Még a 20. század elején.
2: Így van.
1: Tehát ezek különböző módszerek.
2: Igen. Nekem nyilvánvaló, hogy a későbbiek folyamán, hogyha már az ember tényleg nagyon komolyan csinálja a zenét, szóval úgy értem a komoly zenét is, vagy bármilyen zenét, én szerintem a kottolvasás nagyon-nagyon, de nagyon fontos.
1: Így van. Ki kell emelni, hogy nagyon
2: zenész fontos. Számára. Én magamról tudom.
1: Igen.
2: Szóval...
1: Viszont én azt gondolom, hogy aki fülből tud játszani bizonyos dolgokat, az viszont olyan képességekkel rendelkezik, amit egy, hogy mondjam, kottából, vagy szinte csak kottából tanult művésznek, vagy kottistának mondjuk így, nem biztos, hogy megvannak azok a képességek.
2: Persze, nagyon kinyílik a fül azért az ilyen tanulástól, meg az ember tényleg hall valamit, és ugye könnyebb utána levenni azt a másik embertől, mert ugye a fül jobban dolgozik, meg hozzá van szokva az ember, de hát igen, másik, ez egy más dolog.
1: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primárius zenekar első hegedűse, amely Mága Zoltán egyik állandó kísérő zenekara. Most pedig hallgassuk meg John Williams Schindler listájának egyik betétdalát, Szomora Pál László és Anasztázia Kosszuskó előadásában.

0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse, amely Mága Zoltán egyik állandó kísérő zenekara. Most pedig folytatjuk Szomora Pál Lászlóval készült beszélgetésemet.
1: Egy picit térjünk vissza a tanulmányaidra, hiszen 9 évesen akkor beiratkoztál a zeneiskolába, méghozzá Belgiumban, hiszen te már ott születtél.
2: Igen, na most annyit kell tudni, hogy én Budapesten is jártam zeneiskolába, a Józsefvárosi zeneiskolába.
1: Ki tanított?
2: Szászné Jéger Judit néni. Hát én imádtam a Judit nénit, és mai napig imádom őt, hogyha találkozunk, vagy szoktunk beszélni telefonon is. Aztán mindig kérdezgetem, hogy hogy van, meg jól van-e.
1: Aztán, egy legenda azért ebben
2: így
1: a szakmában, azért
2: így van.
1: Hát, meg.
2: Hát tényleg számos mai hegedűművészeket is tanított. Igen. Kiskorúban például ott van ifjabb Sárközi Lajos, nagyszerű hegedűművész, meg tényleg sorolhatnám, akiket tanított. Szóval, igen, de én utána meg, miután tanultam azt hiszem 1 vagy 2 évet ott a zeneiskolába, és utána meg kiköltöztünk Belgiumba vissza. Mert ugye én Brüsszelben születtem, Belgiumban, és akkor utána leköltöztünk Gentbe, és akkor utána apukának, vagy már anyukámnak otthon vágya, és utána hazajöttünk, meg utána megint visszatettem, szóval volt egy ilyen dolog, időszak, de utána 9 éves, azt hiszem, hogy jól emlékszem, 9 éves voltam, hogy kimentünk megint, és akkor mi azóta ott is maradtunk. Uh-huh. Ott is maradtam, mert utána megismerkedtem egy élő legendával, Mikhail Bezvernyivel, aki számos nagy verseny első helyezése, szóval győztese, mint például a Erzsébet verseny 76-ban megnyerte, akkor ott van a Vinyarszki verseny, szóval tényleg Montreal verseny, szóval tényleg akkoriban is a legnagyobb versenyeken ő mind megnyerte, és ott elkezdtem tanulni nála, privát növendéke voltam, mert ugye én kint Belgiumban nem jártam zeneiskolában. Ugye apu tanított, meg a tanárom, a Bezvernyi. Na most őróla annyit kell tudni, hogy tényleg egy zseniális tanár, ember, hegedűs. Tényleg olyan szíve van, hogy tényleg ezt nem lehet elmondani, csak az értheti meg, aki tényleg tőle tanult, és aki tényleg majdnem minden nap volt óránk, szóval, és ilyen egy óra nála, nem egy óra vagy fél óra, hanem 2-3-4 órás egy óra nála, szóval, és tényleg az a régi orosz iskola, amit ő tanított. És utána pedig én tőle tanultam 12 évet.
0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse, amely Mága Zoltán egyik állandó kísérő zenekara. Ezzel búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A viszont hallásra!
3: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dick.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Dímes.
1: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Az ügyész indítványnak helyt adva a Budai Központi Kerületi Bíróság csütörtökön elrendelte Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester. Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter óbudai Fidesz elnök, Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikus letartóztatását egy hónapra az óbudai korrupciós ügy kapcsán, közölte Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője. A bíróság további két gyanúsított letartóztatását is elrendelt. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban 12 újabb politikust gyanúsítottak meg, így az ügyben eddig 32 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg. A hatóság közlése szerint a vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot. A Tisza párt rekordot döntött támogatottságában. A teljes felnőtt népesség 56%-a szavazna a Tisza pártra, ha most lennének a választások, miközben a Fidesz támogatottsága szűk harmada a Tiszájénak, a lakosság mindössze 18%-a nevezte meg kedvenc pártjaként, ismertette a Závec Research legfrissebb közleménykutatását a HVG. Az 1000 fős felmérés szerint a Tisza jelenlegi tábora 4,4 milliós, míg a Fideszé csak 1,4 millió. A többi politikai erő szinte teljesen eltűnt a választói térképről, a Mi Hazánk 4%-os, a DK-nak és a két farkú kutyáknak pedig mindössze 1-1%-os támogatói köre van. Vészes ütemben apad a Velencei tó, az Agárdi vízmérce szerint két hét alatt 66 cm-ről 59 cm-re csökkent a vízállás, miközben a csapadékszegény év és a nyári párolgás miatt további romlás várható. A Tisza kormány kiemelt ügyként kezeli a vízhiányt, országos asszálykezelési programot, vízügyi fejlesztéseket és sürgős cselekvési tervet hirdettek a helyzet kezelésére. Az országos vízügyi főigazgatóság szerint a tó minden korábbi negatív rekordot megdönthet, ezért a vízgyűjtő rendszer korszerűsítése mellett már a Dunából történő vízpótlás és a magas fokon tisztított szennyvíz felhasználása is napirenden van.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
4: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádiódik.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádiódik.
1: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Szomora Pál László, fiatal hegedűművész a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekarának első hegedűse. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
6: Mielőtt belemegyünk még a versenyekbe, egy gondolat erejéig azért térjünk még vissza a zeneiskolai rendszerre. A zeneiskolai rendszer az Belgiumban egészen más, mint a magyar oktatás. Itthon azért a magyar zeneoktatás olyan szerencsés helyzetben van, hogy mondjuk egy növendéknek nem szükséges fizetnie csak egy minimális összeget, mondjuk 8-10 ezer forintot fél évente. Igen. Ez a zeneiskolának a díja tulajdonképpen. De ez Nyugat-Európában azért egészen másként működik. Tehát, hogyha ott mondjuk szeretne valaki beiratkozni egy zeneiskolába is, hegedülni, zongorázni szeretne, azért mélyen zsebébe kell nyúlni, és több száz eurót kell fizetni, így havonta.
7: Van. Igen, én is hallottam már erről, hogy azért a Nyugat-Európában az picit másabb. De viszont, szóval egy évre azt hiszem, nem is tudom, mert ugye nem jártam soha a zeneiskolába, viszont tanítottam már, de a szülőknek így, ahogy mondod, zsebükbe kell nyúlni, ha gazdagok, ha szegények, és az a 2-3-400 euró ki kell fizetni egy évre.
6: És hogy gondolod, ez motiváló lehet egy növendéknek, vagy akár a szülődnek, hogy többet gyakoroljon mondjuk, mint akár a magyar zeneoktatásban? Van ilyen fajta tapasztalatod, hogy össze tudnád ezt hasonlítani?
7: Hát Tapasztalatom van benne, mert ugye tanítottam már számos zeneiskolában is Belgiumban, de viszont különbséget nem tudok tenni, mert Magyarországon még nem tanítottam zeneiskolába, de én szerintem csak annyi a különbség, hogy ott többet kell fizetni. Nyilvánvalóan mindenhol más az oktatás, picit, mindenhol Amerikában, itthon, Magyarországon, vagy Ausztriában is más. Szóval mindenhol egy picit különbözik az ilyen metódus, meg az is, hogy ahogy a gyerekek tanulnak a zenéiskolában.
6: Én Münchenben tanítottam néhány hónapot, és egy privát zenéiskolában, és megmondom őszintén, nem éreztem azt a fajta erőt, hogyha akár több száz eurót is kell fizetnie egy növendéknek, illetve a szüleinek az oktatásért, nem biztos, hogy többet gyakorol, vagy jobban felkészül az órákra, mint akár itthon, amikor nem feltétlenül kell fizetniük a növendékeknek. Úgyhogy nem biztos, hogy ez ebből a szempontból előnyös, viszont az elvárás az lehet, hogy más a tanárral szemben. Hogyha én fizetek, akkor szeretném, hogyha mindent megkapna a gyerek, pontos kezdés, pontos vége, sőt...
7: Igen, még az ott van, ez tényleg így van.
6: Tehát mások az elvárások.
7: Mások az elvárások is, meg én azt vettem észre, hogy azért Belgiumban azért a 60-70% sajnos nem elég komolyan veszik ezt az egészet. Szóval a szülők befizetnek, mit tudom én, 2-3-400 eurót, sokszor még 500-at is egy évre, hogyha magán

0: kultúrában gyökerezik. Tehát igen, szerintem ez a legfontosabb, és természetesen nekünk a másik nagy feladatunk, hogy a közönséget kineveljük. Hiszen te is egy koncertező művész vagy, és hogyha szeretnénk, hogy a későbbiekben hallgassanak téged is fiatalok, akkor nekünk ahhoz ilyen irányú cselekedetre is szükségünk van, hogy a fiatalokat tanítanunk kell.
1: Hát muszáj tovább vinni, az igaz. Igaz, és elmondok még egy nagy dologot, hogy ugye mivel, hogy tanítottam kint sokat, ugyanúgy privátban is, meg zenéskolákban is, így mi is rengeteget tudunk tanulni. Szóval, mint hegedűs, koncerthegedűs, vagy akármi az ember, mi is rengeteget tanulunk azzal, hogy ugye tanítunk. Én azt vettem észre.
0: Tudatosabban játszol esetleg ezáltal, vagy
1: igen,
0: másként nézel akkor mondjuk akár egy zenei gondolatra? Mondjuk,
1: igen.
0: Mondjuk ha például egy egyszerű hangtárról beszélek.
1: Így van. Szóval olyan dolgokra rájön az ember, amikre egyébként nem jönne rá. Szóval ameddig ugye...
0: Mert természetes.
1: Igen. Szóval játszunk az egyik koncertről a másikra, és ugye picit olyan normálissá válik, hogy azt mi játszuk, azt a darabot vagy művet, és... Na most én azt vettem észre, hogy az egyik növendékem tanulta a Sosztakovics duókból, ugye az két hegedűre van és egy zongorával, és a első partot tanulta, és én is játszottam az egyik koncerttel a hegedűművész barátommal, Vilmos Csikossal, Csikos Filivel, és hát többször is játszottuk már. Megmondom őszintén, hogy olyan dolgokra jöttem rá, amit egyébként nem csináltam volna meg. De mivel, hogy tanítottam azt a darabot, így rájöttem arra a dologra, amit eddig nem vettem észre. Szóval ez ilyen dolog, igen.
0: Most térjünk vissza egy picit a te tanulmányaidra, hiszen akkor a zeneiskolai tanulmányaidat tulajdonképpen akkor privát folytattad. A középiskolai tanulmányaidat azokat hogyan végezted, miként?
1: Hát igazság szerint én ugye Belgiumban folytattam a tanulmányomat, és én utána én fodrászként tanultam. Azt hiszem, hogy 14 éves koromig, 12-től csak 2 évet tanultam, de utána én elmentem magántanulóként, hogy ugye több időm legyen a gyakorlásra, versenyekre, koncertekre.
0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primárius zenekar első hegedűse. Most Frank szonátájának első tételét fogjuk meghallgatni Szomora Pál és Anasztázia Kosuszko előadásában.

0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primárius zenekar első hegedűse. Most pedig folytatjuk Szomora Pál Lászlóval készült beszélgetésemet.
1: Mire tanított téged ez a két év, amíg fodrászatot tanultál? Szerettél volna fodrász lenni, vagy úgy gondoltad, hogy szükség van valamilyen szakmára a hegedűn kívül, hiszen hogyha a zenében éli az ember az életét, akkor abból valahogy nehezen lát ki. Ez egy olyan, mint egy kis doboz, mint amikor be vagyunk zárva, és nem láttunk ki a dobozból, és nem láttunk túl ezen a dobozon.
2: Na most én nekem annyi volt, ugye én nekem a nagymamám fodrász.
1: Így van.
2: Szóval én nekem, és a nagybátyám is fodrász, ugye a unokatestvére. És azért egy picit benne van úgy maga a családba ez a hajnyírás, meg vágás. És nekem olyan irány is volt az iskolába. Uh-huh. Szóval választhattam egy pár dolog közül, és akkor nekem ez megtetszett, és akkor mondom, hát ki, miért ne kipróbálom.
1: Tehát ez is egy családi örökség.
2: Ez is, igen, amúgy, igen.
1: És azt gondoltad, hogy majd letérít a hegedű, vagy a zene útjáról, vagy ez még jobban megerősített téged abban, hogy akkor mit szeretnél?
2: Hát igen, szóval ugye annyi volt, ugye ez nem egy kimondottan fodrász iskola volt, csak volt olyan szak az iskolában, szóval ugyanúgy volt matek, meg mit tudom én, flamand nyelv, meg minden, ami egy ugye középiskolában van. Na most ugye ott annyit kell tudni, hogy ott úgy van az iskola, hogy reggel 8:30-tól oktatás van este 17:30-ig. Szóval ott tényleg kemény az iskola, és meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy nem igen volt úgy időm már. Akkor ugye az ember már nem úgy tanul, igen, nem úgy teljesít.
1: Igen, hiszen hogyha az embernek olyan tervei vannak, hogy hegedűművész akar lenni,
2: igen,
1: akkor abban sok energiát bele kell tenni.
2: Így van. Abba az időben én rengeteget versenyeztem, uh-huh, és koncerteztem. Uh-huh. És úgy tudtam megoldani, hogy végeztem ugye 16:30-kor. Kijöttem az iskolából, hazamentem, ettem, megírtam a leckémet, vagy először gyakoroltam, mert gyakorolom egy 3-4 óra hosszát. Utána volt már ugye éjfél majdnem, utána megírtam még a leckét, vagy tanultam a következő órára, az iskolára, és ez így ment évekig.
1: Na jó, de ez hosszú távon ez nem működik, hogy az ember 8 órát az iskolában tölt, tanul,
2: így van,
1: utána még szeretne gyakorolni még nem tudom néhány órát, és aztán még leckeírás, igen, és akkor ezért döntöttél végül is úgy, hogy akkor hát inkább a magántanulás felé veszed az irányt?
2: Is, és nekem volt olyan időszakom is, hogy én nekem egy napon 2-szer volt hegedű órám. Szóval úgy volt, hogy reggel 5-kor keltem, 6-kor ott volt a bezvernyi, a hegedű tanárom, vagy 17:30, igen, nálunk, ő jött mindig hozzánk, és, vagy 17:30-ra, nem is tudom már, és egész, ameddig nem kellett elkészülnöm az iskolába, ő tanított engem. És jó, ez nem ment hosszabb ideig, de volt egy ilyen szakasz is, mert készültem a Krumió versenyre, és csak 2,5 hónap volt. Uh-huh. Elmentem az iskolába, hegedű óra után reggel, azt sem tudtam, hogy hol vagyok. Hazaértem, megint hegedű óra, ott volt már, mire én hazaértem, kávézott, evett, minden. Aztán...
1: Hát akkor egy családi barát volt.
2: Így van, mint a második apám lenne, szóval tényleg óriási dolgokat nyújtott nekem. Na most, és annyit kell tudni, hogy mire hazértem az iskolából, ő már ott volt sokszor. És már úgy várt, hogy cigi a szájába, és akkor nyomta a dolgokat, meg minden. És akkor, mit tudom én, 6-tól tanultunk, meg én 8-ig, vagy 9-ig. És ez így ment, ameddig nem kezdődött a verseny. Szóval egy durva 2,5 hónap volt.
1: Hogyan tanított? Milyen módszerrel? Milyen trükkjei voltak te? Hogyan érzed? Hogyan
2: arról tudnék szerintem egy hétig beszélni. Vagy te lehet, hogy több,
1: hát csak a
2: több évig.
1: Igen.
2: Szóval, hát trükk az rengeteg volt neki. Szóval olyan felfoghatatlanul ismeri a zenét, meg maga a hegedülést is, hogy káprázatos. Egyszerűen egy hegedű óra, nem egy hegedű óra, hanem egy koncert, szóval az ember tényleg elkezd nála tanulni, és ő nagyon beleéli magát, szóval ő mutatja is, beszél rengeteget, beszél az óra közben is, hegedül is. Szóval tényleg, ha kell, akkor újról is tanítja az embert, és ugrál is, hogy megértsd azt, amit ő akar hallani, vagy hogy eljátszam úgy, ahogy ő akarja. Tényleg nagyon, de nagyon jó ember is, meg nagyon hegedű tanár is. És én csak annyit tudok mondani, hogy egy zseni.
1: 12 évig tanultál nála, és számos versenyen voltál. Melyek voltak azok a versenyek, amikre a legszívesebben emlékszel vissza, illetve a legjelentősebbek voltak?
2: Hát, amire úgy visszagondolok, az a, ugye egy kisgyereknek 8 éves voltam az első verseny, ugye? Azt hiszem, hogy 5. Radós Dezső verseny volt akkor.
1: De ez még a 104 időszaka, ugye?
2: Igen, igen, akkor tanultam még a 104-nél, és akkor én ott első helyezést értem el. Kiemelt arany.
1: Minősítést kaptam?
2: Igen, minősítést kaptam. Utána még volt egy pár verseny Belgiumban, Hollandiában, meg tényleg egy pár helyen, de amire még a legbüszkébb vagyok a versenyem közül, az a Arthur Grumio hegedű verseny. Mert ott tényleg azért magas volt a léc nagyon. Dolog volt olyan is, hogy a Horowitz unokája, meg ilyesmi, szóval voltak kínaiak, ázsiaiak, szóval tényleg annyi jó volt, és ilyen 5-6 évesek úgy hegedültek, hogy hát nem hiszed el. Szóval egyszerűen hihetetlen, amit le tudnak hegedülni. És megmondom őszintén, hogy nem én voltam a legjobb ott a hegedű versenyen, mert tényleg voltak jók. És én arra vagyok a legbüszkébb, hogy ott első helyezést értem el, és plusz még nem neveztek ki a D kategóriában sem első helyezést, mert azt mondta a zsűri, hogy ameddig egy 14 éves gyerek jobban hegedül, mint egy felnőtt, addig nem lehet ott győztes. Szóval mind a két kategóriát így megnyertem. És ugye van az Erzsébet verseny is, és a Grumio verseny az a fiatal Elizabeth verseny. Szóval úgy mondják, úgy, hogy fiataloknak, olyan tudásúaknak. De én nagyon büszke vagyok arra. Szóval ez a két verseny. Ugye az első verseny meg ez.
0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse. Most César Franck hegedű szonátájának befejező 4. tételét fogjuk meghallgatni Szomora Pál és Anasztázia Kosuskó előadásában.

0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse. Most pedig folytatjuk Szomora Pál Lászlóval készült beszélgetésemet.
1: Mit gondolsz, fontos egy művész életében az, hogy versenyekre járjon? A versenyzés szükséges manapság? Hozzád valamit a művészetünkhöz?
2: Én megmondom őszintén, hogy nem a kedvenc dolgom versenyezni, mert én úgy vagyok vele, hogy az nem zenélés. Ott tényleg az ember versenyezik, és tényleg azért versenyezik, hogy megnyerje azt a zenélést. Én nagyon ellene vagyok ennek az egész dolognak. Nyilvánvaló ad a zenész életéhez valamit, de valamikor nem. Valamikor tényleg valaki megnyer, mit tudom én, 60 versenyt, és nem tud érvényesülni egyszerűen. Mert nincs szerencséje, nem jókor van jó helyen. Szóval én szerintem ez a szerencsén is múlik. Nem csak az, hogy tényleg valaki versenyzik, meg mit tudom én. Nekem van pár verseny első helyezésem, azt hiszem, hogy 9 vagy 10, de úgy nagyon nagy dolgot egyik sem nyújtott. Úgyhogy én az én szemszögömből úgy látom, hogy nem a legfontosabb.
1: Én pedagógiai szempontból tartom egyébként jelentősnek, tehát hogyha van egy diák, akit mondjuk motivál az, hogy tegyük föl, nem tudom, május 5-ére fel kell készülnie egy versenyre, akkor azért mindent megtesz, hogy május 5-én tökéletes legyen. Hát legalábbis jobb esetben. Tehát, hogy végül is van egyfajta motivációs célja ezeknek a versenyeknek.
2: Van, nyilvánvaló, van motiváció, meg persze, így van, fontos is, nem azt mondom, hogy nem fontos, de a zene nem erről szól.
1: Valóban, ez kétségtelen.
2: Hogy
1: ez inkább a pedagógiai része
2: igen,
1: a dolognak.
2: Igen, szóval ez tényleg arra jó, hogy az ember meglássa, hogy hol tart, vagy hogy tényleg tud-e nyerni a tanuló.
1: Vagy hogy összehasonlítsa mondjuk másokkal a saját tudását?
2: Igen. Nyilvánvaló az is benne van az egészben, de én nekem a zene nem erről szól, hogy valaki most tényleg versenyzik. Nyilvánvaló fontos, mert sose lehet tudni, hogy ki van ott, még akkor is, hogyha nem nyer az illető. De nekem nem ez a legfontosabb. Nekem az a legfontosabb, hogy tényleg aki kint áll a színpadon, hogy élvezze a muzsikát.
0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse. Ezzel búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is, 22 óra 5 perctől. A viszont hallásra!
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódik. Rólunk, neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik, és aki szeret magyarnak lenni, éljen bárhol a nagyvilágban. Jelentette ki Magyar Péter a Nemzeti Összetartozás napján csütörtökön Budapesten a Kossuth téren. A miniszterelnök a nemzeti lobogó felvonása után mondott beszédében a magyarság szívére nehezedő kősziklaként beszélt Trianonról. Óriási eredményként értékelte a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításáról szóló megállapodást, és bírálta a felvidéki magyarokat sújtó Benes dekrétumokat. Magyar Péter kiemelte, a magyar nemzet nemrég ítéletet mondott a megosztottság fölött, a gyűlölet és a félelemkeltés fölött. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény csütörtökön Facebook oldalán azt írta, májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónap során két a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Május 5-én 2 óra 35 perckor Horvátországban a horvát szerb határ közelében a szerbiai Zombor mellett a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki. Vádat emelt a Kecskeméti járási ügyészség egy teherautósofőr ellen, aki halálra gázolt egy kerékpárost, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség helyettes szóvivője. Köbecs Máté tájékoztatása szerint a férfi 2023. júliusában egy este a megengedett 70 helyett mintegy 90 kilométeres óránkénti sebességgel közlekedett egy teherautóval a 445-ös főúton Kecskemét környékén. A jármű előtt a forgalmi sáv jobb szélén egy elektromos kerékpáros haladt, aki a tiltótábla ellenére hajtott fel a főútra. A sofőr nem tartotta a megfelelő követési távolságot, ezért a jármű jobb oldalából neki ütközött a biciklisnek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig jóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádiódik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Szomora Pál László, fiatal hegedűművész a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekarának első hegedűse. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Térjünk rá egy picit most az egyetemi tanulmányaidra, hiszen elvégeztél egy bachelor szakot a Genti Zeneakadémián.
6: Igen, én akkor 16 éves voltam, amikor bekerültem a Genti Akadémiára.
5: Ahol egyébként nem mellesleg édesapád is tanult.
6: Igen, ő is ott végzett. Igen. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagy tanulság volt, mert ugye mindenki, ott már mindenki felnőtt.
5: Így van.
6: 18 pluszosok, és ugye én meg 16 évesen bekerültem, ugye mindenki idősebb volt tőlem, mindenki nagyobb volt, ugye én nagyon kicsi voltam akkor is, és de megmondom őszintén, hogy jó dolog volt, sokat tanultam is. A másik meg az, hogy azért nagy boldogságom számomra, hogy azért 19 évesen végezhettem a bachelor diplomámmal hegedűből, hogy fiatalon megszerezhettem.
5: Tervezted, hogy esetleg tovább folytatod a tanulmányaidat? Vagy mivel akkor már rengeteget koncerteztél, valójában úgy érezted, hogy nem volt rá szükséged?
6: Igen, szóval akkori időszakban azért voltak a versenyek, a kamarazenei versenyek Hollandiában. Aztán én úgy voltam az egésszel, hogy már minek? Meg ott vannak a koncertek, senki nem fogja megkérdezni a koncert közepén, van papírod.
5: Ez kétségtelen.
6: Szóval, érted? De viszont, hát visszagondolva lehet, hogy jobb lett volna megcsinálni, úgy ugye több kapu kinyílik az ember számára. De még semmi nem késő.
5: Még nagyon fiatal vagy, így van. Hogy még van erre lehetőség.
6: Igen.
5: Viszont, ahogy említettem, rengeteget koncerteztél már, sokat turnéztál ebben az időszakban. Igen. Merre jártál?
6: Hát, én rengeteget játszottam Hollandiában, ilyen kamarai zenei versenyeken léptem fel, meg részt is vettem rajtuk. Meg, ami elmondok egy nagyon, nagyon szép emléket, ami tényleg számomra nagyon fontos, az a Cannes-i fesztivál. Amit,
5: a filmfesztivál?
6: Nem, a zenei fesztivál. Ugye van a filmfesztivál, és másnap kezdődik a zenei fesztivál. Uh-huh. És én nyitottam meg 2018-ban. Ott a tanárommal is játszottam egy egész recitál koncertet. Játszottunk duókat, játszottunk rengeteg mindent. Én nekem az egy nagyon kedves emlék, mert azért egy olyan sztárok is voltak ott, akik tényleg, például a Sting, uh-huh. Tényleg a legnagyobb sztárok voltak ott. Aztán úgy volt, hogy én játszottam meg a tanárom, és akkor másnap meg a Sting lépett fel. Szóval jó
5: nagy
6: volt.
5: Dolog, igen.
6: Szép volt, meg ugye kisgyerek voltam, ilyen helyre el tudtam jutni. Aztán játszottunk a Sanremo-i szimfonikusokkal is előző nap.
5: Alapvetően azért szólistaként ismerünk téged. Tervezed egyébként, hogy a jövőben többet kamarazenélsz, vagy esetleg zenekarban is szeretnél?

0: zenekarban, mert mindig is ugye, ki akartam próbálni magam egy ilyen dologban. Ugye eddig mindig szólista voltam, meg ugye szólóztam rengeteget, de én nagyon jól érzem magam a zenekarban. Jó a társaság is, jók a művészek is, akikkel együtt dolgozom. De viszont én csináltam egy zenekart most ebben az évben. A legtöbb ember Ausztriában él. Öten vagyunk a zenekarban. Aztán később lehet, hogy bővítem majd, de egy olyan formációt szerettem volna csinálni, hogy amit az emberek szeretnek, és nem unalmas nekik. Szóval a programot is úgy állítottuk össze a zenekarra, hogy ne legyen unalmas a nézők szempontjából sem. Szóval játszunk Vecsei Valszrisztet, Brahms 5. magyar táncát, 1-est, 17-est. Uh-huh. Tényleg olyan átdolgozásokat csinálunk, amik szerintem be fognak jönni az embereknek. Uh-huh. És ott én leszek a... Ugye mindenki szólista maga a zenekarba, de én szeretném vinni az egész zenekart.
1: Szeretnétek esetleg a műfajokat egy picit vegyíteni? Mondjuk a klasszikust egy picit populárisabb feldolgozással? Vagy milyen terveitek vannak esetleg ebben a tekintetben?
0: Hát vannak tervek, de mivel hogy új a zenekar, még úgy, uh-huh. úgy még ugye azért nézegetjük a dolgokat, hogy mi illik, mi nem illik. Uh-huh. Azért az se jó szerintem, hogyha minden keverve van. Uh-huh. Szóval tényleg már én azt nem szeretem. De viszont szeretném ugyanúgy játszani a márciusi órát a Dinikútól. Uh-huh. Szóval ilyen dolgokat persze, de viszont egy klasszikusosabb verzióban. De sok munka van még. Uh-huh. Sok munka áll mögöttünk.
2: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse. A következő percekben César Franck szonátájának egy részletét fogjuk meghallgatni. Szomora Pál és Anasztázia Kosuszko előadásában.

0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primárius zenekar első hegedűse. Most pedig folytatjuk Szomora Pál Lászlóval készült beszélgetésemet. A tanítás is egyre nagyobb szerepet kap az életedben. Most éppen, ha jól tudom, akkor magánnövendégeket is vállalsz.
1: Így van, vállalok magánnövendégeket. Van benne tapasztalatom is, azért is kezdtem már ezt az egészet, mert én Belgiumban tanítottam már három zeneiskolában is, aztán vannak privát növendékeim is, aztán úgy voltam vele, hogy miért ne csinálnám, mert az ember, amit mondtunk az előbb, hogy úgy tanul a növendékkel együtt a tanár.
0: Így van.
1: Úgyhogy számomra ez egy nagyon fontos dolog.
0: Hol látod magad 5-10 év múlva? Milyen terveid vannak?
1: Hát nagyon nyitott vagyok amúgy mindenre. Szóval van egy pár dolog, amire nem, de nyilván nem kizár dolog az, hogy majd esetleg megpróbálom egy nagy zenekarban egy jó pozíciót betölteni, de ha lehetséges, akkor ugyanúgy maradnék a Mága Zoltán zenekarában, ugye nyilván, meg ugye a zenekaromat szeretném tovább csinálni, mert én látok benne a jövőt tényleg. Szóval én ugyanúgy majd szeretnék azért egy komolyabb versenyt megpróbálni majd. Például van az Erzsébet verseny, lehet, hogy majd megpróbálom. De azért egy komoly felkészülés.
0: Tehát azért a versenyzés sem fog háttérbe szorulni.
1: Nem fog, nyilván egy-két nagyobb versenyt majd lehet, hogy megpróbálok. Lehet, nem biztos. De nem kizárt ezek a dolgok.
0: Egy személyesebb kérdés. Néhány hónappal ezelőtt jöttél haza. Miért döntöttél úgy, hogy végül is visszaköltözöl Budapestre Belgiumból?
1: Hát elsősorban én ugye imádom Magyarországot, Budapestet is. Én szeretek itthon lenni, mert akkor mindig jöttünk amúgy vakációzni nagymamám, mind a két nagymamám, nagypapám itthon él. És nyilván én imádom Pestet és Budapestet. Na most a második ok meg az, hogy ugye a zenekarba bekerültem a Mága Zoltánhoz. És én nagyon szeretem maga az itthon létet, a feelinget, Magyarországot szeretem. És azt kell tudni, hogy azért én Belgiumban sokat koncerteztem meg, de viszont a Covid után hát picit nehezen akart beindulni. Aztán csináltam ezt-azt, úgy értem, hogy maga próbálkoztam zenei dolgokkal is, de nem olyan akart sikerülni semmi, aztán utána kaptam ezt a lehetőséget, aztán én jöttem is egyből.
0: Hogy érzed, mi a különbség Belgium és Magyarország között? Milyen kulturális különbségeket érzel? Milyenek az emberek? Milyen a közönség?
1: Megmondom őszintén, hogy nagyon sok különbség van. Mert nyilván régen azért Belgiumban rengeteg cigányzene volt. Ugye Brüsszelben, Liège, szóval tényleg tele volt. Még magyar étterem is volt. Minden. Na most, ugye ezek a dolgok megszűntek. Sajnos. Az öregek kihaltak sajnos. És már kint nem nagyon kell a élő zene. Se kávézókban nem hallasz már. Hát mindegyik felteszi a YouTube-ot, vagy a Spotify-t, vagy az iTunes-t, és azt nyomják. Sajnos. És azért Magyarországon azért maradt meg azért a kultúrából. Én úgy veszem észre, azért Magyarországnak ez kell is csinálnia, mert hozzá tartozik a kultúrához cigányzene. Ezért is jöttem haza amúgy Budapestre visszaélni, mert én nekem nagyon elegem volt Belgiumból is, mert nem történt semmi. Szóval mindenki elment onnan is. Ugye lakatosobbiek is ott voltak, ott laktak. Szóval számos egy művész is elköltözött onnan, mert nincs már úgy élet, zenei élet ott.
0: Érdekes. Ez a Covidnak a hatása, vagy ez már előtte elkezdődött?
1: Hát azért a Covid nagy lapáttal rátett erre az egészre, de úgy vélem, hogy már ez az előtt is jóval elkezdődött, ez a zenei írtás, úgy mondom.
0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primarius zenekar első hegedűse. A következő percekben César Franck szonátájának egy részletét fogjuk meghallgatni. Szomora Pál és Anasztázia Kosuszko előadásában.

0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba Belgiumból, és jelenleg a budapesti Primarius zenekar első hegedűse. Most pedig folytatjuk Szomora Pál Lászlóval készült beszélgetésemet.
1: Hogy látod a klasszikus zene, illetve hát a cigány zene jövőjét úgy általában?
2: Hát ez egy érdekes kérdés, megmondom őszintén, mert úgy gondolom, hogy nyilvánvaló, ezt te is látod, hogy meg mindenki látja, hogy már nem úgy van, mint régen. Több hely bezárt, nem funkcionál, szóval. És én azokat az embereket sajnálom, akik ezt megtanulják, és gyakorolják órákig, évekig.
1: Mint és ahogy ugye te ezt, is. Mint ahogy
2: így
1: te
2: van.
1: Is, így van.
2: Évtizedeket beleöltenek abba, hogy ugye bekezdjenek egy étterembe, vagy akárhova. És sajnos, hogy ezt kell mondani, hogy rengeteg hely már nem létezik, ahol meg tudják mutatni a tudásukat. Sajnos. Nekem ez a véleményem.
1: És változni fog ez?
2: Hát remélem. Remélem. Azért sok olyan kollégám van, meg barátom is, akik cigányzenészek, és már nem könnyű.
1: És a klasszikus zene tekintetében mi lesz a jövő? Hiszen a mi felelősségünk például, hogy neveljük a fiatal generációt. De hogy érzed, a fiatalok érdeklődnek egyáltalán a klasszikus zene iránt?
2: Én szerintem igen. Én szerintem a klasszikus azért az mindig megmarad. Szóval az egy, szerintem ez az egy középpont. Az ugye mindig mindenki azzal kezd, ugye klasszikus egyetlen. Zenész. Mindenki először, de az, hogy most utána átváltanak jazzzenész, vagy rock, vagy metal, vagy cigányzene, az teljesen mindegy, de én szerintem azért a klasszikus zene az mindig élni fog. Ugyanúgy a cigányzene is, csak azért a klasszikus pályának lehet, hogy picit több esélye van.
1: A beszélgetésünk elején mutattam neked egy projektet.
2: Igen.
1: Méghozzá egy AI-os projektet, hiszen a végén azért elmondtam, igen, hogy igen. Tulajdonképpen azok a dalok, amiket én mutattam neked, ezek mind AI-jal készültek, mesterséges intelligenciával. Méghozzá úgy, hogy a ChatGPT megírta a szöveget, és a Suno pedig még egy korábbi verzió, a 4-es vagy a 4.5-ös, tehát ez még a tavalyi modell, mondjuk úgy, ez pedig létrehozta a zenét hozzá. Mi a véleményed erről? Neked ez hogy tetszett ez a projekt, amikor először meghallottad?
2: Nézd, nekem tetszett maga az egész, szóval jól hangzik meg minden, de megmondom őszintén, hogy ez egy nagy csalódás egy zenész számára az, hogy ezek a dolgok léteznek egyáltalán, hogy tudsz generálni egy komputerrel egy zenét, amit nem, igazából nem te csinálsz.
1: Én nyomtam meg a gombot.
2: Te nyomtad meg a gombot, igen.
1: És ha bár a promptot is én készítem hozzá,
2: igen,
1: ilyenkor,
2: bocsánat.
1: Tehát, hogy akkor be kell írni tulajdonképpen, hogy milyen műfajt szeretnék, esetleg részletezhetem is, de nem muszáj. Tehát tulajdonképpen semmiféle zenei háttér nem kell hozzá.
2: Igen. Na,
1: ez egyébként
2: dolog.
1: Engem is elszomorít.
2: Ez egy hatalmas dolog.
1: 2 perc alatt az ember generál egy 4-5 perces számot. Sőt, 2-t is.
2: Ez számomra ez egy felfoghatatlan dolog. Igazság szerint, mert azért kürizünk, azért tanulunk, azért tényleg hosszú éveket azért tanulunk le. Tényleg egy zenész mindig tanul. Szóval élete végig tanulunk, nem?
1: Persze.
2: Szóval ez így van.
1: Ez így
2: ha
1: van.
2: Cigányzenész, ha rockzenész, teljesen mindegy. Igen. Mindig van új dolog, amit meg kell tanulni. De viszont én szerintem egy 20-30 év múlva remélem, hogy nem lesz igazam, de lehet, hogy átveszi ez az egész mesterséges intelligencia az egészet. Remélem, hogy nem jön be a szavam, de mert akkor nekünk semmi esélyünk sem lesz semmibe. És ez egy szomorú dolog, szóval akik tényleg évekig gürisztek, meg évekig tanultak, azoknak borzalmas egy dolog ez. Hát több hely bezárt azért, mert ugye, hát ez megy. És ezt megkérdezem magamtól, hogy jó ez? Szóval kell ez? Minek ez? Vagy mennyivel? Az emberek is jobban szeretik az élő zenét. Én azt vettem észre.
1: Így van.
2: Élvezik. Még mai napig, és mindig is fogják. Maga ilyen az emberiség, szerintem. De sajnos, hogy ezt kell mondjam, pénzileg, meg lehet, hogy nem éri meg nekik már.
1: Viszont a mi felelősségünk, akár tanárként, akár művészként, hogy neveljük a közönséget, átadjuk az értékeket, a kulturális értékeket, a közös európai gyökereinket, hiszen én azt gondolom, hogy a klasszikus zene és egyébként a cigány zene is egy közös európai érték, igen, amit ápolnunk és őriznünk
2: így kell. Van.
1: Ez a mi felelősségünk is részben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekünk ezért aktívan tennünk kell.
2: Így van, ameddig csak lehet.
1: Hát legyen így. Hol hallhatunk téged legközelebb? Ezt még nem kérdeztem meg.
2: Hát lesznek majd projektek, amiket majd a szociális média platformon fogok posztolni. Lesznek videók, képek kitéve, ahol próbálni is fogunk, meg ahogy játszani is fogunk a új zenekarommal. Szóval szerintem lesznek azért dolgok, ahol lehetnek majd engem hallani, de ugyanúgy vannak régi videóim is a YouTube-on, amire lehetek szerintem büszke, de megpróbálok azért mindent megtenni, hogy új videók kerüljenek fel.
1: Én már nagyon régóta követlek téged, mondhatni évtizedek óta, hiszen azért még gyerekként is hallottalak már a videókon, úgyhogy én továbbra is követni foglak, és figyeljük akkor, hogy milyen irányba halad a szakmai fejlődésed, az életed. Sok sikert kívánunk ehhez, és akkor természetesen, ha valami olyan aktuális dolog történik, amiről érdemes beszámolni, várunk vissza sok szeretettel.
2: Nagyon szépen köszönöm, aztán remélem, hogy a közeljövőben meg együtt játszhatnánk valamikor. Megtiszteltetés lenne számomra. Köszönöm szépen.
0: Szomora Pál László a mai vendégem, aki néhány hónapja költözött vissza hazánkba, Belgiumból, és jelenleg a Budapesti Primárius Zenekar első hegedűse. Ezzel búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velünk holnap este is, 22 óra 5 perctől. A viszont hallásra!
3: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon.
3: Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: meglátta.
1: Ez a Rádiódi. Rádiódi. Romákról. Rádiódi. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádiódi. Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, közölte Orbán Anita külügyminiszter csütörtöki Facebook bejegyzésében. A tárcavezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. Kitért rá, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget, közölte Súlyog Tamás államfő csütörtökön közzétett Facebook posztjában. A köztársasági elnök hangsúlyozta, az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek magyar országra utazni, hogy teljes körűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről, tette hozzá Súlyog Tamás kiemelve, az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdik. A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség az Európai Bíróság vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatti ügyben ejtette a vádat a főpolgármesterrel szemben, közölte a fővárosi főügyészség. A kerületi ügyészség egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt január 28-án emelt vádat a főpolgármesterrel, mint a 2025-ös Pride szervezőivel szemben.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap.
4: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádiódikben, ez pedig a Roma Szalon kulturális magazin, amelyben vendégem most egy ifjú hölgy, akit szeretnék bemutatni a hallgatóknak, aki nem más, mint Varga Viktória, szeretettel köszöntelek.
5: Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm a meghívást.
4: Drága Vikikém, te mióta foglalkozol énekléssel?
5: Komolyabban 2 éve foglalkozok énekléssel, de tudni lehet, hogy nekem apukám énekelt régebben. Ő az Ámbó Jimmyvel is, a Csocsesszel is, egy éjszakai bárban, a Margit szigeten volt a Havanna nevezetű bár, és na, minden éjszaka műsort adtak. És apukámtól örököltem ezt
4: na
5: a
4: jó,
5: tehetséget.
4: Na jó, hát ezt nem fogjuk átugorni, ezt a dolgot. De most hölgyektől nem illik megkérdezni, hogy hány éves, de akkor neked volt még találkozásod ezzel a társasággal?
5: Nem, sajnos. Nem. Én kicsi voltam, és ugye akkoriban nehéz volt, mert nekem van egy bátyám, és köztünk 5 év van, és anyának elég nehéz volt megoldani, ugye, hogy 2 gyerekkel otthon, és így apának ez miatt így abba kellett hagyni a karrierét, és én nem cseppentem bele még ugye akkor abban az időben, mert picike voltam, de tudomást szereztem.
4: De akkor hallottál sztorikat.
5: Így van, igen.
4: Tehát az életed része volt Zámbó Jimmy, ha akartod.
5: Igen.
4: Ha nem, ugye? Hallottam. És igazából neked melyik műfaj az, amit te énekelsz, az igazából milyen műfaj, és hogy miért pont ezt választottad?
5: Nekem a kedvenc műfajom a pop, meg az R&B, de szeretem a nagyobb ívű lírai darokat is. Tehát amúgy mindenevő vagyok, a mulatós is, hát az imádom, tehát meghalok egy jó pörgő zenét, tényleg? És már egyből táncra perdülnék, úgyhogy mindenem a zene, tehát szeretek mindent.
4: Tehát nyilván apu miatt azért ebben nőttél fel.
5: Igen.
4: Valamennyire. A Nekem ne című dalod, ról azt mondhatjuk, hogy ilyen balkáni jellegű, ugye? Balkáni stílus, de popzene.
5: Igen.
4: Honnan jött neked ez a balkániz?
5: Hát szeretem nagyon a balkánzenéket, a románzenéket, és igazából így a balkánzene, hogyha jól tudom, akkor így a románzenének, meg a cigányzenének a keveréke, meg egy kis ilyen török fűszer van benne, és nekem ezek nagyon tetszenek. És akkor így gondoltam, hogy egy kis újdonság, hogy tegyünk bele ilyen kis törökös hajlításokat, meg ilyen balkáni jellegű dolgokat.
4: Ki készítette a dalt?
5: A dalt Víg Arnold készítette, és a szöveget pedig a párja, Hazen Franz Bernadett írta.
4: Ezt úgy kell elképzelni, hogy mivel apu muzsikus, zenész, énekes, ezért teljesen egyértelmű volt, amikor te elkezdesz énekelni, hogy akkor ő elmondja neked, hogy jó, akkor kik azok a zenészek, akiket mellé lehet rakni, vagy volt ebben neked ilyen önálló gondolatod is?
5: Hú, hát amúgy inkább önálló gondolatom volt, mert apa az igazából nem szereti annyira a mulató zenét, tehát teljesen más jellegű, amiket ő énekel, az ilyen Michael Bublé, meg ilyen külföldi sztárok nagy dalait énekli, Stevie Wonder, ilyesmi, neki ez, ami így a szívéhez közel áll, úgyhogy ő a mulatósban annyira nincs otthon, meg nem is szerette. Igazából nem tudom, hogy
4: neki ez
5: miért.
4: Érdekes volt, hogy te meg ezt választod.
5: Igen, nekem
4: de
5: meg
4: figyelj,
5: ez
4: a mai fiatalok imádják ezt a zenét egyébként.
5: Az biztos.
4: Én azt hiszem, hogy ennyire, lehet, hogy nem is volt olyan korszak, vagy valamikor régen, amikor ennyire pörgött, talán a 80-as években volt ennyire divatja a mulatos zenének. Neked kik a kedvenceid?
5: Hú, kedvenceim Leila, Dorina, őt is nagyon szeretem. Kiket mondjak még? Hát, a többi már inkább külföldi.
4: Hogy képzeljük a te énekesi életedet? Merre jársz fellépni? Hol lehet téged meghallgatni?
5: Úgy van, hogy ahova járok iskolába, mert ugye, hogy mondtam, hogy 2 éve tanulok komolyabban énekelni, ott minden fél évben és évvégén vannak ugye ilyen vizsgaelőadások, és ott felszoktunk lépni a Budapest Jazz Klubba, illetve a Ferencvárosi Művelődési Központba. Most is lesz egy vizsgánk, május 25-én és 31-én is.
4: És most már elárulod, hogy melyik suliba jársz?
5: Igen, Kővirágok Énekiskola.
4: Jaj, de aranyos neve van.
5: Igen.
4: Nem ismerem, merre található ez?
5: A Kertész utcában található ez az iskola.
4: Na, hát akkor a város szívében van.
5: Így
4: tulajdonképpen. És akkor itt mindenki csak éneket tanul, vagy van hangszeres hangszerismeret tanulás is?
5: Nem, itt mindenki éneket tanul, csak annyi van, hogy van, aki musicales, és van, aki ez a pop és könnyű zene.

0: Hogy oda mentünk ugye az Arnoldék stúdiójába, és kérdezték, hogy milyen jellegű dalra gondolok. És akkor én egyből mondtam, hogy ilyen kis keverős, balkánias, kis törökös feeling, és mondtam ugye egy pár szót, amiről szerettem volna, hogy szóljon ugye a dal. És akkor mondtam, hogy legyen benne ez a szabadságérzés, legyen egy kis ilyen csalódásról szóló, hogy a fiú úgymond, vagy a fiú miatt nem tudott felemelkedni a lány, meg ilyesmi, de ennek így nincs semmi háttértörténete, csak így valahogy ez volt épp így.
1: Ez jött neked pont. Hát azért hallunk ilyen sztorikat, igen. Tudod. Megkérdezhetem, hány éves vagy?
0: Igen, 29.
1: Ó, hát te nagyon fiatal vagy még. Viszont már időben ahhoz, hogy akkor elkezd a saját karrieredet, és egyébként tudom, hogy voltál a Dick televíziónál. Kinek a vendége voltál?
0: A Kovács Máténak voltam Máténál a vendége.
1: Voltál.
0: Igen.
1: Mesélj, milyen élmény volt neked ez a forgatás?
0: Nagyon jó élmény volt. Igazából tök könnyedén ment. Nekem a Máté már így kísért is vizsgakoncerten, tehát lekísért a
1: Szóval már kollégák
0: vagy. Igen. Úgyhogy nagyon összeszoktunk már, és nagyon szeretek vele dolgozni. Tehetséges.
1: Nagyon szép fiatalos vagy, nagyon üde vagy, sőt, köszönöm. Még azt is mondom, hogy a korodnál sokkal fiatalabbnak nézel.
0: Jaj, de jó, ez egy bók.
1: De hogy arra szeretnék én kanyarodni, hogy a zenén kívül más is érdekel téged, mert hogy most éppen belekezdesz egy vállalkozásba, ha jól tudom.
0: Igen, hát nekem régebben már volt egy vállalkozásom 2020-ban, csak sajnos a Covid elvitte. És úgy voltam vele, hogy egy kis pihenőt hagyok, akkor tértem úgy rá az éneksulira, és most ugye 2 éve járok a suliba, ennek pont vége lesz májusba, és május 1-én nyitom az első komolyabb szépségszalonomat.
1: No, hát.
0: Úgyhogy ez így teljesen az én formámra van szabva, gyönyörű lesz, teljesen ilyen belvárosi feeling, úgyhogy tényleg minden ilyen csecsebecse. Úgyhogy nagyon szép.
1: Na, ez nagyon érdekel engem. Végre egy téma, ami rég került szóba. Most, amikor szépségszalonban gondolkodsz, akkor mi alapján választod ki azt, hogy mik legyenek ott, milyen kínálat egy szépségszalonban 2025-ben, mire vágynak a nők, korosztály függő-e egyébként, hogy mire vágynak, melyek a legdivatosabb olyan szakemberek, akiket keresnek a hölgyek?
0: Hát szerintem amúgy a szépségipar az annyira tág, hogy mindenkinek megvan az, amit ugye maga szeret. Tehát most az idősebb korosztálynak gondolok az ilyen arckezelések, ránctalanító kezelések, a fiatalabbaknak ugye a műszempilla, műköröm, és leraktam a műkörmöst is, mert én amúgy ugye az OK-jén szereztem meg a kozmetikus végzettségemet, 3 évet tanultam érte, és utána ugye elmentem tanfolyamokra, van amúgy 12 darab oklevelem, amire büszke vagyok, nagyon sok mindent elvégeztem, köszönöm, és utána elmentem még egy wellness oktatási központba is, leraktam a svédmasszást, pluszba a talp, meg a cellulit masszázs. Ez ugye ilyen zsírbontó, ez nyár előtt egy kis ilyen plusz, hogy ugye a narancsbőrt levarázsolja a csajokról.
1: Na jó, hát erről most mesélned kell. Miről van szó?
0: Tehát ez olyan kezelés, hogy ezt ilyen kúraszerűen kell csinálni, és igazából ez egy masszázs, tehát ilyen nyirokmasszázs, amit ugye köpőjel is lehet végezni, van mindenféle ilyen masszőrszerszám hozzá,
1: meg kellék.
0: Tehát akkor
1: ez nem valami gépezet, hanem ez egy emberi kéz.
0: Kézzel, így van, kézzel jól meggyúrod a combot, hasat, minden olyan területet, ahol ugye ott vannak a makadt zsírpárnák, és amúgy nagyon jelentős a változás. Nekem volt 2 vendégem, 2 fitnesses csajszi, akik ugye ilyen fitness versenyekre jártak, és centikben nagyon sokat változtak, meg így teljesen letisztult a bőrük, úgyhogy tényleg ég és föld volt a különbség.
1: Én láttam videókon ezt a köpölyözés, vagy minek
0: igen, ilyen, igen.
1: És olyan csúnya, ilyen kékes, piros foltot
0: igen,
1: hagyott.
0: Ez ilyen sajnos, mert ugye ez vérbőségfokozás, meg anyagserkentő, tehát ez nagyon sok mindenre jó, ez a kínai orvoslásban volt.
1: Aha, én mindig azt hittem, hogy azért teszik oda ezeket a kis, nem tudom, olyan, mint egy kis búra, hogy segítsenek leválasztani a letapadt izmokat,
0: is,
1: hogy ezt
0: felszívja.
1: Így
0: van, amúgy ez igaz, ezt kihagytam.
1: Igen?
0: Igen.
1: Jó, akkor nem hülyeséget gondoltam.
0: Nem.
1: Tehát akkor ez arra is jó, hogy segítsen a letapadt izmokra,
0: igen.
1: De ezen felül, akkor ezek szerint arra is alkalmas, és ezt pont jelzi ez a nagy piros folt, vagy kék, mert már olyat is láttam,
0: igen.
1: Hogy a vér áramlását

0: hangulatot fokozza?
1: Így van, igen. Úgyhogy ez egy nagyon jó, tehát én is járok amúgy masszörhöz, hát mikor, hogy van időm, de azért egy 2 havonta el szoktam járni, és mindig kérem, hogy ugye a köpőzést csináljuk, és igaz, hogy csúnya utána a hátam egy hétig, de viszont így úgy jövök ki tőle, mint hogyha ilyen teljes tehertől megszabadulnék, úgyhogy nekem
0: igen,
1: eddig
0: nagyon
1: segített.
0: Nagyon jók az izmoknak.
1: Igen.
0: Tehát egy hét alatt tűnnek el ezek így a foltok van, igen, körülbelül. Akkor nem kell ettől megijedni,
1: ne.
0: Ha ilyet látunk, mert ez semmilyen károsodást
1: nem
0: okoz
1: hát
0: a bőrön.
1: Hát annyi, hogy azért így ne a strand szezon előtt csinálja az ember, hanem inkább így próbálja elkezdeni tavasszal, és akkor nyára pont jó lesz.
0: Na figyelj, engem most a körmök is nagyon érdekelnek egyébként, mert azért most tényleg nagyon nagyon fontos része a nők életének. Tehát az, hogy nem voltak körmösnél, vagy nincs rendben a körmük, hát nyilván nektek megszokott ez. Az én korosztályomnak annyira nem megszokott ez, mert maximum, aki hosszú körmöt szeretett volna, az kilakkozta, meg voltak ezek
1: igen.
0: a reszelők. Aztán képzeld, utána jöttek a porcelán körmök, aminek az volt a hátránya, hogyha véletlen letört, akkor vitte a húst is. Tehát az nagyon veszélyes volt.
1: Igen, igen. Én sose szerettem.
0: És aztán így az én tudomásomban eljutottam addig, hogy ilyen felépített köröm, meg géllak, de akkor most már tényleg minden körömműveltségemet elmondtam. Most mi a menő, milyen köröm, milyen anyagot használnak, mik a legújabb trendek?
1: Hát én úgy vettem észre, hogy amúgy a géllak most ugye a legnagyobb divat, tehát amúgy régen ez a hosszú köröm minél csicsásabb legyen, de ugye ez is szerintem emberfüggő. Nekem is mikor milyen hangulatom van, tehát amikor jön a nyár, akkor inkább legyen hosszú körmöm, mutatós, neon, mindenféle színeiben, tehát ilyen kis dögös, csajos, de mikor így évközben van, és ugye a tennivaló, a munka, mit tudom én, akkor úgy vagyok vele, hogy akkor inkább legyen rövid, amivel könnyű dolgozni, most meg ugye pláne már én csak rövidbe fogom nyomni, géllak, sima körömhossz, mert ugye a kozmetikánál nekem figyelni kell arra, hogy amikor masszírozom az arcot, akkor nehogy megsértsem.
0: Na most mi a divat abban, hogyha valakinek mondjuk nincs körme, mint ahogy nekem, ugye szándékosan én így szeretem. Uh-huh. De hogyha mondjuk én azt gondolnám, hogy szeretnék hosszú körmön, most milyen anyag a divat, amivel pótolják, hogy ez hosszabb legyen.
1: Hát a sima zselé szerintem amúgy az a legjobb.
0: Ez az, amikor azt látom, hogy a köröm alá beillesztenek egy formát, és akkor arra építik rá.
1: Van olyan is, tehát van már ez a póligél, ami ugye olyan, hogy van egy sablon, és akkor abba ugye befested maga ezt a porcelánanyagot.
0: Ez is porcelán akkor?
1: Igen, ez porcelánanyag, és ráilleszted ugye a körömlemezre. És akkor ezt berakod az UV lámpába, ez megköt, és akkor már ott a kész köröm, tehát nem kell szenvedni az építéssel. Tehát annyi újdonság van már, hogy amúgy kinek mi jön be.
0: Nagyon izgalmas.
1: Igen.
0: Még ilyeneket fogok vár kérdezni, mert
1: jó.
0: A múltkor láttam a TikTokon, mert én nagyon nagy TikTok tekergető lettem.
1: Én is imádom.
0: És ami egyébként baj, mert nem is tudok elaludni a nélkül.
1: Az biztos.
0: Hogy valakinek valamiféle nem tudom, olyan volt, hogy be lett volna mohásodva így a körömágya. Az micsoda?
1: Hú.
0: Jaj, hogy nézel rám.
1: Mohásodva?
0: Jó,
1: hát
0: biztos nem. Alga.
1: Alga?
0: Megvan.
1: Hát az ilyen körömgomba.
0: Oh.
1: Tehát igen, az ugyannak a változata, de még a finomabb változata. Amikor már be van algásodva, akkor az olyankor azt már pihentetni kell.
0: És az mitől alakulhat ki? Mindenkinél kialakul-e? Szóval lehet-e ez ellen védekezni? Illetve elmondjátok-e a vendégeteknek, hogy ez megtörténhet? Ezt tudják az emberek, amikor ezt bevállalják ezeket a körmöket?
1: Persze. Hát igazából ugye van egy alap, amiből indulunk, hogy megmanikűrözzük ugye a körmöt,
0: igen.
1: Utána mindenféle anyaggal le kell kezelni. Van egy előkészítő folyadék, nail prep, primer, tehát ezek zsírtalanító és gombaölő egyben.
0: Értem.
1: És akkor, hogyha ezt normálisan, meg ugye az eszközök is azért normálisan le vannak fertőtlenítve, akkor nem lehet gond, de
0: értem.
1: Azért így mondjuk nekem azt mondták, így nekem is ugye a körmösöm is, meg a pillásom is, hogyha normálisan csinálja a szakember a munkáját, akkor nem kell pihentetni, mert hogyha normálisan meg van építve egy köröm, vagy normálisan fel van helyezve egy műszempilla, akkor az regenerálódik alatta.
0: Ne haragudj, hogy ilyeneket kérdezek tőle, de engem ezek érdekelnek. Szóval azt mondod, hogy ez azért alakul ki, mert ott a saját emberi köröm, és a felhelyezett akállak,
1: igen,
0: akár
1: rosszul lett felhelyezve.
0: Oda bemehet pára, a levegő.
1: Van, a levegő, és aha, akkor attól már az be is gombásodhat. Tehát ahogy
0: de
1: ugye
0: ha jól
1: éri
0: van
1: a
0: felhelyezve, akkor ez nem fordulhat.
1: Igen, elő. Igen, igen. Hát figyelni kell, hogy ugye normálisan legyen ugye felhelyezve, ne érje külső szennyeződést, tehát azért, hogyha normális a munka, akkor nem lehet gond.
0: Van valami előírás arra, hogyha valakinek ilyen épített körme van, arra hogyan kell vigyázni, vagy hogyan kell másként kezelni, mint a saját körmünket?
1: Szerintem ilyen előírás nincsen.
0: Nincs
1: amúgy.
0: Ilyen.
1: Nincs.
0: Tehát ugyanúgy végzi az ember.
1: Igen, igen, igen.
0: Mosogathat vele.
1: Persze,
0: az ember.
1: Persze, mindent, mindent. Aha. Hát csak meg kell szokni. Mondjuk, hogyha nekem is hosszabb körmöm van, akkor azért úgy nyúlsz mindenhez, hogy hát azért igen. Ne törd le, de hogyha rövid, akkor meg ugye egyszerű vele a munka, tehát
0: tehát ezekhez már nem kell alkalmazkodni.
1: Igen, nem,
0: és
1: nem,
0: akkor
1: nem.
0: Még itt van a géllak is, ami meg azért felelős, hogy az embernek ne pattogjon le a köröm lakja.
1: Igen, tehát az erősíti a kis saját körömlemezét, mégis van egy kis szín rajta, ki miért szeret, abból is azért van ugye, hát nyilván több szint lehet választani, aki a visszafogottat szereti. Nekem mondjuk most ilyen kis sellőporos, és nagyon szeretem a nút színeket, tehát van ilyen időszakom, amikor ezt szeretem, de van, amikor ugye bedurulok, akkor jöhet a piros, a rózsaszín.
0: Amúgy nekem is
1: szín.
0: Ezek nagyon tetszenek. Igen. Ezek olyan kis Chanel-esek, tudod?
1: Igen.
0: Ugye?
1: Ilyen nekem... kis csajos,
0: igen.
1: Visszafogott.
0: Ehhez a fekete ruhához, ami rajtad
1: igen.
0: van, pontosan ez illik. A másik ilyen, ami nélkül egy 21. századi fiatal hölgy nem akar kimenni az utcára, az pedig ugye a műszempilla. Na most ez ebből is mond már, hogy milyen fajták vannak. Én azt láttam még eddig életemben, vagy a kezemben olyan volt, amit a boltban árulnak, ilyen kis műanyag dobozkában.
1: Igen, igen, abból volt a tincses, mondjuk még a mai napig is van a tincses, meg a soros, és akkor ehhez lehet venni egy sima ragasztót, és akkor ezt felrakod, és ki hogy vigyáz rá, mondjuk általában egy hétig, de én mondjuk nem bírnám ki. Tehát az ilyen műanyag, rossz minőségű pillát azért úgy vagyok vele, hogy inkább alkalomra oké, egy szép alkalmi sminkre mondjuk, hogyha megy az ember valahova, és nincs ideje, vagy időpontja esetleg a szakembernek, hogy ugye csináljon neki egy épített pillát.
0: Aha, tehát akkor úgy, ez egy instant megoldás.
1: Igen, igen.
0: Ilyen vészhelyzetre.
1: Igen.
0: De egyébként, ami nálatok, vagy bármely szalomban van, az nem ilyen anyag.
1: Nem, az a rendes épített pilla sejempillákból, tehát az teljesen...
0: Valóban sejemből készül.
1: Igen.
0: Tényleg?
1: Ez nagyon jó minőségű, és ezek tartanak is, meg ugye ezeknél fontos a ragasztó minősége is. Tehát most, hogyha veszel egy kínai boltba egy ragasztót, akkor azért az nem lesz olyan jó,
0: nem
1: se
0: lesz
1: a szemnek,
0: tartó...
1: meg ugye a tartósága se. De olyan jó ragasztókat gyártanak már, meg ugye van ez az új technika, ez az UV-ledes technika, hogy mint a körömnél, ugye berakod, és akkor az UV-led megszárítja a körmöt. Na most a pillánál is, itt az UV-led a ragasztót szárítja. Már, és ugye úgy maradt fent az épített szál a pilládon.
0: És ez az UV, ez rámegy akkor a szemhéjére, ugye? Oda kell
1: igen,
0: tartani.
1: Igen, hát annyi, hogy le kell takarni. Én voltam ilyenen is, meg olyanon is. Én nekem amúgy a sima az jobban bejön. Én úgy vagyok vele, hogy nekem ez az UV nem volt annyira tartós, úgyhogy én maradok a hagyományosnál.
0: És azt tincsenként helyezik fel.
1: Nem, ezeket szálanként. Mondjuk, amúgy van, amit már úgy tincsenként is lehet, mert ugye vannak a jobb minőségű preméd, meg prométh pillák, és ezeket már lehet felhelyezni úgy is, tehát, hogy előre meg van fanolva, és akkor nem kell neked azzal szenvedni, hogy te még fanolgatsz, meg mit tudom én, tehát időben kicsit takarékosabb, hogyha azzal
0: a
1: dolgozik
0: tincses,
1: az ember.
0: Ugye?
1: Igen, hát az ilyen előre fanolt inkább mondjuk azt.
0: Az mennyire igaz, hogy van ebben a pillákban olyan is, ami akár emberi hajból készül.
1: Hát, na erről még én nem
0: ez
1: hallottam.
0: Ez lehet, hogy ez városi legenda.
1: Lehet, de tehát nem ez, tudom. Tehát a sejemről hallottam, de hogy azon felül, hogy ilyen ennyire természetes pilla van-e?
0: Ez nem létezik, ez csak egy legenda. Ugye?
1: Nem tudom, már a mai világban nem lehet tudni, miből mit csinálnak.
0: Én őszintén megkérdezem tőled, hogyha olyan hölgyel találkozol, akinek nincsen körme vagy pillája, akkor az olyan, mintha ez ápolatlan lenne, vagy ha nem lenne. Most melyik kategória? Nem elég divatos, vagy nem elég ápolt?
1: Nem, szerintem egyik se amúgy. Tehát most, hogyha valaki úgy érzi, hogy ő ez a naturális, és nem szeretne beállni a tömegbe, mert azért a tömegnek már valljuk be, hogy csak ott van a géllak, csak ott van a műszempilla, és tehát nincs olyan különbség, vagy annyira nem tudom, tehát így nem különbözik az emberektől, és szerintem amúgy szép, hogyha megmarad valaki ilyen naturálisnak, mint amúgy amilyen te is vagy, tehát nekem ez is tetszik. Én elfogadom.
0: Hát jó, lehet, hogyha én is 29 lennék, még én is tolnám ezeket a dolgokat. Nagyon kényelmes már az én koromban ezeket elhagyni. De hogy mennyire jó ez, mert egyébként meg ezek a pillák nagyon szépen kiemelik a szemet.
1: Igen.
0: Ami
1: igen.
0: Meg pont fordítva, tehát pont az idősebb korosztálynak van arra szüksége, hogy jobban ki legyen emelve a szeme. De hogy ez nagyon érdekes összetevő ennek a korszaknak, amiben élünk,
1: igen.
0: Hogy tényleg olyan fontos lett. Volt valamikor az én időmben, a fiatalok nem akartak kimenni napszemüveg nélkül. Akkor az volt ez, hogy oké, van rajta a ruha, nálam van a pénz, a kulcs, nem tudom, és a napszemüveg. Na most ugyanilyennek hallom én a fiataloknál ezt a műkörmöst, hogy van-e időpontom nálam, meg a pillás.
1: Tehát igen, most már ez ilyen. Tehát én is két hetente járok, jó mondjuk pillára két hetente, mert nekem nagyon hamar lenő a saját pillám, tehát és hogy hamar nő a pillám, és ezért én két hetente töltetem, de hát van, aki egy hónap, vagy havonta töltet.
0: Aha, mert ugye ez rajta van a saját szempillát.
1: Így van, és ez ugyanúgy és nő le. Nőni. Igen, igen. Ahogy na regenerálódik.
0: De aranyos lehet, amikor...
1: Igen, az nagyon rossz. Én már olyankor elkezdem húzogatni, morzsolgatni, úgyhogy olyankor már nem szeretem. A körmöm az kibírja a három hetet, úgyhogy nekem így jön ki, de hát ez ilyen két-három hetente, ez mindig megvan ez a program.
0: Na, de a te szalonodnál tartottunk, ugye?
1: Igen.
0: Akkor nyilvánvaló lesz nálatok körmös pillás, gondolom.
1: Mindent én fogok csinálni.
0: Ja, te ezt nem, leszögezni. Ez a te saját, ez nincs saját. Melletted
1: nincs.
0: Más, aki dolg.
1: Nincs jó. Senki. Én nem voltam már csapatban, és nekem nem jött be.
0: Igen?
1: Igen, mert ugye úgy volt, hogy az első szalonom, amit ugye mondtam, hogy a Covid elvitt, azt egy évig vittem, és akkor utána azt így hagytam, mert hogy úgy láttam, hogy így nem igazán van pénz az embereknek erre, meg hogy ugye a Covid alatt, meg a válság, meg mit tudom én. Úgy voltam vele, hogy egy kicsit pihentessük, aztán végül is pihentem egy hónapot, és mondom, elmegyek inkább csapatba, megnézem, hogy hát, ha beilleszkedek egy olyan helyre, ahol van egy körmös, meg egy fodrász, akkor ők tudnak nekem vendéget adni, és akkor így ezzel nekem bővül ugye a vendégköröm. De hát nem így lett, tehát sokkal rosszabb lett. Úgyhogy három hónapot dolgoztam egy helyen, most nem nevezem meg, és igazából a három hónap alatt egy szemöldökszedésem volt. Mármint ugye egy vendég volt, aki szemöldökszedésre jött, és ő is egy taxis volt. Úgyhogy nekem tehát az nagyon nem érte meg. Igen, nekem
0: nem, volt ez
1: nem,
0: neked
1: nem jött
0: jó.
1: Be.
0: Jó, igen. Akkor most egyedül kezded a szalont.
1: Igen, igen, csak is.
0: Mi ez? Akkor beszéljük át, milyen szolgáltatásokat kínálsz.
1: Jó. Szolgáltatások, ugye főként kozmetika. A kozmetikán belül gépi kezelések, ugye szőrtelenítés, abból is van már több fajta, ugye van a cukorpaszta, ami nagyon modern, ez ugye így a lágyabb részekre van. Akkor van ugye a műszempilla, smink, hát ugye alkalmi, meg nappali, hogyha ballagás, vagy esküvő, vagy szülinap, bármi van, akkor tudnak jönni arra is a vendégek, illetve ugye a masszázs, amit mondtam, svéd masszázs, talp, cellulit, úgy gondolom, hogy ez egy ilyen plusz, tehát ez nem olyan megterhelő nekem mondjuk, mert azért fárasztó, de szeretem csinálni, és ezzel egy kicsit így megcélzom az idősebb korosztályt is, akinek fáj a háta, vagy mondjuk pont a fitnesses csajokat a cellulittal, tehát szerintem ez egy jó dolog lesz, illetve ugye a köröm, na de mivel nekem a fő a kozmetika, ezért én a körömbe építeni nem fogok, hanem csak géllakkozni.
0: Értem.
1: Erősített géllak, saját köröm hosszra, azt úgy, ahogy szeretnék, díszítem, és ennyi.
0: És hol lesz ez a szalon?
1: A 15. kerületben lesz, Nyírpalota út 5. És van már neve, van már Insta, Facebook, úgyhogy nyugodtan lehet követni, csajok. Az a nevem, hogy Beauty Time by VV, mivel Varga Viktória vagyok,
0: ja,
1: és akkor
0: igen.
1: Így jött ez az egész.
0: Na hát ez nagyon cuki, akkor be lehet követni téged a,
1: igen,
0: az oldalra.
1: Igen,
0: akkor mikor nyitsz tulajdonképpen?
1: Úgy gondoltam, hogy május 1-én nyitok. Tudom, hogy ünnepnapra esik, de úgy gondolom, hogy akit érdekel, akkor ő aznap is el fog jönni és megnézi, vagy esetleg másnap, de mondták a szüleim is, hogy hát miért pont akkor, de valahogy úgy érzem, hogy nekem így hó elején szeretném elkezdeni, és akkor az lesz úgymond a szalonnak a szülinapja, tehát már be is állítottam a Facebook, meg az Instagram oldalon is, hogy ekkor alakult meg, innentől kezdem, mert én így hó közepén, meg hó végén nem akarok kezdeni. Tehát kezdjük egy teljes egész hónappal, aztán meglátjuk.
0: Hogyha ezt érezted, akkor biztos ez lesz az, ami majd rezonál a te,
1: remélem,
0: a neked meg a szalon sorsával, úgyhogy ez biztos nem véletlenül van.
1: Igen.
0: Egyébként. Tehát akkor nyáron, májusban elindul a szalon, gondolom, akkor egész nyáron dolgozni fogsz, meg kívánom is,
1: igen,
0: hogy egész,
1: köszönöm,
0: nyáron sokat dolgozz, de egyébként azon kívül, hogy fogod tudni beépíteni, ha esetleg ezzel a dallal kapcsolatban meghívnak énekelni például valahova.
1: Hát úgy gondolom, hogy simán lehet így többfele is orientálódni, úgyhogy nem lesz gond. Tehát ott lesznek ugye nekem májusban a vizsgák is, még ugye attól függetlenül, hogy én elsőjén nyitok, ugye ott lesz 25-én egy énekvizsga, 31-én, tehát megpróbálok mindent úgy beosztani, hogy nekem is, meg ugye a vendégeknek is, illetve az énekes karrieremnek is jó legyen.
0: Na, és aztán majd párhuzamosan meglátjuk, hogy...
1: Igen, hogy melyik válik be.
0: Hogyan fog ez úgy haladni. Egyébként nyáron te ilyen strandolós alkat vagy?
1: Annyira nem szeretem. Tehát nekem így kiskoromban víziszonyom volt, tehát nekem így volt egy pár olyan dolog, én a magasságot se szeretem, úgyhogy van egy-két ilyen rigolyám. Inkább strand nem, hanem a buli. Buli, buli, buli.
0: Te bulizós csaj vagy.
1: Igen.
0: Nagyon.
1: Menjünk el egy klubba, egy szalsza bárba, vagy csak karaokiba, mert ugye ott tudok énekelni, meg ott jönnek a visszajelzések, úgyhogy nekem ez inkább mint egy strand, és akkor fröcskölnek a gyerekek, meg mit tudom én. Úgyhogy én ezt jobban szeretem.
0: Azért kérdeztem én ezt, mert beszéltünk a dalodról, és hogy nagyon ilyen, hát nem is tudom, ilyen törökös, balkános, nehéz meghatározni ezeket a stílusokat.
1: Igen.
0: És valahogy így láttalak magam előtt, hogy te biztos az a fajta csaj vagy, aki így megy Törökországba, és akkor arra mászkál, arra nyorolni.
1: Nem, nem, nem. Amúgy Horvátországba szoktunk járni, de amúgy törökbe is kinéznék amúgy egyszer, lehet, hogy majd jövőre, mert most már le van foglalva a horvátországi
0: oda
1: utazásunk.
0: Oda fogtok menni?
1: Igen.
0: Mesélj már nekem erről egy picit, mert néha én is gondolok egyébként rá, hogy jó lenne, mert hogy közelebb van, meg könnyebb oda kerülni. Mesélj már nekem egy picit Horvátországról.
1: Hát nagyon szeretem amúgy, nekem teljesen, hiába mondják azt, hogy ez ilyen, olyan, mint egy Balaton, szerintem amúgy ebben nincs igazság, tehát lemész, vagy ugye elmész Horvátországba, és teljesen más a légkör, teljesen másak az emberek, a környezet, úgyhogy én nagyon szeretem, nem lehet összehasonlítani egy Balatonnal. Nagyon jók a kaják, én szeretem
0: milyenek
1: őket.
0: Milyenek az emberek? Milyen?
1: Nagyon kedvesek.
0: Kedvesek?
1: Teljesen más, mint itthon. Úgyhogy én amúgy, hogyha tehetném, és így a családi köröm is hagyná, meg engedné, mondjuk hagynák szerintem, csak lehet, hogy én nem hagynám őket itt szívesen, de én kiköltöznék külföldre, mert amúgy ott szerintem előrébb lennék a kozmetikával is, illetve az énekes karrierrel is, tehát én több lehetőséget látok.
0: Mit esznek a horvátok?
1: Vegyesen van minden, képzeld el, hogy volt olyan, hogy nyáron ugye elmentünk, sétálgattunk, és felfedeztünk egy magyar éttermet, tehát ilyen magyar kaják voltak,
0: nem,
1: minden. Igen,
0: de
1: úgyhogy,
0: a szakács is magyar volt, vagy csak,
1: nem,
0: vagy
1: nem,
0: csak magyar
1: nem,
0: menü
1: csak így,
0: volt?
1: Igen, magyar menüt is megtaláltál, úgyhogy amúgy kóstoltam már csevapcsicsát, én nagyon szeretem, mindenfélét.
0: Nem
1: a halakat
0: idegen
1: nem szeretem.
0: És náluk gondolom
1: igen,
0: sok hal
1: igen,
0: van.
1: Igen, igen, igen. Tehát nekem ezek a tengeri dolgok, ezek nem. Még a szagát sem bírom. De mindenféle hús, meg amúgy én nagyon köretes vagyok. Én nagyon szeretem a sült krumplit is. Jó, hát azt, aha, nem lehet elrontani nyilván. Úgyhogy...
0: Akkor te a halat nem is szoktad meg.
1: A halat nem.
0: De egyébként olcsóbb ott a halétel, hogy ott a tenger.
1: Fú, hát szerintem amúgy árban amúgy hasonló. Tehát ott is attól függ, hogy milyen étterembe ülsz be? Tehát most, hogyha van egy étterem, mondjuk pont ugye a tenger mellett, akkor azért ott megkérik az árát, de nem vészes szerintem.
0: És hogy... milyen a tengerparti? Tehát be lehet menni fürödni, fürdőzni?
1: Igen, igen, igen.
0: Homokos, kavicsos, milyen?
1: Igen, homokos is, kavicsos is,
0: igen?
1: De erre van ugye ez a tengeri cipő.
0: Na, úgy akkor ezt meséld, mert ezt nem tudom.
1: Hát ez olyan, mint egy ilyen vízi
0: ilyen
1: cipő. Igen, gumicipő, és akkor így rajtad van, és Hát ugye oké, hogy beázik, az egy nem egy jó dolog, hogy ugye a vízbe vagy benne, és akkor hót vizes, de viszont véd attól, hogy belelépj egy kavicsba, vagy bármibe, úgyhogy, de mondjuk ez én olyan, nem szeretem annyira.
0: Olyan formájú, mondjuk, mint a titokzokni, és akkor...
1: Nem, amúgy teljesen olyan, mint egy cipő. Aha. Ilyen vízi cipő. Amúgy.
0: Be kell kötni?
1: Igen, igen.
0: Tényleg? Igen. De jó. És akkor ebbe bele tud menni a víz, vagy esetleg a homok
1: igen,
0: is?
1: Igen, igen, de viszont a kő nem.
0: És akkor véd azoktól a sérülésektől?
1: Igen, bármitől, mert azért én így félek, hogy így, mit tudom én, jó, így a halaktól nem azért, de hát
0: van
1: most
0: élő
1: bármi ki tudja.
0: Azon a parton, ahova te jársz?
1: Hát az a baj, hogy én annyira nem úszok be, mivel ugye mondtam, hogy nem szeretem a vizet, így a
0: csak
1: strandból
0: besétálsz.
1: Kiindulva, igen, csak besétálok egy picit, egy-két fotó erejéig, aztán utána jövök is ki, tehát így bejebb biztos, hogy van élővilág, de én nem szoktam így. Annyira nem, inkább így megmaradok tisztes távolságba, és akkor ennyi.
0: Na, hát akkor nagyon kellemes nyaralást kívánok majd.
1: Köszönöm.
0: Neked, de előtte egy nagyon kellemes élmény legyen a szalon megnyitód, azt kívánom.
1: Remélem.
0: És megtaláld a vendégkörödet, és ki tud magad élni, illetve nagyon jó vizsgát kívánok még
1: köszönöm
0: neked.
1: Köszönöm szépen.
0: Varga Viktória volt a vendégem, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem.
1: Köszönöm én is.
2: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Az ügyész indítványnak helyt adva a Budai Központi Kerületi Bíróság csütörtökön elrendelte Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter óbudai Fidesz elnök, Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikus letartóztatását egy hónapra az óbudai korrupciós ügy kapcsán, közölte Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője. A bíróság további két gyanúsított letartóztatását is elrendelt. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban 12 újabb politikust gyanúsítottak meg, így az ügyben eddig 32 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg. A hatóság közlése szerint a vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot. A Tisza párt rekordot döntött támogatottságában. A teljes felnőtt népesség 56%-a szavazna a Tisza pártra, ha most lennének a választások, miközben a Fidesz támogatottsága szűk harmada a Tiszájénak, a lakosság mindössze 18%-a nevezte meg kedvenc pártjaként, ismertette a Závec Research legfrissebb közleménykutatását a HVG. Az 1000 fős felmérés szerint a Tisza jelenlegi tábora 4,4 milliós, még a Fideszé csak 1,4 millió. A többi politikai erő szinte teljesen eltűnt a választói térképről, a Mi Hazánk 4%-os, a DK-nak és a Két Farkú Kutyáknak pedig mindössze 1-1%-os támogatói köre van. Vészes ütemben apad a Velencei tó, az Agárdi vízmérce szerint két hét alatt 66 cm-ről 59 cm-re csökkent a vízállás, miközben a csapadékszegény év és a nyári párolgás miatt további romlás várható. A Tisza kormány kiemelt ügyként kezeli a vízhiányt, országos asszálykezelési programot, vízügyi fejlesztéseket és sürgős cselekvési tervet hirdettek a helyzet kezelésére. Az országos vízügyi főigazgatóság szerint a tó minden korábbi negatív rekordot megdönthet, ezért a vízgyűjtő rendszer korszerűsítése mellett már a Dunából történő vízpótlás és a magas fokon tisztított szennyvíz felhasználása is napirenden van.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Dilla, dilla, bara, dilla, juti sartu.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Deep. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Deepben minden hétvégén déltől Húzdrát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban.
1: 100.3 Rádió Deep.
0: Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Deepben.
2: A magyar kormány azonnali hatállyal megtiltotta új vendégmunkások toborzását a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból a gyorsított foglalkoztatási eljárás keretében. A kormány korábban azt ígérte, hogy június 1-től harmadik országbeli vendégmunkások már nem érkezhetnek Magyarországra a jelenlegi rendszerben. A szóvivők ugyanakkor elismerték, hogy a szabályozási környezet rendkívül összetett, mivel a külföldi munkavállalók eddig 24 különböző jogcímen érkezhettek az országba. Első lépésként most arról döntöttek, hogy munkaerő kölcsönző és közvetítő cégek nem hozhatnak be munkavállalókat az említett három országból gyorsított eljárás keretében. A kormány szerint a vendégmunkás rendszer átfogó reformja még előkészítés alatt áll, a hosszú távú megoldás kidolgozása pedig időt vesz igénybe. Teljes körű felújítást kaphat a nyugati téri aluljáró, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A beruházás a pesti fonódó villamos projekt második ütemének előkészítéséhez kapcsolódik, és egy olyan közlekedési csomópontot érintene, amely az átadása óta, vagyis közel 45 éve nem esett át jelentős korszerűsítésen. A tervek szerint többek között megújulhatnak az utasforgalmi és üzemi terek, korszerűsödhet a közvilágítás, és megújulhatnak a kapcsolódó gépészeti rendszerek is. Modernebb utastájékoztatási rendszer jöhet létre, és akadálymentes nyilvános mosdót is kialakíthatnak. Ismét felfüggeszti budapesti járatait a Fly Dubai. A légitársaság tájékoztatása szerint átmeneti, menetrendi és operatív okok miatt július végéig törölte a Dubai és Budapest közötti összes járatát. A foglalási rendszer alapján a járatok legkorábban augusztus elején indulhatnak újra. A döntés azért is meglepő, mert a társaság néhány héttel ezelőtt még a budapesti összeköttetés fokozatos helyreállítását jelentette be. A járatok február végén álltak le az Irán körüli biztonsági helyzet miatt, majd május 22-től heti 3 alkalommal újraindultak. A napi járatsűrűség visszaállítását eredetileg június végére tervezték.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Deep hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Deep. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Deepben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: ki itt van?
1: Dick Junior, a Sheffield.
2: Ki vagyok idegileg?
1: Jó van, nője már be idegileg.
2: Gyere, ülj be!

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Felmondott Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója munkaviszonya megszüntetését maga kezdeményezte Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél, mint a munkáltatói jogok gyakorlójánál, közölt az MTVA sajtó és marketing irodája. A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozva nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása, olvasható a közleményben, amelyből az is kiderül, hogy Papp Dániel a felmondási ideje alatt ellátja feladatait. Magyar Péter néhány nappal ezelőtt lemondásra szólította fel a közmédia két vezérigazgatóját, Papp Dánielt és Altorjai Anitát. Eljárást indított a környezetvédelmi hatóság a kínai tulajdonú CATL akkumulátorgyár ellen, mert a debreceni cég szabálytalanul engedett a csatornába zöld színű folyékony hulladékot, tudatta a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal pénteken az MT-vel. A kormányhivatal közölte, a CATL telephelyénél május 5-én este történtek miatt a vízügyi hatóság soron kívüli döntéssel visszavonta az ipari szennyvíz előtisztítóra kiadott hozzájáruló nyilatkozatát, és a vállalatot a kommunális szennyvízhálózat és a csapadékvíz elvezető megtisztítására kötelezte. Rögzítették ugyanakkor, a CATL a szennyezést határidőben megszüntette, de a jogsértések miatt a vízügyi és a környezetvédelmi hatóság is kiszabja a jogszabályok szerinti bírságokat. Eladták azt a hófehér Fiat 500X-et, amely Ferenc pápa 2023-as budapesti látogatásakor a pápai konvoj részeként szolgált. Az autót a látogatás után nem használták, hanem jótékonysági célra tartották fenn, most pedig 7 millió forintért talált gazdára. A Szeged-Csanádi Egyházmegye a teljes vételárat 3 súlyosan beteg szegedi gyerek támogatására fordítja. A 7 millió forintot egyenlő arányban osztják szét közöttük, így fejenként 2 millió 333 ezer forint segítséget kapnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Trájó a 100.3 Rádió Díkben. Rádió Díkben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dík. 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. Én Sztök Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán egy nagyon különleges vendégem van, akit igazából én személyesen annyira nem ismerek, egyszer találkoztunk egy nagyon szuper alkalmon, és onnan van meg ez a kapcsolat, hiszen észrevettem, hogy nagyon ég Istenért, na de most már ki is mondom az ön nevét, Kuruc Beatrixról van szó, köszöntünk itt a stúdióban.
4: Isten áldjon, Armando, köszöntök mindenkit, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat is.
3: Nos, bele is kezdtem már, hogy ugye találkoztunk egy alkalmon, ahol ugye imádkoztunk és dicsőítettünk együtt, és volt egy kis üzenet is, amihez elég jó hozzászólásaid voltak, és ezért úgy véltem, hogy vagy olyan erős keresztény hitben, hogy elmeséld itt a bizonyságodat nekünk, és meg is kértelek, hogy meséld el, de ne rohanjunk ennyire előre, hogy jutottál el oda az Oázis közösséghez, ahol találkoztunk. Kezdjük a legelején. Milyen volt a gyermekkorod, hogyan nőttél fel?
4: Hát a gyermekkorom az igazából nagyon nehéz volt, és sajnos a szülői hátterem sem volt soha olyan, ami igazából egy gyereknek szükséges lehetett volna a fejlődéséhez. Nagyon az édesapám nekem mindig a családból távol volt, és igazából én anyukámmal nőttem föl, volt egy feltesóm, és hát hogy van is még, jelenleg is, hála az Úrnak. Egyedül nevelt minket édesanyám, minden tőle telhetőt megtesz mindig igazából, de nem volt soha annyi ideje ránk, hogy annyit tudjon figyelni, hogy mikor mit csinálunk, amennyit tényleg egy szülőnek kell egy gyerekre figyelnie. És ugye ilyenkor, amikor egy szülő nem tud úgy vigyázni egy gyermekre, egyedül egy anya nem tudja megadni úgy a gyermekének azt a figyelmet, amit egy apa is meg tudna adni, amit így egy családban együtt így közösen a gyerekekre kellene figyelni, akkor igazából ugye a gyerek elkezd máshol keresni magának elfoglaltságot, és én is így voltam ezzel, hogy az iskolába jártam, de mindig elkezdtem olyan emberekkel barátkozni, akik így kicsit züllöttek, és elkezdtem egy ilyen rosszabb úton járni, egy olyan úton, ami Istentől távol van, és már sajnos korai fiatal koromban is már elkezdtem így inni, cigizni, és olyan társaságba keveredtem mindig, akik ezt az életet űzték, és mindig mondhatni, vonzott is sajnos ez a rossz társaság engem, és mindig a nagyobbakkal lógtam, mindig olyan emberek társaságát is kerestem, ahol a bűn volt, és ugye akkor én még nem tudtam, hogy amit akkor teszek, vagy így gyerekként, az bűn, vagy hogy az Istennek nem tetsző élet, de viszont mégis ezt cselekedtem, mert abban találtam meg a boldogságomat, és abban találtam meg azt az űrt betöltetni, amit ma már ugye Isten betölt számomra, de viszont nagyon hiányzott nekem egy apa is az életemből. Szóval nekem édesapám már hál' Istennek nagyon jó a kapcsolatom, és sokat javult így az idők során, de nagyon megéreztem azt, hogy nem volt ott, és nem fogott, és nem volt meg ez az apai szigor, aminek meg kellett volna lennie. És igazából számomra így Isten, akkor is tudom, hogy egy ilyen gondviselő atya volt már akkor is az életemben, még akkor is, hogyha édesapám nem is volt annyira mellettem. Tudom, hogy akkor is próbált a helyes útra terelgetni, vagy esetleg azokból a társaságokból kivenni engem, amikbe belekeveredtem. Hol néha az édesanyám fenyítésével, azokkal a dolgokkal, amikor éppenséggel bajba kerültem, és akkor esetleg szobafogságot kaptam, vagy bármi ilyenek. Igazából az édesapám nagyon sokat ivott régen, szóval nem volt egy jó családkép előttem, és volt, hogy sokszor így nem féltem, és nem szerettem ott lenni nála, és én mindig ezt láttam, hogy sajnos ezt a csonka családképet, hogy anyu dolgozik, én mehetek és azt csinálhatok, amit akarok, ha akarok, tanulok, ha akarok, nem. Én nem engedtem meg azt soha, hogy engem így fogjanak, hogy nem, én engedetlen voltam, én anyukámmal is kiabáltam, hogyha úgy volt, és én szófogadatlan gyerek voltam. A apukámnál voltam, egyébként akkor meg azt azért nem szerettem, mert ő meg így szigorú volt, szóval ő bizonyos szakaszonként volt az életem része, így volt úgy, hogy évekig nem beszéltünk, volt úgy, hogy aztán megint beszéltünk, aztán ugye amikor kiskoromban ott voltam nála, így amikor azt éltem meg, hogy ezt a rosszabb énét, amikor az alkohol hatására így rosszabb énét elővette, és ezt láttam, akkor inkább tényleg így féltem tőle, és azt éltem meg, hogy miért is van nekem apukám, vagy nem volt jó érzés, hogy van apukám. És igen, ez volt így a gyerekkoromban igazából. inkább az ülés választottam, mint a tanulást.

0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dík.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Kuruc Beatrix az én vendégem. Köszöntelek téged.
2: Szervusz, Armandó ismét.
1: Nos, ott hagytuk el abba az előző szegmensben a beszélgetést, hogy a gyermekkorodról beszéltél. Ugye itt beszéltünk arról, hogy züllött volt viszonylag a gyermekkorod a baráti társaságod miatt, illetve a szülői képek miatt, de az Istennel való kapcsolatod milyen volt gyermekkorban? Mi volt az Isten képed mindezekben az időszakokban, amikor így rossz társaságban voltál? Hallottál Istenről úgy gyermekként?
2: Hát Istenről leginkább nagymamám felől hallottam. Őnekik volt a faluban egy templomuk, ott ők hát nem mindig jártak igazából így templomba imádkozni, de azt tudom, hogy mamám így katolikus volt, és ő neki volt egy valamiféle hite a vallásosságból, de igaz élő kapcsolatuk szerintem a családban nem nagyon volt egyikőjüknek sem. És igen, ez a másik dolog, hogy nem egy ilyen vallásos, és hogy nem egy élő, Istennel élő kapcsolat, elnézést, ezt most nagyon rosszul mondtam. Szóval a családon belül sem volt sajnos élő kapcsolata egyikőjüknek sem, és ezért én nekem nem ez a kép jött át, hogy Istennel milyen kapcsolatot kell ápolnunk. És nekem így nem mesél senki a gyerekkoromban Jézusról, Istenről, hogy ki ő, hogy mit tett értünk. Igazából nekem ez nagyon későn alakult ki, hogy én magamtól akartam így keresni az Urat, és magamtól szerettem volna így őt megtalálni. Persze tudom azt, hogy ő az, aki hívott, és ő az, aki kiválasztott, vagy elhívott, de sajnos a gyerekkoromban nem volt senki, aki így ezzel így foglalkozott volna, hogy gyere most, akkor én leülök veled, és akkor beszéljünk, hogy ki az a Jézus. Nem mondta senki nekem, és én igazából ezt bánom, de ennek tudom, hogy így kellett lennie.
1: Akkor gyermekkorodban nem mesélt neked erről senki, hogyan haladt tovább az életed, és mikor mesélt neked róla valaki?
2: Hát igazából nagyon, nagyon sokáig nem hallottam, hogy ki az a Jézus, vagy hogy mit tett ő értünk. Nekem nagyon sokáig nélküle volt életem, és nekem addig a pontig, amíg én nekem vele nem lett kapcsolat, élő kapcsolatom, és nem ismertem őt meg, addig nekem folyamatosan egy ilyen káosz volt az életem. Szóval én onnantól kezdve, hogy fölnőttem, és eljutottam odáig, hogy általános iskolába már elértem a 7. osztályt, én onnantól kezdve a szüleimmel elköltöztem, és az a költözés nekem ott nagyon megingatta úgy a gyerekkoromat, hogy ott kellett hagynom azt a várost, azt a közeget, ahol én felnőttem, és onnantól kezdve én a pesti éjszakába bekerültem, ahogy elköltöztünk, és onnantól kezdve mondhatni az ördögnek a rabja voltam, és onnantól kezdve nekem az életem csak így ment lefelé a porba, a mocsokba, a sárba, és úgy kerültem bele a kábítószerezésbe, úgy kerültem bele az olyan dolgokba, amit tényleg most megosztom, mert tudom, hogy az Úr mit tett értem már így, de a prostitúciótól kezdve sajnos én minden olyan dologba berekeveredtem, hogy nincs az Úr, akkor nem tudom, hogy mi lenne ma velem.
1: Azt a mindenit, igen, kedves hallgatóink, most egy picit elérzékenyült ez a téma, hiszen most még ott tartunk a történetben, hogy ezt mind Isten nélkül tetted, és úgy keveredtél bele ezekbe a dolgokba. Hamarosan jön a dolognak az örömteli része, gondolom, igen, amikor kibontakozik a sztori, és megismered Istent. Úgyhogy ha készen állsz majd, akkor folytassuk is innen.
2: Szóval az egy hosszabb út volt, amíg elértem az Úrhoz, mert sokszor volt az, hogy a gyalújáróban például hallottam egy dicsőítő dalt, vagy például sokszor hallottam így a Facebookon is, vagy bárhol egy ilyen ige hirdetést, egy evangelizációt, és sokszor éreztem, hogy az Úr így érintgeti a szívemet, és akarja, hogy menjek hozzá, de volt olyan sokszor, hogy elmondtam egy megtérősimát otthon magamtól, és ugye éreztem már, hogy így egyre közelebb és közelebb van hozzám az Úr, és amikor úgy éreztem már, hogy ebből a sok zűlésből és ebből a sok mocsokból elég, akkor elhatároztam, hogy be szeretnénk merítkezni, és azt szeretném, hogy az övé legyek. És ez is egy ilyen, hát egy jó 2 éven betelt, mire tényleg eljutottam oda, hogy találtam egy gyülekezetet, és ahogy tényleg úgy azt tudtam mondani, hogy na, akkor most jött az a pillanat, hogy akkor merítsenek be, és szeretném átadni az Úrnak az életemet, mert hiába küzdködtem, hogy befejezem a kábítószert, vagy a prostitúciót, vagy bármit, hiába küzdködtem egyedül, nem ment, és tudtam azt, hogyha Istennel közösségem lesz, akkor ő tud majd annyi erőt adni nekem, hogy ez tényleg így ennek vége legyen. És a bemerítésem során, ugye, amikor megkaptam az ő szent lelkét, és a bűneimtől megtisztított utána, én annyira hálás voltam neki, mert tényleg, amivel én próbáltam egyedül küzdködni, hogy megszabaduljak ettől, ő képes volt egy pillanat alatt az egészet, úgymond ezt elvenni, és lemosni ezt a bűnt, azt a mocskot. Persze, amikor nekem úgy volt, hogy előbb volt a bemerítésem, és a megtérés az egy ilyen folyamat volt nekem, amíg mindent így el tudtam így hagyni, és igazából éreztem, hogy már az Istennek a lelke ad erőt nekem ehhez, hogy ő vette el ezt tőlem, és azt a sok mocskot, azt a sok bűnt, azt a sok mindent, amit magamra szedtem, azt ő mind lemosta.
1: Hogyan jött neked az, hogy te önmagadtól elmondjad a megváltóimát, és hogy bemerítkezzél, mert akkor ezek szerint ezt senki nem mondta el neked így konkrétan, hanem te magad jöttél rá, ugye?
2: Igen, igen.
1: Most akkor innen fogjuk folytatni.
2: Jó.
1: A beszélgetésünket, kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni, most ismét elmegyünk egy kis zenét hallgatni, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést itt a 100.3 Rádió Dikken.

0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el. Na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Beatrix az én vendégem. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt vagy velünk, és hogy most már nagyon mély tartalmakba belementünk.
2: Igen.
1: Ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy ugye megtértél, aztán bemerítkeztél, de a megtérés az nálad egy folyamat volt, tehát olyannyira hamar be akartál merítkezni, hogy igazából még meg sem történt a megtérésnek a teljessége, hiszen tudjuk, hogy a megtérés az nem azt jelenti, hogy elmondunk egy ilyen befogadó varázsimát, és onnantól kezdve megváltozik az egész életünk, hanem ez egy folyamat, ez egy gondolatváltás, amikor hátrahagyod az óéletedet, és követni kezded Krisztust. Ez nem azt jelenti, hogy tökéletes leszel utána, és bűntelen, csak azt, hogy utána már ismerettel szeretnéd követni Jézust. Na most, ugye nem említettél senkit, aki evangélizált volna feléd, aki konkrétan rávezetett volna dolgokra, hanem hallottál dicsőítő dalokat az aluljáróba, és aztán azt említetted, hogy te önmagadtól felolvastál ilyen megtérő imákat.
2: Igen, meg sokszor volt ilyen roma alkalom is, vagy evangelizáció, amit így Facebookon tudod, így találtam, meg volt sokszor ilyen, amúgy ez az érdekes, hogy mindig ilyen, ami így közelebb állt a szívemhoz, mindig ez a roma dicsőítő dal is, amit így hallgattam otthon így magamtól is, nem tudom, így tetszett nekem az ilyen, szerettem mindig így énekelgetni is, meg ilyenek, és valahogy ezt így megtaláltam, vagy így az Úr küldte, vagy nem is tudom, hogy mondjam.
1: És mi vezetett rá téged, hogy te otthon elmondjál egy ilyen megtérő imát, vagy egyáltalán felolvasd, vagy ugye megemlítetted azt, hogy most már elég ebből a sok koszos bűnből. Honnan tudtad, hogy ez rossz, koszos és nem jó dolog?
2: Hát nekem volt egy ilyen spirituális út is az életem részében. Szóval ott is éreztem azt, hogy valamitől szabadulnom kell, hogy valamitől meg kell tisztuljak. Ott is mindig így, ugye az egy valamilyen szinten egy okkult része az életnek, a spiritualizmus maga, de ott is az volt a cél maga, hogy megváltozzak jó irányba. És igazából hogy a megtérős imákat így elkezdtem mondani, vagy bármi, az azért volt, mert így a szívem, az biztos vagyok benne, hogy az Urat így ismerte, vagy felismerte, hogy ő hozzá kell tartozni, attól függetlenül, hogy így a tudatom nem is tudta ezt, hogy ő van csak, és ő az egyetlen, az út, az igazság és az élet.
1: Valahogy mégis úgy az emberi ösztön lehetett benned, vagy én nem tudom. Említetted azt is, hogy a roma zenék és a roma alkalmakat találtad meg. Ez azért volt, mert sok roma ismerősöd van a Facebookon, és akkor ők megtértek, és ezt osztották meg, és így találtál rá ezekre?
2: Nem. Ez az érdekes, hogy nem. Nem tudom már pontosan, hogy találkoztam. De ezek ilyen 2-3 évvel ezelőtt lehettek körülbelül. Ilyen láttam, ilyen kis házakba mentek, ilyen kis alkalmakat tartottak igazából. Szóval dicsőítettek együtt, én ezeket csak néztem, és csak annyira emlékszem, hogy mindig ezeket megkönnyeztem. Hogy ezek tényleg így olyan szívemig hatoltak.
1: Beatrix, te roma lány vagy egyébként?
2: Negyedvér vagyok, mert édesapám által, ő félvér, szóval így egy negyedvér van bennem.
1: Akkor ezért tetszettek neked ezek a...
2: Igen.
1: Nos, ugye említetted azt, hogy akkor bemerítkeztél, ez hogyan történt?
2: Ez úgy történt, hogy ugye meg van írva, hogy erőszakosok ilyen mennyik országa. Úgy történt, hogy én megkerestem ezt a gyülekezetet, ahol most én járok, és írtam nekik, és mondtam, hogy én beszeretnék merítkezni, és leültem, akkor ugye a pásztor megengedte, hogy beszélgessünk, és elmondtam neki így az életem egy kis részét, és mondtam neki, én beszeretnék merítkezni, nekem ez most minden vágyam, minden, ezt nagyon szeretném, mert én ezt úgy érzem, hogy nekem ez kell. És akkor szerencsém volt, mert az Úr kegyelméből pont 2 héten belül volt, azt hiszem, akkor a náluk a bemerítkezés, és megengedték, hogy én is bemerítkezhessek, úgyhogy még akkor ugye nem jártam oda sok ideje, ugye most lesz lassan 1 éve, hogy én hozzájuk még nem csatlakoztam, úgy szó szerint nem volt kimondva, de hozzájuk járok.
1: Mi vezetett rá, hogy te oda járjál? Hol találtad meg őket?
2: Facebookon láttam ezt is igazából, egy ilyen kis short videójukat láttam, és egy alkalmukat, és akkor én nekem ugye a pásztornak a mentalitása megtetszett, ahogy így beszél az emberekhez, hogy vicces is volt, szóval így egy kicsit ilyen magaménak éreztem, és engem így ez fogott meg, hogy olyan, na, de jó fej mindenki, és akkor így láttam, hogy na, milyen jó ez az alkalom, hogy nem az ilyen katonás rendszerint történő dolgok vannak, hanem tényleg ilyen szabad mindenki, és azt láttam, hogy ott tényleg úgy szeretet is van, meg ez a szabadság is.
1: Tehát akkor elkezdtél járni erre az alkalomra, fel is hívtad őket, megengedték, hogy te bemerítkezzél. Mit jelent pontosan a bemerítkezés? Van köztünk olyan hallgató, aki nem tudja, hogy egészen pontosan ez mi is?
2: Hát ugye a bemerítkezés az, amikor az ó embered, amikor a víz alá lemerül, akkor az ó embered Krisztussal együtt meghal, és Krisztussal együtt feltámadsz, amikor téged a víz alól felhúznak. És ott, amikor ott én engem lemerítettek, akkor azzal az ó énem, aki volt, az a prostituált, az a drogos, az ott meghalt. És ott utána, amikor felsegítettek a víz alól, akkor pedig a Krisztussal együtt támadtam föl. És az a krisztusi én, az a Krisztus, aki már újjá lett, az van már bennem, ő általa.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink, most elmegyünk, ismét hallgatunk egy jó kis dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább a beszélgetésünket itt a 100.3 Rádió Dikkel.

0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Kurucz Beatrix az én vendégem. Köszöntelek téged.
2: Szerbusz.
1: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy te bemerítkeztél, és hogy ez hogyan történt, csatlakoztál le egy kis közösséghez, amit a Facebookon találtál.
2: Igen.
1: És azt mondtad, hogy utána jött később a megtérésnek a folyamata.
2: Igen.
1: Miért? Mi történt akkor a te életedben?
2: Hát, ugye, amikor még én felkerestem ezt a gyülekezetet, akkor már úgy a prostitúciót azt így úgymond elkezdtem hagyni, mert akkor már ugye volt egy párkapcsolatom is, akkor ugye már azt hál' Istennek úgy nem volt az életemben, de még a kábítószerezés az még mindig, és igazából ugye, ahogy egyre többet töltöttem Istennek a jelenlétében, ugye egyre több több szeretetet kaptam tőle, és ugye a szeretete gyógyított meg, és hozott ki ebből, és ezt csak azt mondtam, hogy jó, kész, vége, a kábítószerezésnek is, a cigarettázásnak is, és a dohányzásnak is, persze voltak küszködések közben, hogy elhagyom, nem hagyom, és ez így egy tényleg azért mondtam, hogy egy folyamat, mert úgyhogy szenvedtem is közben, de hát Krisztusért szenvedtem, hogy ezeket tényleg így el tudjam hagyni és engedni, ő érte, hogy őt tudjam követni az ő szentségében, ahogy ő hozzám méltó, és akkor ez a döntés, ez így, amikor így megszületett, akkor így mert tényleg így közelebb is éreztem magamhoz az Urat, és még mindig azt mondom, hogy megérte, és ő mindennél többet ért. És hányan hálás az én szívem, hogy tényleg ebből a függőségből mentett ki, a paráznosságból mentett ki, és tényleg két kezemet összeteszem, hogy ő általa élhetek, és hogy új ember vagyok általa.
1: Tehát akkor ezért volt a megtérés egy folyamat, mert visszatértél egy régi szenvedélyhez, és mire ezt teljesen el tudtad engedni.
2: Igen.
1: Utána hogyan haladt tovább az életed? Mit szóltak ehhez azok a barátok, akikkel csináltad ezeket a tevékenységeket?
2: Hát, igen, mondtam, hogy nagyon sok ideig volt ez, hogy ebből így egyedül próbáltam küszködbe kiszállni, vagy ugye, biztos vagyok benne, hogy Isten volt az, aki ebből ki akart már akkor is húzni, csak ugye nekem nem volt úgymond erőm, az ő szent lelke nélkül meg erőtlen voltam tényleg, és ugye olyankor már, amikor sokszor így elhatároztam magamat, hogy akkor most már nem szeretném ezt csinálni, vagy már tudom, hogy ez a bulizós valaki az már nem épp az életemet szolgálja a jó felé, akkor nekem mindig voltak ilyen kis korszakaim, amikor azokat az embereket és azokat a társaságokat így magam mögött hagytam, vagy például már nem tartottam bizonyos emberekkel a kapcsolatot, és ezek is ilyen időszakos folyamatbeli dolgok voltak, hogy rájöttem egy idő után arra, hogy nem való már ez a társaság nekem, vagy ez az élet, és nem mindig voltak úgy igazából ilyen igaz barátaim, vagy olyan baráti társaságom, ami állandó lett volna, hanem mindig ezek azok az emberek voltak, akik így éppenséggel a bulizós korszakomból voltak, akkor azok annyi ideig voltak a társaságomban, ameddig ott buliztam velük. Szóval mindig, amikor egyre jobban így kezdtem kimászni ebből, úgy ezek az emberek le is váltak.
1: Ért kritika téged ezért?
2: Tessék?
1: Ért téged kritika ezért?
2: Megmondom őszintén, annyira nem, mert tényleg a mondhatni, a végére már annyira elengedtem ezeket az embereket, hogy rájöttem, hogy nem fontos már számomra az egy olyan társaság, mint például, ahol kábítószerezés van, vagy bármi, hogy már ennek például nem adtam így teret, nem engedtem teret, hogy így kritizáljanak, vagy bármilyen miatt. Nem volt soha állandóság az életemben igazából. Ilyen nagyon sokat költöztem, meg nagyon sokat váltottam mindig az életemben. Ugye így tényleg nem volt olyan társaság sem, ami állandó lett volna, így nem volt olyan hely, nem volt olyan tér nekik adva erre, hogy kritizáljanak.
1: Tehát akkor ott megváltoztak a barátaid is, gondolom lettek a gyülekezetből keresztény barátaid, illetve említetted, hogy utána lett egy párkapcsolatod.
2: Ez még az ilyen időszakos volt, úgymond, mármint, hogy amikor nekem a bemerítésem volt, az utána még tartott, és utána már nem volt. Szóval így, az így levált.
1: Ja, tehát akkor ez is egy ilyen régi életből való kapcsolat volt, és,
2: igen,
1: és akkor ezzel ezt is el kellett engedni. Megérte neked ott hagyni a barátaidat, a káros szenvedélyeidet, és ugye a pasidat is?
2: Mindenképp,
1: ezért az
2: igen.
1: Egészért?
2: Igen. És ezt nagy mosollyal tudom mondani, hogy igen.
1: És ez nagyon érdekes, a következő órában erről foglak faggatni akkor, hogy miért érte meg? Ki számodra Jézus Krisztus, mit adott neked ez az egész, illetve hát, hogy mit tudnál tanácsolni azoknak, akik ugyanúgy szenvednek ezekben a dolgokban? Ugye több nagyon súlyos dolgot is felsoroltál nekünk, amik ugye ilyen alvilági dolgok is egyben, és nagyon mélyek, és lehet, hogy van olyan hallgatónk, aki szenved ezzel kapcsolatosan, úgyhogy remélem, hogy majd adsz nekünk egy-két jó tippet, vagy hát így tanulhatunk a te sztoridból. Úgyhogy kedves hallgatóink, a következő órában is várunk benneteket, nagyon sok szeretettel, most ismét elmegyünk zenélni, aztán folytatjuk tovább itt a 100.3 Rádió Dikken.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Tárgyalások folynak egy közeljövőben esedékes budapesti látogatásról. Így válaszolt Sándor Fegyér, Ukrajna budapesti nagykövete a Magyar Hangnak arra kérdésére, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a magyar fővárosba jöhet-e a napokban. Hozzátette, arra pontos időpont még nincs megadva, hogy a találkozóra pontosan mikor kerülhet sor. Magyar Péter miniszterelnök a napokban bejelentette, hogy teljes körű megállapodásra jutott a magyar kormány Ukrajnával a 100 000-es magyar kisebbség nyelvi oktatási, kulturális és politikai jogai bővítésének kérdésében. A kormányfő Berlinben bejelentette, kész találkozni az ukrán elnökkel. Magyar Péter annak is hangot adott, hogy Budapest szívesen lenne az orosz-ukrán háború béketárgyalásainak helyszíne. Csütörtöktől szombatig háromnapos komplex járat ellenőrzés zajlik a kelenföldi vasútállomást érintő járatokon. Az akció során a rendőrök, jegyellenőrök, rendészek és minőségellenőrök a járműveken, továbbá a megállókban és az állomásokon is ellenőrzéseket végeznek. Az intézkedések célja a jegyellenőrzésen túl az utazási feltételeket megszegő, a közösségi közlekedés rendjét megzavaró emberek kiszűrése, valamint a járművek állapotának és tisztaságának ellenőrzése. A megszokottnál későbbi időpontban július 30-án rajtol idén az 58. Raiffeisen Kékszalag Nagydíj Balatonkerülő vitorlás verseny, amelyre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Az aszályos téli időjárás következtében jelenleg csak 83 cm a Balaton átlagos vízállása, emiatt elképzelhető, hogy a keszthelyi bóját át kell helyezniük Balatongyörök térségébe, vagy a Szigligeti öbölbe a mélyjárású hajók miatt. Így a versenytávja az általános 155 kilométerről lecsökkenhet 140 kilométerre, ebben az esetben pedig hivatalos rekorddöntésre nem kerülhet sor. A főbb kritériumok nem változnak, a verseny július 30-án reggel Balatonfüredről rajtol el, és a szintidő most is 48 óra lesz.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Trájó a 100.3 Rádió Digben. Rádió Digben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, az az Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Kurucz Bátrix az én vendégem. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
4: Szia Armandó, ismét.
3: Nos, az előző órában arról beszéltünk, hogy mennyire rossz volt, úgymond az óéleted, hogy milyen súlyos dolgokban voltál benne. Nagyon-nagyon mélyen érintett egyébként, ugye többször te is elérzékenyültél, és könnyek közt mesélted el ezeket a dolgokat. Hát még nekünk is elég durva volt ezt hallani, nemhogy még ezt átélni tényleg. Viszont ugye kezd már mosolygósá válni a sztori, pont azt mondtad az imént is, hogy nagy mosolyjal tudod mondani, hogy mindent megért. Mindent hátrahagyni Jézusért. Igen. Hogyan zajlott utána tovább az életed? Tehát mesélted, leváltak-e a régi barátok, elhagytad azt az időzőjelben rossz társaságot, ugye, amiben benne voltál, és hogyan folytatódott akkor tovább az életed? Tehát onnantól rendszeresen jártál egy közösségbe, vagy mindennapos volt az Istennel a kapcsolatod?
4: Hát igen, meg voltak ilyen nagyobb alkalmak, mint egy dicsulitábor. Ugye, igazából amikor én így találkoztam az Istennek a jelenlétével, az Úrral, magával, és amikor így én megéreztem őt, akkor ugye a friss megtérteknek van ez az éhes szívük, és én csak tényleg egyre vágytam ő rá, és így mentem, és ahol lehetett, és ahol lehetett, én akartam belőle kapni. És tényleg éhes is volt a szívem, és akartam, és vágytam ezt a jelenlétet, ami ő, és ez fantasztikus volt, és ugye, amikor még így az ember nem tudja, hogy milyen Istennek a jelenléte, és a szeretete, és amikor találkozik vele, akkor utána tényleg, ugye, én függője voltam valaminek, így mint szernek, de amikor ezzel a Istennel való Istennek a szeretetével találkozol, akkor meg rájössz arra, hogy Úristen, hogy ez mi? hogy igazából nem hasonlítható semmihez, és mindennél többet érő szeretet, ami ő maga.
3: Te ezt önmagadtól érezted meg, vagy úgy teljesen szerintem valahogy volt benned egy éhesség erre, vagy úgy nagyon érzékeny voltál így Istenre. Valahogy azt érezted, hogy ez rossz, tehát érezted azt, amiben benne vagy, hogy ezek nem helyes dolgok, vagy úgy erkölcsileg, mert akkor még nem tudtad nyilván, hogy ez bűn. Erkölcsileg nem érezted normálisnak azt, amilyen helyzetben vagy?
4: Hát erkölcsileg sem, meg egy, ugye, a lényege, hogy amikor valaki ilyen gyerekkorban nő föl, akkor az önértékelése, így az önképe, minden torzul. Szóval én nekem ezt így az önértékelésemet, amíg nem tudtam így magamban egyáltalán értékelni, hogy ki vagyok, hogy nő vagyok, vagy bármi, addig elveszett voltam, és ahogy így, hát így magamat elkezdtem értékelni, úgy jöttem rá arra, hogy Úristen, én nem ez, nem ez vagyok, ettől több vagyok, de hát ugye a pénzért megtettem, meg a függőség miatt, meg egyéb ilyen dolgok, és amíg így ebben voltam, addig csak annyit éreztem, és annyit tudtam, hogy ennek most már valahogy nem így kéne lennie, és onnantól kezdve csak próbáltam ebből kimászni, ki kászálódni, de hát ugye addig még mindvégig benne voltam ebbe a mocsokba, és az ördögi körbe, úgymond, amiből, és tudtam is már a végére, hogy ez egy ördögi kör, hogy ebből nincs kiszállás, és kerestem a kiutat, hogy ebből hogyan tudnék kiszállni, vagy hogyan van ebből a menekülő, hogy egyáltalán, hogy tényleg vágytam a normális életre, hogy csak úgy láttam, hogy mások úgy normálisan élnek, hogy ilyen semmi gondjuk, hogy megvannak, van egy normális életük, fölkelnek, elmennek dolgozni, szereti családban van gyerek, stb. És elkezdtem erre vágyni, és akartam, hogy nekem is legyen egy normális életem.
3: És most már Isten meg is adja. Ez egy nagyon-nagyon szívszorító történet egyébként, és az a szép ebben az egészben, hogy nagyon megmutatkozik ebben az, hogy Isten eléri az övéit, és Isten kiválassza az övéit, mert senki nem ment oda hozzád evangélizálni, hanem tényleg te magad kerested meg Istent. Szó szerint Isten beavatkozott az életedbe, és magához vonzott téged. Nos, elengedted ezeket a dolgokat, ugye onnantól kezdve elkezdtél járni akkor ebbe a közösségbe, és minél jobban meg akartad ismerni Istent, mert ő nagyon csodálkoztál rajta, hogy milyen is valójában ő.
4: Ebbe a közösségbe.
3: Mit tudnál tanácsolni azoknak a lányoknak, vagy nem csak lányoknak, hanem így a fiataloknak, azoknak az embereknek, akik ugyanígy függőségben vannak, vagy esetleg rossz társaságban, vagy akár még így a prostitúcióban is, hogy bírnak ebből kilábalni? Mit tudnál nekik tanácsolni?
4: Hát először is az, hogy mindenképp keressék az Urat az ő szívükben, hogy kiáltsanak föl hozzá, hogy segíts Istenem, hogy segíts ebből kilábalnom, hogy gyere el, és nézd rám, vagy bármit így a saját szavaikkal, hogy jussanak el arra a pontra, hogy határozzák el, hogy már nem akarják ezt csinálni, hogy legyen elég. Mert nekem is ez segített, hogy elhatároztam, hogy már nem akarom, mert nem én vagyok, és nem akarom. És amikor ez

0: interjút, akkor abból tényleg az embernek a lelke abból csak menekülni akar. És ezt érzi az ember, hogy már frusztrálja, már terheli, már szinte hány ingere van magától, vagy abból a környezet, vagy a környezetétől, vagy abból attól a társaságtól, vagy bármitől, a kábítószertől, tök mindegy, amikor már megelégelés, már kész, azt mondja, hogy elég, besokalt tőle, akkor van az a pont, amikor be tud lépni az Úr az életébe, hogy itt vagyok akkor, de akkor adnia kell magát az embernek, hogy akkor jó, rendben, és csak akkor gyere, segíts. Szerintem így ezt tudnám tanácsolni, hogy egy döntést szülessen meg bennük, egy elhatározás, és akkor biztos vagyok benne, hogy az Úr is úgy tényleg olyan segítőkezet fog nyújtani nekik, hogy abba, hogyha belekapaszkodnak és megragadják, akkor onnan ki tudnak mászni.
1: Mit tudnál azoknak mondani, akik most hallgatnak minket, és teljesen őrültségnek tűnik nekik ez az egész? Lehet, hogy ők is ugyanúgy benne vannak, de ők meg pont azt mondják, hogy miről beszél ez a lány, hát ez teljesen jó dolog, teljesen rendben van ez, nagyon jól érzem magam, nagyon jó pénzkeresési lehetőség, illetve ettől a káros szenvedélytől is jól érzem magam. Ezeknek mit tudnám mondani? Ezt fogjuk meghallgatni a következő szegmensben. Most elmegyünk ismét zenét hallgatni, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést itt a 100.3 Rádió Dikken. Maradjatok velünk!

0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
1: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Kurucz Beatrix az én vendégem. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Én is köszönöm.
2: Nos, az előző szegmenst úgy fejeztük be, hogy arra kértelek, hogy azoknak az embereknek mondjunk valamit, akik teljesen örültnek néznek bennünket, hogy mi fiatalokként követjük Jézust, és hogy nem szeretnénk ezekben a bűnökben élni, különösen ugye ezek a káros szenvedélyek, amiket te csináltál, illetve ugye maga az a könnyű anyagi forrás, amit lányok választhatnak, és ezt te hátra hagytad Jézusért. És mi van, ha ők nem értenek egyet, és teljesen őrültnek néznek téged, vagy engem akár, mit tudnál nekik mondani?
3: Hát azt, hogy ezzel én is így voltam. Mert úgy gondoltam, hogy nekem nem mondja meg senki, hogy én mit csináljak, és én is tényleg ezt így tök jó dolognak tartottam, mert hogy de jó, hogy így független vagyok, és élveztem azt, hogy ilyen életem van, hogy menő vagyok, úgymond, mert van pénzem, és élveztem azt, hogy amit ez a szer hatása nyújtott, vagy bármit, de nem jó. Szóval ideig, óráig jó, amit csinálja az ember, aztán úgyis jön az a része a dolognak, amikor már így bedepressziózik tőle, és nem egyáltalán nem jó a léleknek ez, nem jó az emberi kapcsolatokra sem tesz jó hatással, mert annyira eltorzítja a tudatot, annyira más, kifordítja az embert, és tényleg már az a valaki, akit ugye Isten megteremtett, az már annyira távol esik attól a valakitől, akit ő megálmodott. És én is így azt vettem észre magamon, hogy annyira más emberré lettem, annyira más embert szült belőlem az a sok kábítószer, vagy az a sok éjszakai élet, vagy az a pénzimádat, amit ugye amit én szerettem. Ez annyira más embert csinált belőlem, hogy igazából ezt most így tiszta fejjel visszanézve tudom csak átlátni. De addig, amíg benne van az ember, addig nagyon nehéz. És engem nagyon sokan szurkáltak, hogy aj, hogy így viselkedsz, úgy viselkedsz, és most azt tudom mondani, hogy igazuk volt, mert tényleg beképzelt voltam, nagy képű voltam, arrogáns voltam, nagy szájú voltam, ki ha én nem, majd megmutatom, ilyen voltam, és addig, amíg benne voltam, addig nem tudtam felismerni, és nem kaptam rálátást. És azok a lányok, akik ezt csinálják, én csak annyit üzennék nekik, hogy életük legnagyobb hibájukban vannak, hogyha azt hiszik, hogy ezzel az életmóddal célt fognak elérni, mert ez csak egy ördögi kör, amiből nincs kiszállás, csak akkor, hogyha tényleg Istennel vagyunk egy úton. Mert nem vezet sehova. Az önértékelés és a női identitás is sehova vész. A semmibe. És attól sokkal értékesebbek vagytok ti is, lányok, hogyha most hallgatjátok, hogy így az ördögnek csak úgy odaadjátok magatokat. Mert nem éri meg. mert ettől ti többek vagytok, kincsek vagytok. Azok azok a lányok, akik azt hiszik, hogy ezzel elérnek majd valamit, az sajnos ez csak egy elhitetés, mert sajnos ettől csak kevesebbek lesznek. És ezt én is csak így feleszméltem, hogy igazából csak egy használati tárgy vagyok. És közben azt hiszem, hogy én használok ki másokat, mert ilyenból nekem pénzem van, holott nem. Holott én vagyok kifosztva. És én voltam így kisemmizve, mert odaadtam magamat, és odadobtam magamat pénzért. És ez borzasztó. Ez borzasztó.
2: Említetted azt, hogy láttad, hogy másoknak van egy normális életük, hogy szeretve vannak, felkelnek, elmennek dolgozni. Elérted végül ezt a normális életet?
3: Igen. Hála az Úrnak. Igen, egyébként képzeld el, hogy én sosem voltam ez, hogy na akkor én normális munkahelyen tudjak dolgozni, vagy bármilyen, egy hónap után én ezt így fel is adtam körülbelül, megpróbáltam egyszer-kétszer körülbelül, de feladtam, és akkor inkább visszamentem bulizni, meg ilyenek. Most már az Úr annyira csodásan kimunkálta bennem ezt, hogy most már van rendes munkahelyem. Szóval tényleg az normális élet, amire vágytam, azt megadta nekem az Úr.
2: Nos, innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni, a jövőbeli tervekről fogunk beszélni, illetve arról, hogy ki számára Jézus Krisztus Beatrixnak, úgyhogy maradjatok velünk mindenféleképpen, most elmegyünk ismét zenét hallgatni, aztán folytatjuk itt a 100.3 Rádió Dikken.

0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, keresztészség. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Szolk Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Kuruc Beatrix az én vendégem. Szia Beatrix, köszöntelek a stúdióban.
2: Szervusz Armandó.
1: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy nagyon jókat tudtál mondani az embereknek, nagyon jót üzentél nekik, amit a saját tapasztalatod által mondtál, és nem csak okoskodni akarsz az emberek feje fölött, hanem te átmentél ezeken a dolgokon, szóval ez egy elég hiteles dolog volt. És ugye kitértünk egy picit arra, hogy neked volt egy álmod, láttad, hogy milyen az embereknek a normál élete, az, hogy szeretve vannak, az, hogy elmennek dolgozni, normálisan élnek, nem kicsapongóan, és ezt megadta neked az Úr, bár ezzel is volt küzdelmed. Tudnál nekünk mesélni egy picit erről, hogy milyen volt ez a küzdelem, és hogy végül hogy érted el ezt?
2: Igen, hát ugye régebben, amikor szintén megpróbáltam ugye a saját erőmből kiszállni a munkából, a prostitúcióból, vagy bármiből, ebből az ülött életből, akkor ugye én elmentem dolgozni, és ott egy hónapig bírtam körülbelül így ebbe a normális kerékvágásba, mert ugye szintén visszavágyódtam abba, amiből én kiszakadtam. Mert valamiért, hogy ezt nem éreztem magamének, és akkor ez az ego volt, hogy a pénz, hogy ez nem elég, nehogy már én nekem itt kelljen dolgoznom, meg ennyiért, meg úristen, és akkor, na akkor inkább visszamegyek, és akkor a pénzért ezt csinálom, de nekem legyen meg az az életem, meg az az életszínvonalam, és akkor így ezt eljátszottam kétszer, majd utána most, hála a jó Istennek, tényleg el tudom mondani azt, hogy egy olyan munkám van, amiben úgy jól is érzem magam, és tényleg most már nem egy hónapja vagyok ott végre valahol, hanem minden, hát nem minden nap, mert azért van szabad napom, de beállt egy olyan rend az életembe, hogy van célja, hogy van miért fölkelnem, mert van munkám, el tudok menni dolgozni, és nem egy bulira megyek, nem egy züllött társaságnak vagyok tagja, és nem az van, hogy minden nap felkelek, és ilyen tétlen vagyok, meg hogy ki kell találnom, hogy mit csináljak, mert ez volt olyan, hogy ugye, amikor az üllött életemet éltem, akkor így napokat el tudtam lenni úgy, hogy nem csináltam úgymond értelmes dolgot. Hogy nem volt úgy munkahelyem, ahol bejárjak, nem volt úgy olyan életcélom konkrétan, amit elérhettem volna, hogy olyan azt tudnám mondani, hogy értelmes. És most már van értelme az életemnek, az Úr maga az értelme az én életemnek, de ez csak egy ilyen grátis tényleg, hogy ő úgy rendbe helyezi, rendre helyezi, és rendbe hozza az életeket. De hogy nekem is ezt a munkát, nekem hiányzott ez, hogy legyen az, hogy felkelek reggel, megyek, csinálom a kis életemet, dolgozok, és akkor így vele rázódok a normális kerékvágásba, ami ő neki is tetsző.
1: Nagyon-nagyon-nagyon örülök neki, hogy ezt az Úr megadta a te életedbe, és hogy mindezektől a dolgoktól meg tudtál szabadulni. Nagyon-nagyon köszönöm azt, hogy őszinte vagy, és hogy azt is elmondod, hogy nem csak megtértél, és rögtön sínre kerültél, és minden jó volt, hanem így emberibb, és így hiteles ez, hogy igenis visszamentél, aztán visszajöttél, aztán újra letértél az útról, aztán újra visszakanyarodtál, mert ilyen az embernek a kapcsolata igazából, Istennek, Istennel, és ez így annyira hiteles, annyira jól át tud jönni számunkra, ez annyira bátorító tud lenni ez a dolog, hogy így ennyire őszinte vagy ezzel a dologgal kapcsolatosan. Mik a jövőbeli terveid? Tehát neked akkor volt egy ilyen álmod, és ezt most így el tudtad érni, és végre elengedted ezeket a függőségeket.
2: Igen, igen.
1: Most mi a célod? Mit tervezel a jövővel majd?
2: Hát, most nagy terveink vannak, így az úrral, már mondhatom így. Most lesz például egy nagy ilyen evangelizációs, missziós tábor, a Fire Camp, abba szeretnénk majd menni, és akkor így ebben, hát majd meglátjuk, hogy ebből mit hoz ki az úr, de mindenképp így már szeretnénk majd olyan munkát, amit tényleg ő benne tevékenykedik, szóval, hogyha majd egyszer lehetséges úgy, hogy anyagilag is úgy meg tudjam engedni, akkor már tényleg így csak az úrnak szeretnék szolgálni. Hál' Istennek már kaptam egy nagy proféciát, hogy az elhívásommal kapcsolatosan, úgyhogy én hiszem, hogy az én múltamnak ugye nagy szerepe van az én missziós feladatommal kapcsolatosan, és tényleg, hogy az Úr olyan csodásan mindig tényleg a javunkra fordít mindent. Szóval az, hogy én nekem volt, amen, halleluja, hogy volt ilyen múltam, hogy a drogfüggőség, vagy bármi, az szépen az ő javára fordítja, hogy olyan embereknek tudjak meg segíteni, akik tényleg ezzel küzdködnek, hogy esetleg szabadítsak is embereket. Nekem ez ugye olyan álmom, hogy én szemtelemmel töltsek be embereket, hogy szabadítsak meg embereket, és nekem ezt így az Úr így a szívemre tett, és tudom, hogy ebből valóság is lesz, mert amit az Úr tesz a szívünkre, az abból tényleg valóság lesz. És halleluja! És nekem most már ez nekem ez lebeg a szemem előtt, hogy én az Úrnak akarok most már csak így tényleg szolgálni, sőt, ő neki akarom, hogy boldogság és öröme legyen, és neki tudom, hogy az öröm és boldogság, amikor sok ember szabadul, sok ember megy a királyságába, amikor így tényleg így emberek ezre térnek meg, én erre vágyom, hogy a kezem alatt térnek meg az emberek, hogy segítek nekik, és ez az, amiben most így el tudnám magamat így jelenleg képzelni.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni, most ismét elmegyünk dalokat hallgatni, aztán folytatjuk tovább itt a 100.3 Rádió Dikken.
3: Mi atyánk, Isten, aki vagy a mennyekben,

0: Ez a Trájó,
1: a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
2: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Krusz Beatrix az én vendégem. Köszöntünk itt a stúdióban, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
2: Most az előző szegmensben kitértünk arra, hogy mik a jövőbeli terveid, hiszen egy nagyon-nagyon-nagyon durva történeted van, nagyon-nagyon nagy íve van a te életednek, a te megtérésednek, és említetted azt, hogy ez a jövőbeli terved, hogy te az Istennek szolgáljál, és hogy ezeket a függőségeket, amik voltak az életedben, amiket te elengedtél, ezt az Úrnak a dicsőségre akarod felhasználni, hogy szolgálni tudj ilyen emberek felé. Nos, ezt egyébként nem tudom, hogy te észrevetted-e, vagy a hallgatók, de Isten most is megadta neked ezt, hiszen ebben a rádióban is volt most lehetőséged, hogy egy kicsit üzenj azoknak, akik ebbe benne vannak, és a bizonyságoddal szívből remélem, hogy sok embernek tudtunk segíteni, vagy sok embert megérintett ez a dolog, és egy lépéssel közelebb került Istenhez ezzel a bizonysággal. Ugye mondtad, hogy a jövőbeli terved neked az, hogy te anyagilag is, ha meg tudod engedni, teljes időben szolgálj neki, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy akár egy ilyen munkahelyet szeretnél elvállalni, ami így azért adna fizetést, egy megélhetést, hogy teljes időben tudjad szolgálni, úgymond főállásban szolgálónak lenni?
3: Hát, hogy azért fizetést kapni, azt úgy nem mondanám, de hiszem, hogy erre is lesz majd egy megoldása az Úrnak. Úgyhogy ezt még úgy nem szögezném le, de azt, hogy neki szolgáljak, így főállásban, igen.
2: Hát ez nagyon-nagyon-nagyon csodálatos dolog. Említettél egy evangelizációt, hogy szeretnél benne részt venni. Ez egészen pontosan mit jelent? Adok neked most pár percet, tied a színpad, evangelizálj, meséld el, hogy ki számodra Jézus Krisztus.
3: Jó. Ugye Jézus Krisztus, amikor így lejött a földre, ő mint maga Isten jött le, és ő egy bűntelen, ő egy tiszta, ő maga a Szent, ő eljött hozzánk azért, hogy mi meg tudjunk szabadulni, mi bűnösök, az olyanok is, mint én is, aki függőségeknek voltam a rabja, aki a prostitúcióban jött ki, és ő csak azért jött el, hogy az ilyen embereket, mint amilyen én is voltam, megmentse, hogy szabadulást adjon nekünk, és ő amikor arra keresztre fölment, ő elhordozott minden bűnt, elhordozott minden vétket, elhordozott mindent, ami emberi gyallóságba belefér, és ő, amikor feltámadt ezen a harmad napon, és legyőzte a pokolt, a halált, a bűnt, a mindent, akkor megmenekültünk attól, hogy mi meghalljunk. Megmenekültünk attól, hogy az ördögé maradjunk, úgymond, mert ugye mindaddig sajnos az ördögé vagyunk, amíg nem az ő vele vagyunk közösségben, és nem ő, ami Istenünk, ami elfogadott Urunk. És ha mi elfogadjuk őt Urunknak, szabadítónknak, megváltónknak, akkor örök életet nyerünk. És ez nem kell más csinálnunk, csak behívunk őt a szívünkbe. És ő nem azért jött el, hogy elvesztünk, hanem azért, hogy megtartassunk. Ő azért jött el, hogy a szívünket, a megtört szívünket bekötözze, hogyha betegek vagyunk, akkor meggyógyítson minket. hogyha nincs anyánk, nincs apánk, akkor ahelyett anyánk vagy apánk legyen. És nekem is annyit adott az ő gondviseléséből, annyit adott az ő szeretetéből, annyit adott már magából, annyit mutatott már magából, hogy tényleg ő rajta kívül nem kell más. Ő az a szentség, az a gyönyörűség, ami ő az felfoghatatlan emberi ésszel. És ő képes mindent egy pillanat alatt megváltoztatni. Ő képes meggyógyítani a te szívedet egy pillanat alatt, a függőségből megszabadítani, meg mindenből meg tud szabadítani, és meg tud gyógyítani, mert neki van ereje rá, mert neki van hatalma rá. És az a név, hogy Jézus Krisztus, az mindennél erősebb, az mindennél hatalmasabb, és csak bármi annyi bajod van, hogy elcsüggettél, vagy elfáradt, és csak annyit mondod, hogy Jézus Krisztus, akkor az ő nevére igenis minden térd meghajlik, és a csüggedés is meghajlik, és minden az ő nevére minden meghajlik, és köteles is menjen földön is, föld alatt is minden térdet hajtani neki. Nincs ereje senkinek és semminek, sem fölötte, sem az életed fölött, sem a családod fölött, csak egyedül Jézus Krisztusnak van. Mert ő a mindenség, a mindenható, az uraknak ura, a királyoknak királya. És ő azért van és létezik, hogy te tudd, hogy van örök életed és szabadulásod innen, a pokolból, abból az ördögi körből. És csak annyit kell mondanod, hogy Úr Jézus Krisztus, itt vagyok, és szabadíts meg, mert már nem akarok ebbe lenni, mert új ember akarok lenni, mert veled akarok lenni. És ő megy is, és meglát téged, és lehajol hozzád, és ő egy alázatos szívű, egy szelíd valaki, aki tényleg nem lenéz téged, hanem azt mondja, hogy Úristen, ez az én gyermekem, az én elveszett bárányom, és ő meg akar változni, ő jobb akar lenni, akkor én most lehajolok hozzá, lenyúlok hozzá, és felemelem, mert ő egy ilyen Isten. Ő nem le fog nézni téged, ha kiáltasz hozzá, hanem azt mondja, hogy inkább én hajolok le hozzá, és oda le guggolok hozzá, ha kell, és felemelem magamhoz a porból, a mocsokból. Amen.
2: Amen. Nagyon szépen köszönöm neked, és zárásul pedig, csak hogy ne ilyen könnyesen vessünk véget a műsornak, bár tudom, hogy ez az érzékenység, ez örömteli, ez Isten miatt van.
3: Igen.
2: Úgy szoktam befejezni a műsort, Beatrix, hogy mondok három dolgot, és te csak egy szóval válaszolhatsz rá. Oké?
3: Okay? Jó.
2: Első gyülekezet.
3: Közös család.
2: Második, Jézus Krisztus.
3: Szereted.
2: Harmadik, Kuruc Beatrix.
3: Új ember.
2: Nagyon jó. Kuruc Beatrix, az új ember volt az én vendégem. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és bizonságot tettél.
3: Én is köszönöm a meghívást.
2: Ti pedig, kedves hallgatóink, ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, trajó. Sziasztok!

0: rá.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
2: A kormány elrendeli a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi beruházási döntéseinek teljes körű átvilágítását, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a kormány szóvivői tájékoztatón. Vizsgálni fogják, hogy milyen módon és kihatározta meg azt a szokatlan eljárást, hogy amerikai dollárban fizessenek egy magyar kivitelező cégnek, ismertette a tárcavezető. Az átvilágítás kiterjed a beruházás közbeszerzésére, valamint kezdeményezni fogják azt is, hogy a Budapest-Belgrád beruházás minden dokumentum át a nyilvánosság megismerhesse. Ehhez a kínai partner engedélye is kell, de a külügyminisztérium már dolgozik az engedély megszerzésén. Megszüntette a nyomozást a győri regionális nyomozóügyészség az új dörögdi kézigránát baleset ügyében, amelyben egy kormánytisztviselő maradandó sérüléseket szenvedett a honvédségi kiképzésen. Az ügyészség szerint a nyomozás során több szabálytalanságot is feltártak, de ezek nem álltak közvetlen összefüggésben a robbanással, ezért büntetőjogi felelősséget nem lehetett megállapítani. A vizsgálat kizárta, hogy műszaki hiba vagy hibás gránát okozta volna a balesetet, azt is megállapították, hogy a kiképző ugyan hivatalosan nem tölthette volna be ezt a feladatkört, mert nem tiszt vagy altiszt volt, de a gyakorlat során az előírásoknak megfelelően járt el, és nem követett el olyan hibát, ami büntetőjogi felelősséget alapozna meg. A Budapest közút január és június között a kisebb kiterjedésű balesetveszélyt jelentő úthibák megszüntetése mellett több mint 43 ezer kátyút javított ki, közölte a társaság pénteken az MTI megkeresésére. Ez kétszerese a tavalyi év azonos időszakában elvégzett javítások számának, tették hozzá. Közölték, a kátyúk száma 2026. januárjának közepétől emelkedett meg jelentősen. Ekkortól több héten keresztül megnövelt kapacitással, alvállalkozók bevonásával dolgoztak a keletkező burkolathibák elhárításán. A kátyúzási és egyéb burkolatjavítási munkák ugyanakkor egész évben folyamatosan zajlanak. A burkolathibák javítására fordított kiadások az idei év első 5 hónapjában elérték a bruttó 405 millió forintot, amely meghaladja az erre a célra tervezett bruttó 356 millió forintos éves költségkeretet.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Közlekedési hírek.
4: Hétvégén egyirányosítják a Mester utcát a Nagykörút felé a Heller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak, illetve tilos megállni. Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasút sor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt. Lezárják mára a Népszínház utcát a Csokonai utca és a József körút között rendezvény miatt. A Csokonai utca a Rákóczi út felé lesz egyirányú. A 99-es autóbusz Blaha Lujza tér megállóját áthelyezik a Rákóczi útra, a 7E autóbusz megállójában. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
1: Időjárás.
4: Visszatér a kánikula. Ma több órás napsütésre számíthatunk a térségben. Csapadék nem valószínű. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad. Reggel 15 fokig hűl a levegő, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.

0: Rádió Dík.
1: Penas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én foglak végigkísérni benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, de a mai nap folyamán képzeljétek el, hogy nem egyedül vagyok a stúdióba, ugyanis itt van mellettem Érdi Baba!
3: Sziasztok, Isten áldjon mindenkit, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Nem egyedül érkeztél a stúdióba, itt van velünk a te drága kisfiad, Kájú!
4: Sziasztok!
3: Igen, itt a fiam is elkísért.
2: Csodálatos dolog. Nem sokára egyébként fogunk beszélgetni arról is, hogy családi formáció is van már, hiszen a gyerekeid is énekelnek, és Kájúnak is született nemrégiben egy videóklipjáról, majd Kájú bővebben fog mesélni. Baba, neked az életedben hogy kezdődött el a zenélés? Hogy jött az ihlet, hogy te zenész legyél?
3: Én megmondom a frankot igazából, mint szerintem, mint az összes roma gyereknek, illetve cigány gyereknek, mindenki ugye a Boldi Gusztin nőtt fel. Nekem a legnagyobb bálványom volt régen a Boldi Guszti.
2: Igen?
3: Nagyon szerettem a Boldi Gusztit is. Mindig a gyerekkoromban, amikor lehettem ilyen 6-7 éves, akkor én is csináltam magamnak egy körszakált. Szóval én is énekeltem éjjel-nappal a Szeretlek-Szeretleket, az Aranyesőt. Szóval nagyon nagy bálványa voltam a Boldi Gusztinak. Ugye, és akkor azon felnevelkedtem, és akkor eljöttem, mondom, én zenész leszek, olyan leszek, mint a Boldi Guszti. És igazából bejött ez nekem, és tetszett ez az egész, aztán már láttam, ugye jöttek, mert akkor már Boldi Guszti, akkor már ilyen új stílust váltott, ugye ilyen diszkóba hozta ezt az egész cigány nótát, és akkor már láttam az új ismert, akkor már, akkor már megismertem a grófot, jöttek a pesti fiúk, Andrisék, faszossal, szóval nagyon jó volt ez az egész, és ez nekem nagyon tetszett, és akkor mondom, belekóstolok én is, és akkor így igazából belekóstoltam a zenei világba, ugye az Érdi Lajossal, aki nem ismerni, az az Egyedi Louise, megtalálható is a YouTube-on, nagyon jó zenei előadó, és azt tudni kell, hogy a Érdi Lajos, az a Kis Lajoskának az apukája, a tambura művésznek. És akkor én voltam sokáig a szájbőgőse, és akkor volt egy olyan, amikor beledobott a mélyvízbe engem, hogy na akkor most mai nap folyamán előremész is énekelsz, és akkor innentől kezdve akkor már jött nekem ez a dolog, és akkor építettem magamnak egy kis karriert, egy zenekart, csináltam magamnak egy ötfős zenekart, és akkor elkezdtem járkálni, aztán csapottam egy-két zenészhez igazából, és akkor így beindult az egész karrierem nekem, aminek nagyon örülök, és hálás vagyok legfőképpen az Istennek, a családomnak, hogy végig támogattak engemet, és aztán meg elkezdtem klippezni, elkezdtem építeni a zenei karrieremet, aztán amikor már megnősültem, akkor már megszülettek a gyerekeim, és igazából nem akartam a gyerekekre se ráreszkolni ezt az egészet, hogy zenészek legyenek, ezt igazából ők választották. De a Kájónak az volt a szülinapi ajándék, nem is bocsánat, nem a szülinapi, a karácsonyi ajándéka, hogy ő el szeretne menni a stúdióba, és szeretne énekelni. Még nagyon is támogattam ebben, mert én örültem neki, hogy nem szerettem volna, hogy zenészek legyenek a gyerekeim.
2: És ez volt az első dal, akkor karácsonykor?
3: Igen, és akkor megcsinálta a Kájó ezt a Camimos az Pegdikimo, ő elkezdte énekelni, aztán a Zsülikémnek, egyszer csak a Zsülikét otthon hallottam énekelni, és hallottam, a Zsülikének nagyon jó hangja van, és akkor a Zsülikével is csináltam egy közös dalt, illetve videoklippet, ugye, és láttam, hogy a Zsülike nagyon tehetséges, és akkor vele, neki is most fogunk csinálni egy

0: egyedülálló videóklipet, és remélem, hogy fogják sokan keresni, és remélem, hogy nézett lesz a videóklip is befutott.
1: Hát innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most meg fogunk hallgatni ettől a kedves családtól egy dalt, aztán folytatjuk tovább, tartsatok velünk mindenféleképpen.

0: Rádió Dix. Hol a hangunk?
1: 100.3 Rádió Dix, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni, és a mai nap folyamán, ahogy már az előző szegmensben hallhattátok, ha itt voltatok velünk, aki pedig nem volt itt, azoknak elmondom, hogy Érdi Baba in the house, itt van velünk a stúdióban, Érdi Baba!
2: Sziasztok, köszönöm ezt a nagy fennkonferálást, nagyon jó esik nekem, a szívemnek és a lelkemnek is.
1: És hát nem egyedül van itt, itt van az ő kisfia Kájú is, köszönj a hallgatóknak!
3: Sziasztok!
1: Hamarosan Kájú is el fogja mesélni, hogy milyen élményekben van rész, amikor stúdióban jár, amikor videóklipje van. Na de folytassuk az előző szegmensben lévő beszélgetésünket, kedves Baba. Ugye azt mondtad, hogy elkezdtél járni, zenélni Érdi Lajossal, és a szájbőgőse voltál, aztán bedobott a mélyvízbe, hogy akkor most már énekelj te is, szolgáltasd a jó kedvet. De volt egy idő, amikor a te szóló karriered berobbant, és úgymond, bocsánat a kifejezésért, nem másodhegedűsként voltál már jelen egy-egy családi rendezvényen, hogy te énekeljél egy zenekarral, hanem hogy a szóló karriered berobbant és milliós eléréseket értél el különböző platformokon. Ez hogy alakult ki?
2: Ezt igazából az egész, ezt mind annak köszönhetem, hogy láttam azt a fiatalságon, illetve mind a fiatalságnak köszönhetem az egészet, hogy akár ki mit csinál, akár milyen dal csinálunk, nem tetszik nekik, nem hallgassák meg. Azt csináltam egy olyat, amit nagyon is büszke vagyok arra a dalra igazából, hogy azért is kaptam ezt a nevet, hogy After Király, ugyanis, mert a Tech House zenét én összehoztam a cigányzenével, amire nagyon büszke vagyok. Tényleg, hogy a fiatalságnak, ugye mai napság már csak a fiataloké a jövő, az övéké a világ, minden az ő kezükben van igazából. És csináltam nekik egy dalt, ami berobbant, ami lényegében egy rendezvényen adtam elő azt a dalt, és nagyon jó volt, és láttam az emberek, hogy megbolondulnak, megtorzul a fejük, és elmondom, akkor elmegyek stúdióba, és akkor megcsinálom azt a dalt, és akkor megcsináltam, és akkor már sikeres lett egy bolond dal. Egy bolond dal sikeres lett igazából, és nagyon-nagyon sörültem neki, és igazából onnantól már kezd még jobban rákoncentráltam erre a zenei szakmára, hogy akkor már a dal után már elmentem zenei tanárhoz, kicsit skáláztattam a hangomat, hogy kicsit jobban tudjak énekelni.
1: De egyébként te tudtad, hogy ebből a Dilis dalból siker lesz?
2: Nem.
1: Vagy tényleg viccnek indult?
2: Viccnek indult az egész, ugye?
1: Önszórakoztatásból magadat akartad szórakoztatni?
2: Igen, meghallgatod a dalt. Egy az. Nincs benne egy, nem olyan, hogy mondjam, jó, maga a dal az jó, de az ének az nagyon borzasztó, mert nagyon fars voltam ott még, és sokszor visszahallgatom magamat, hogy úristen, ez én vagyok, és így énekeltem fel. Hát azért már sokkal másabban adom elő ezt a dalt, szóval nagyon sokan meg is lepődnek azon, hogy mikor előadom ezt a dalt, hogy mennyire másképpen szól ez a dal, szóval nagyon büszke vagyok rá is, és köszönöm a közönségemnek, a rajongóimnak, hogy támogatnak, velem vannak, és nagyon tetszik nekik ez a dal.
1: Folytatni fogjuk még, bocsánat, hogy a szabadba vágok, de most el kell mennünk zenélni egy icipicikét, meghallgatunk pár dalt, aztán folytatjuk tovább a beszélgetést, és természetesen Érdi Baba lesz a vendégem továbbra is, illetve a kisfia is itt van velünk a stúdióban, Kájú, úgyhogy maradjatok velünk mindenféle.

0: Vorba, vorba sza.
1: Rólunk, neked.
2: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, és közben pedig itt van velem a stúdióban Érdi Baba és a kisfia Kájú. Köszöntelek titeket.
3: Sziasztok, Isten áldjon mindenkit.
2: Na figyeljetek, megbeszéltük, hogy akkor Babának hogy indult be a karrierje, és hogy igazából egy dilizésből így berobbant ez a dal, és hogy mennyit fejlődtél azóta. Azért kezdted el fejleszteni magadat, mert berobbant ez a dal, és észrevetted, hogy a dilizésnek hatalmas sikere van, és most meg akarod mutatni, hogy te igenis tehetséges vagy. Vagy ha nem lett volna ekkora sikere ennek a dalnak, akkor is képezted volna a hangodat?
3: Nem. Nem, megmondom az igazat, hogy biztos, hogy nem képeztem volna a hangomat, mert az a dalon, ahogy elmondtam az előző adásban is, hogy nagyon fals voltam, nagyon rossz voltam. Most valaki szerint még mindig az vagyok, de ilyen negatív kommentekre már nem adok igazából, nem is érdekel. Ezt én érzem, meg a rajongóim is érzik ezeket igazából, hogy mennyit fejlődtem, mennyi van rajta. Most nem magamat akarom dicsérni, mert az öndicséret az büdös, azt mondják.
2: Igen, tehát fejlesztetted a hangodat szorgalomból, és mérföldekkel jobban énekelsz, mint ahogy ez a dal fel lett énekelve annó, amivel berobbantál.
3: Igen, és
2: ezt követően adtál ki további dalokat.
3: Nagyon sok dalt adtam ki azóta, de azt tudni kell a kedves hallgatóknak, azt el kell mondjam, hogy ezt a Kóla Kóla című dalt hamarosan egy feldolgozásra fog kerülni a Pesti Andrissal. Hamarosan lesz halató a YouTube-on, nem sok elmegyünk és megcsináljuk egy teljesen ízvilágban, egy olyan
2: micsoda meglepetés!
3: Egy olyan példaképet csinálhatom meg ezt a dalt, hogy el sem mondhatom, igazából egy álmom valóra válik, hogy pont a Pesti Andrissal, érted, hogy amin felnőttem, ráadásul egy dal királlyal, elmondhatom róla, hogy dal király az Andris is, vele fogom megcsinálni ezt a dalomat, a Kóla Kóla című dalt.
2: Ho-ho-ho, micsoda bejelentés, kedves Rádió Dik hallgatók! Ez a bejelentés először itt a Rádió Dikben hallható, hogy akkor lesz közös dal a Pesti Andrisnak és Érdi Babának. Ezt még nem is mondtátok el sehol, ugye?
3: Ezt még sehol, igazából most hallják a kedves hallgatók, meg ugye itt a Dik Rádióban, hogy elmondtad, és nagyon büszke vagyok rá, és nagyon szépen köszönöm az Andrisnak ezt az egészet, hogy igen, hogy támogat ebbe is, azt mondja, hogy büszke rám, és akkor csak öcsém, csak előre.
2: És akkor gondolom több kulisszatitkot nem mondasz el.
3: Igen,
2: csak ennyit tudhatunk, hogy lesz egy közös dal, és kész.
3: Nem, még valamit el szeretnék mondani, nem mondhatok nagyon sok mindent, hogy részt vettem egy tehetségkutatón, és igazából csak ennyit mondhatok, többet nem mondhatok. Megvan kötve a kezem.
2: Hát ez csodálatos dolog, nagyon sok sikert kívánunk neked ebben a tehetségkutatóban. És akkor ne is mondj többet, tudod mit? Elmegyünk zenélni, aztán folytatjuk tovább. Úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen. Én most pár dallal búcsúzom tőletek ebben az órában, aztán a következő órában is hatalmas szeretettel várunk benneteket. És továbbra is itt lesz velünk a stúdióban Érdi Baba és az ő kisfia Kájú. És a következő órában Kájú is meg fog szólalni, úgyhogy tartsatok velünk.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
2: Budapesti mesék címmel új időszaki kiállítás nyílt a BKV Deák téri föld alatti vasúti múzeumában. A péntektől látogatható tárlat a fővárosi közösségi közlekedés izgalmas, nosztalgikus, humoros vagy éppen szomorkásabb epizódjaiból mutat be válogatást, közölte a BKV ZRT pénteken. A tárlat számos tárgyi emlék, közlekedés történeti relikvia, utastájékoztatási anyag, fotó, plakát, dokumentum segítségével mutatja be a főváros múltját és közösségi közlekedésének történetét. A 10 tematikus egységben 10 történet elevenedik meg. A tárlat látogatói megtudhatják, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, valamint hogy milyen fővárosi közlekedési eszköztechnikai újdonságait csodálta meg a brazil császár is, továbbá azt is, hogy hogyan jelölték a számozás előtt a villamos viszonylatokat. Június 7-én rendezik meg a Liszt pikniket a Liszt Ferenc téren, ahol bemutatkozik a Zeneakadémia 2026-os őszi évada. A rendezvényen fellép többek között Farkas Gábor, Simon Izabella, Karasszon Eszter, Balázs János, a 3B, valamint a Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói. A rendezvényhez családi programok, gasztronómiai kínálat, nyereményjátékok és kedvezményes jegyvásárlási lehetőség is kapcsolódik, a programon való részvétel ingyenes. A hétvégén változásokra kell számítaniuk azoknak, akik a Szentendrei hévvonalat használják, ugyanis karbantartási munkák miatt módosul a H5-ös hév közlekedése. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a szerelvények szombaton és vasárnap csak a Batthyány tér és Pomász között közlekednek, míg a vonal északi szakaszán pótlóbuszok szállítják majd az utasokat. A H5-ös hév helyett Békásmegyer és Szentendre között a H5 eljelzésű pótlóbusz közlekedik. Fontos ugyanakkor, hogy ez a járat nem érinti Szent István Telep és Pomáz megállókat, ezért az érintett utasoknak érdemes előre tájékozódniuk az alternatív eljutási lehetőségekről. A módosított forgalmi rend miatt Pomáz és Szentendre között csak Budakalász lendfonó megállónál történő átszállással lehet közlekedni, ami várhatóan hosszabb utazási időt eredményezhet az érintett szakaszon.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dik. Közlekedési hírek.
4: Hétvégén egyirányosítják a Mester utcát a Nagykörút felé, a Heller utcától veszélyelhárítás miatt. Az érintett szakaszon időszakos és szakaszos sávlezárásra is számítsanak, illetve tilos megállni. Zuglóban, a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasút sor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban a külső sávban haladhat a villamospálya felújítása miatt. Lezárják mára a Népszínház utcát a Csokonai utca és a József körút között rendezvény miatt. A Csokonai utca a Rákóczi út felé lesz egyirányú. A 99-es autóbusz Blaha Lujza tér megállóját áthelyezik a Rákóczi útra, a 7E autóbusz megállójában. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek!
1: Időjárás.
4: Visszatér a kánikula. Ma több órás napsütésre számíthatunk a térségben. Csapadék nem valószínű. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad. Reggel 15 fokig hűl a levegő, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.

0: hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni, vagy vendégekkel. Aki az előző órában velünk tartott, az már tudhatja, hogy kik a vendégeim, akik pedig most csatlakoznak, azokkal szeretném közölni, hogy Érdi Baba in the house!
2: Sziasztok, az új hallgatóinkat, akik itt vannak és most csatlakoztak a műsorhoz.
1: És itt van velünk Érdi Babának a drága kisfia is, Kájú!
3: Sziasztok!
1: Nos, az előző órában kitért a beszélgetésünk arra, hogy tulajdonképpen te nem szeretted volna azt, hogy a gyermekeid zenével foglalkozzanak, vagy zenészek legyenek.
2: Nem,
1: viszont Kájú kérte karácsonyi ajándékban.
2: Karácsonyi ajándékban, igen, de nem szerettem volna rájuk erőszakolni.
1: Igen, rájuk erőszakolni, de titkon akartad, hogy ők
2: zenészek. Szerettem volna, de...
1: Rátok akarta, Kájú. De várjál, térjünk ki, most Kájú, meséld el, hogy az volt a karácsonyi ajándékod, hogy elmenj egy stúdióba és felénekelj egy dalt.
2: Melyik dalt énekelted fel, fiam?
1: Melyik dal volt az? Emlékszel rá még?
2: Na, melyik volt?
1: És azt el tudod mondani, hogy milyen érzés volt a stúdióba bemenni?
2: Na, mondjad.
1: Hát, izgultál?
3: Igen.
1: És most izgulsz itt a Rádiódikben?
3: Nem.
1: Most nem izgulsz?
2: Hogy nem izgulsz, Kájú?
1: Hát már hozzászokott ő a sztársághoz. És akkor ezt az első dalt felénekelted a stúdióban, és onnantól kezdve mindig akartál már énekelni? Tehát olyan akartál lenni, mint apukád?
3: Igen.
1: De miért?
3: Nem tudom.
2: Nem tudja.
1: Nem tudod? Csak ő a példaképed?
2: Ki a példaképed?
3: Te.
2: Hazudsz.
1: Baba, neked milyen érzés volt, hogy a fiad

0: ezt kérte, hogy egy stúdióba vidd. Ez én a karácsonyi nekem, ajándék.
1: Nekem ez volt egy, nekem volt egy karácsonyi ajándék, szerintem nem neki.
0: Hány éves volt ekkor?
1: Mindjárt mondom neked. 5 vagy 6.
0: 5 vagy 6 éves. Ilyenkor egy gyermek általában egy távirányítós autót kér, igen, vagy valami játékot. Azt mondta, hogy menj, vidd el őt stúdióba. Azonnal realizálódott benned ez a dolog? Vagy nem vetted komolyan először? Hát
1: feltétlenül hívtam a Santinot, és mentünk hozzá stúdióba.
0: Azonnal?
1: Egyből, persze.
0: Akkor te tényleg nagyon örültél neki.
1: Hatalmas.
0: Akkor ez egy feldolgozás volt, vagy saját dalt írtatok?
1: Igen, nem, ez egy feldolgozás volt. És igazából kaptunk alapot is hozzá, amit meg szeretnék köszönni a Leónak. Nagyon szépen köszönöm az alapot, hogy megengedte, hogy a fiam felénekelje az alapjára is.
0: És utána így, ja, így indult.
1: Igen.
0: Aztán hogy jött az akkor, hogy a Zsülike is énekelni kezdett?
1: Hát a Zsülikém? A Zsülike az igazából az úgy kezdte az egész éneklezését, hogy elvittem őtet a Mizóhoz. Picike volt. És ő is kérte egy dalt, hiszem valami ilyesmi volt, már nem emlékszem, a Zsülike az nagyon picike volt. Ő is azt mondja, 5 vagy 6 éves, most 10 éves a Zsülike. Hiszen 5 vagy 6 éves volt, mikor kezdett énekelni.
2: 5 éves volt.
1: És sírt a stúdióba, de akkor is felvettük a dalt. Nem is a Mizónál voltunk, hanem Olaricsiné voltunk.
0: De miért sírt?
1: Izgult, és a izét csináltam meg vele, akkor csináltam meg vele az elsőt, és nem is ő kérte meg, hanem én raktam be őt, tehát, hogy akkor gyerezsünk el őt, belerőszkoltam.
0: Na akkor innen fogjuk folytatni a beszélgetést, kedves hallgatóink, tartsatok velünk mindenféleképpen, mert Érdi Baba van itt velünk a stúdióban, és az ő kisfia Kájú, úgyhogy tartsatok velünk.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. És képzeljétek, nem egyedül vagyok a stúdióban, hiszen itt van velem Érdi Baba és az ő kisfia Kájú. Köszöntelek titeket!
2: Sziasztok! Újra itt vagyunk.
1: Nos, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy körülbelül Kájú is 5 évesen, és Zsülike is 5 évesen kezdtek el énekelni. Aztán utána már elkezdtek énekelni ugye közös dalokat is.
2: Igen, csináltatok közös dalt?
3: Igen.
2: Ja, persze, csináltak közös dalt is, még fognak is. Igazából megpróbálom a két gyereket, ugye most már ezt a zenei szakmát választották, megpróbáljuk azt csinálni otthon, én meg az asszony, illetve az megbeszélni velük, hogy maradjanak párba, de természetesen rakjanak
3: ki. Párba?
2: Hát úgy párba, hogy ketten énekeltek.
1: Duettbe.
3: Miért úgy mondod, hogy párba?
1: Hát duettbe.
2: Akkor duettbe, így jobb.
1: Látod, ő igen. Szakmai. Na, látod, szakmai. A Kájú szakmai.
2: És megpróbáljuk azt, hogy duettben maradjanak, és hogy ne szólóban maradjanak, de természetesen jönnek fognak ők is szólóval folyamatosan.
1: Hát ez egy csodálatos hír, akkor várhatunk dalokat a gyerekeitől is, nem csak tőled.
2: Igen.
1: És milyen stílusban várhatunk tőled dalokat? Tovább fogod vinni ezt a house dolgot?
2: Tech house mindenféleképpen tovább viszük, ugye mi ever robbantam, én ever robbantam, és ezt maradom, és ezt igazából egy-két dologon változtatni
3: apa,
2: fogok.
3: Apa, amit csinálsz az a Kóla-Kóla 2 lesz?
2: Nem lesz Kóla-Kóla 2, hanem Andrással lesz egy feldolgozás. Nem lesz semmiféle Kóla-Kóla 2, se Kóla-Kóla 6. Szóval ez a régi baba élet, ez kicsit el fog változódni.
1: Mert megváltozott mostanában az élete?
2: Az Érdi baba nagyon megváltozott, igen. Az Érdi baba jár gyülekezetbe, megtért. És egy kicsit most már az Úrnak is szeretném szentelni az életemet, illetve a családommal szolgálni az Urat.
1: Tehát akkor... Az, hogy az életed pálfordulatot vett, így ez a zenei térre is hatással lesz?
2: Igen, természetesen azt el kell váruljam mindenkinek, hogy már nem vállalok teljes éjszakákat.
1: Mármint zenélésben.
2: Zenélést így van, igen. Nem vállalok, hanem minimum csak ilyen 40 perceket vállalok, azt is a két gyerekemmel, és elviszem őket.
3: Egy órát válasz. Azt mondtad.
2: Hát egy órát, az 40 perc, az egy óra, az majdnem ugyanaz, Kájú, nem?
1: Igen.
2: De hát jó, igazán van végülis, mert van 20 perc különbség.
1: Igen, de a show-val, a beszélgetéssel elmegy, de 40 perc fix éneklés.
2: Így van, az okay. Megvan.
1: Okay, hát akkor Érdi Baba nagyon megváltozott, ezt a következő szegmensben jobban ki fogjuk fejteni. Most elmegyünk, meghallgatunk tőlük egy dalt, aztán folytatjuk tovább, tartsatok velünk mindenféleképpen, hiszen Érdi Baba in the house.
3: Sziasztok!

0: Neked. Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztolik Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas lágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal és vendégekkel jönni felétek. És így történt ez a mai nap folyamán is. Akik itt voltak velünk, azok tudják, akik meg nem, azoknak elmondom, hogy a mai vendégeim Érdi Baba és az ő kisfia Kájusz.
2: A Tektek Family. Sziasztok, Isten áldjon mindenkit.
1: Tehát akkor így most már elmeséltétek tulajdonképpen, hogy a gyerekek hogy kezdtek el énekelni, Kájú hogy kezdett el énekelni, igen, és Kájú, hogy neked hogy robbant be a szóló karriered, és hogy mit várhatunk tőletek a jövőben. Tehát akkor a gyerekek közösen fognak énekelni, te meg egyedül, de...
2: Hát én szeretném, hogy közösen énekeljenek, ez már rajtuk fog múlani igazából, hogy mennyire jönnek meg igazából. A Kájú meg a Zsulik az mindig vagy birkózik, vagy karatézik, vagy boxol. Szóval az egyik a másikat mindig piszkálja, de nem azt, hogy együtt tudjanak ő működni, és együtt tudjanak, és együtt dolgozni, duettbe énekelni.
1: Így van. Na most, Kájú, te neked nemrég lett egy dalod, amit apáddal énekelsz közösen, nem a Zsülikével. Jött milyen a videóklip?
3: Nagyon jó volt, és még szeretnék jönni dalokkal.
1: Na hát, várjuk tőled nagy szeretettel akkor ezeket a dalokat majd, és remélem, hogy tényleg örülni fogsz neki. Baba, ha egyszer azt mondják a gyerekeid, hogy apu, kipróbáltuk, de mi nem akarunk tovább énekelni, akkor te megengedett neki?
2: Igen, hogy ne, te menjél köművesnek, a másik meg menjen szakácsnak.
1: És hogyha abban boldogok lesznek, akkor és az jól Isten csinálják.
2: Áldja, akkor az Isten áldja őket. Nem tudok erre mit mondani.
1: Na, hát ennek nagyon örülök. Akkor nem vagy ilyen fanatikus, én zenész vagyok, akkor a gyerekeim is azok legyenek, hanem szabad akaratuk.
2: Agyon váglak, ha nem leszel zenész. De...
1: Na, de tényleg most akkor viccet félretéve, akkor tényleg nem erőlteted rá.
2: Nem, természetesen nem. Most ez igazából most egy ilyen felkapott láz náluk is szerintem. Nem tudom, hogy mit hoz még a holnap, meg a jövő, hogy hogy szeretnének az életbe. De természetesen én nem, persze nem azt akarom, hogy zenélésből éljenek, mert zenélésből nem lehet megélni, szerintem. Mert én szerintem nem lehet. Azért kell az embernek legyen egy diplomája, járjon iskolába természetesen. Ezek mind kellenek. Ezeket én legalábbis fontosnak tartom, mert én igazából azért jártam iskolába, hogy egyek meg ígyak, meg hogy napköziben legyek, melegben voltam, igazából ennyi nem most.
1: És a gyerekeidnek meg nem ezt a jövőt hát szánod, persze, hanem hogy tanuljanak.
2: Így van.
1: És akkor ezt a hallgatóknak is mondjuk, hogy a tanulás nagyon,
2: nagyon
1: fontos.
2: Fontos. És a gyerekeknek, a kedves szülőknek is üzenem, hogy tényleg a gyerekeknek maximálisan meg kell adni mindent, amit tudtok, amit csak tehettek, de a tanulás az nagyon fontos, mert az kell. Olyan világot élünk, hogy ebbe az országba és ebbe a világba, ha nem tanulsz, nem lesz pénzed.
1: Így van, ez nagyon fontos, és a tudást azt senki nem tudja elvenni tőlünk. Baba, nagyon sok sikert kívánok nektek a továbbiakban, az egész családnak. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok a mai
2: napon. Köszönjük, hogy meghívtál minket, Armando. Az Isten áldjon mindenkit, és aki teheti, térj

98.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Rádió!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A magyar kormány azonnali hatállyal megtiltotta új vendégmunkások toborzását a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból a gyorsított foglalkoztatási eljárás keretében. A kormány korábban azt ígérte, hogy június 1-től harmadik országbeli vendégmunkások már nem érkezhetnek Magyarországra a jelenlegi rendszerben. A szóvivők ugyanakkor elismerték, hogy a szabályozási környezet rendkívül összetett, mivel a külföldi munkavállalók eddig 24 különböző jogcímen érkezhettek az országba. Első lépésként most arról döntöttek, hogy munkaerő kölcsönző és közvetítő cégek nem hozhatnak be munkavállalókat az említett három országból gyorsított eljárás keretében. A kormány szerint a vendégmunkás rendszer átfogó reformja még előkészítés alatt áll, a hosszú távú megoldás kidolgozása pedig időt vesz igénybe. Teljes körű felújítást kaphat a nyugati téri aluljáró, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A beruházás a pesti fonódó villamos projekt második ütemének előkészítéséhez kapcsolódik, és egy olyan közlekedési csomópontot érintene, amely az átadása óta, vagyis közel 45 éve nem esett át jelentős korszerűsítésen. A tervek szerint többek között megújulhatnak az utasforgalmi és üzemi terek, korszerűsödhet a közvilágítás, és megújulhatnak a kapcsolódó gépészeti rendszerek is. Modernebb utastájékoztatási rendszer jöhet létre, és akadálymentes nyilvános mosdót is kialakíthatnak. Ismét felfüggeszti budapesti járatait a Fly Dubai. A légitársaság tájékoztatása szerint átmeneti menetrendi és operatív okok miatt július végéig törölte a Dubai és Budapest közötti összes járatát. A foglalási rendszer alapján a járatok legkorábban augusztus elején indulhatnak újra. A döntés azért is meglepő, mert a társaság néhány héttel ezelőtt még a budapesti összeköttetés fokozatos helyreállítását jelentette be. A járatok február végén álltak le az Irán körüli biztonsági helyzet miatt, majd május 22-től heti 3 alkalommal újraindultak. A napi járatsűrűség visszaállítását eredetileg június végére tervezték.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzd rá cigány a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

azért is mulatok, csak azért is bemegyek a csárdába. Mulatok, mulatok, csak azért is húzatom, a fülembe húzatom a cigánnyal. Úgy se voltam sose jó a privátnak, szerető is más kellett a babának. Mulatok, mulatok, csak azért is húzatom, akkor is, ha nem tetszik a világnak.

mulatok, csak azért is húzatom a cigány.

Ez a Húsdrát cigány. Ikonikus dallamokkal, felejthetetlen dalszövegekkel. 100.3 Rádiódik. Hogyha ír...

0: Ez volt a Húsdrá cigány.
1: Holnap délben ismét jelentkezünk.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: Felmondott Papp Dániel az MTVA vezérigazgatója, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója munkaviszonya megszüntetését maga kezdeményezte Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél, mint a munkáltatói jogok gyakorlójánál, közölt az MTVA sajtó és marketing irodája. A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozva nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása, olvasható a közleményben, amelyből az is kiderül, hogy Papp Dániel a felmondási ideje alatt ellátja feladatait. Magyar Péter néhány nappal ezelőtt lemondásra szólította fel a közmédia két vezérigazgatóját, Papp Dánielt és Altorjai Anitát. Eljárást indított a környezetvédelmi hatóság a kínai tulajdonú CATL akkumulátorgyár ellen, mert a debreceni cég szabálytalanul engedett a csatornába zöld színű folyékony hulladékot, tudatta a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal pénteken az MT-vel. A kormányhivatal közölte, a CATL telephelyénél május 5-én este történtek miatt a vízügyi hatóság soron kívüli döntéssel visszavonta az ipari szennyvíz előtisztítóra kiadott hozzájáruló nyilatkozatát, és a vállalatot a kommunális szennyvízhálózat és a csapadékvíz elvezető megtisztítására kötelezte. Rögzítették ugyanakkor, a CATL a szennyezést határidőben megszüntette, de a jogsértések miatt a vízügyi és a környezetvédelmi hatóság is kiszabja a jogszabályok szerinti bírságokat. Eladták azt a hófehér Fiat 500X-et, amely Ferenc pápa 2023-as budapesti látogatásakor a pápai konvoj részeként szolgált. Az autót a látogatás után nem használták, hanem jótékonysági célra tartották fenn, most pedig 7 millió forintért talált gazdára. A Szeged-Csanádi Egyházmegye a teljes vételárat három súlyosan beteg szegedi gyerek támogatására fordítja. A 7 millió forintot egyenlő arányban osztják szét közöttük, így fejenként 2 millió 333 ezer forint segítséget kapnak.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
3: Most hétvégén mérsékelten meleg, nyár eleji időre számíthatunk, jelentősebb front vagy tartós hőség nélkül, így az időjárás kifejezetten kedvez a szabadtéri programoknak. Napközben a felhő átvonulások mellett több órára kisüt a nap, és a csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul. Csapadékra vagy zivatarra elenyésző az esély, így száraz időben telik a nap. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
3: A hétvégén futóverseny, városrészi rendezvények és karbantartások miatt több kulcsfontosságú szakaszon is útlezárásokra és tömegközlekedési járatok módosítására kell készülni. A legfontosabb hétvégi korlátozások a mai napra. Városliget és környéke szombaton és vasárnap is futóverseny miatt lezárásokra és szakaszos korlátozásokra kell számítani a Városligetben és a környező utakon. Ez érinti a környék autóbusz és troli járatait is. Kispest városünnep. Rendezvény miatt változik a forgalmi rend Kispest központjában és egyes mellékutcáiban, ami korlátozza az autós forgalmat és módosítja helyi BKK járatok útvonalát. Balesetmentes közlekedést!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.
3: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Nagyon-nagyon szép napot kívánok nektek, drága Rádió Dick hallgatók. Én itt a mikrofon mögött Patai Anna vagyok, és minden alkalommal hatalmas szeretettel, boldogsággal, örömmel várlak benneteket. Arról nem is beszélve, hogy a legfrissebb hírekkel igyekszem minden alkalommal megérkezni hozzátok. Most azonban a legfrissebb, legjobb dalokkal érkeztem itt a 100.3 Rádió Dicket. Kérlek szépen, a zenével is tartjuk az ütemet, és itt vagyunk a legfrissebbekkel. Érdemes lesz velem tartani, de nem csak most, hanem egészen 18 óráig.
5: Minden egyes nap veled egy áldás. Nem tudom megköszönni én azt, hogy vagy nekem.

0: Rádió Dix 100.3, Patai Anna vagyok, és nagyon-nagyon hálás a szívem amiatt, hogy itt vagy velem. Az a helyzet, hogy jönnek a hírek, ahogy egyébként a szóra elején mondtam, a legfrissebbek, időjárás, közlekedés, aztán pedig jövök is, és pörgetjük tovább a jó kis bulis nótákat.
1: Közlekedési hírek.
0: A hétvégén futóverseny, városrészi rendezvények és karbantartások miatt több kulcsfontosságú szakaszon is útlezárásokra és tömegközlekedési járatok módosítására kell készülni. A legfontosabb hétvégi korlátozások a mai napra. Városliget és környéke szombaton és vasárnap is futóverseny miatt lezárásokra és szakaszos korlátozásokra kell számítani a Városligetben és a környező utakon. Ez érinti a környék autóbusz és troli járatait is. Kispest városünnep. Rendezvény miatt változik a forgalmi rend Kispest központjában és egyes mellékutcáiban, ami korlátozza az autós forgalmat és módosítja helyi BKK járatok útvonalát. Balesetmentes közlekedést.
1: Időjárás.
0: Most hétvégén mérsékelten meleg, nyár eleji időre számíthatunk, jelentősebb front vagy tartós hőség nélkül, így az időjárás kifejezetten kedvez a szabadtéri programoknak. Napközben a felhő átvonulások mellett több órára kisüt a nap és a csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul. Csapadékra vagy zivatarra elenyésző az esély, így száraz időben telik a nap. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dix. Romákról, nem csak romák.

0: Viszlát.
1: Halló?
2: Halló, hol voltál egész nap? Hívtalak, vagy 20-szor?
1: Hallod, ezt nem hiszem el. Nem mindegy neked, hogy hol voltam. Amúgy is megmondtam, ha barátaimmal vagyok, engem ne hívogassál.
2: Tudod mit? Csinálj, amit akarsz.

Ez itt a Rádió Dix 100.3, Patai Anna vagyok, és lezárom az órát. Borzasztóan gyorsan elrepült egyébként az első óránk, de remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és a következő megszólalásban pedig azzal foglalkozunk, hogy kinek a névnapját ünnepeljük a mai napon, vagy kiknek, milyen névnaposaink vannak, és természetesen nekik küldünk pár dalt. 100.3

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Tárgyalások folynak egy közeljövőben esedékes budapesti látogatásról. Így válaszolt Sándor Fegyír, Ukrajna budapesti nagykövete a Magyar Hangnak arra kérdésére, hogy Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök a magyar fővárosba jöhet-e a napokban. Hozzátette, arra pontos időpont még nincs megadva, hogy a találkozóra pontosan mikor kerülhet sor. Magyar Péter miniszterelnök a napokban bejelentette, hogy teljes körű megállapodásra jutott a magyar kormány Ukrajnával a 100 000-es magyar kisebbség nyelvi oktatási kulturális és politikai jogai bővítésének kérdésében. A kormányfő Berlinben bejelentette, kész találkozni az ukrán elnökkel. Magyar Péter annak is hangot adott, hogy Budapest szívesen lenne az orosz-ukrán háború béketárgyalásainak helyszíne. Csütörtöktől szombatig háromnapos komplex járat ellenőrzés zajlik a kelenföldi vasútállomást érintő járatokon. Az akció során a rendőrök, jegyellenőrök, rendészek és minőségellenőrök a járműveken, továbbá a megállókban és az állomásokon is ellenőrzéseket végeznek. Az intézkedések célja a jegyellenőrzésen túl az utazási feltételeket megszegő, a közösségi közlekedés rendjét megzavaró emberek kiszűrése, valamint a járművek állapotának és tisztaságának ellenőrzése. A megszokottnál későbbi időpontban július 30-án rajtol idén az 58. Raiffeisen Kékszalag Nagydíj Balatonkerülő vitorlás verseny, amelyre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Az aszályos téli időjárás következtében jelenleg csak 83 cm a Balaton átlagos vízállása, emiatt elképzelhető, hogy a keszthelyi bóját át kell helyezniük Balatongyörök térségébe, vagy a Szigligeti öbölbe a mélyjárású hajók miatt. Így a versenytávja az általános 155 kilométerről lecsökkenhet 140 kilométerre, ebben az esetben pedig hivatalos rekorddöntésre nem kerülhet sor. A főbb kritériumok nem változnak, a verseny július 30-án reggel Balatonfüredről rajtol el, és a szintidő most is 48 óra lesz.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Most hétvégén mérsékelten meleg, nyár eleji időre számíthatunk, jelentősebb front vagy tartós hőség nélkül, így az időjárás kifejezetten kedvez a szabadtéri programoknak. Napközben a felhő átvonulások mellett több órára kisüt a nap, és a csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul. Csapadékra vagy zivatarra elenyésző az esély, így száraz időben telik a nap. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: A hétvégén futóverseny, városrészi rendezvények és karbantartások miatt több kulcsfontosságú szakaszon is útlezárásokra és tömegközlekedési járatok módosítására kell készülni. A legfontosabb hétvégi korlátozások a mai napra. Városliget és környéke szombaton és vasárnap is futóverseny miatt lezárásokra és szakaszos korlátozásokra kell számítani a Városligetben és a környező utakon. Ez érinti a környék autóbusz és troli járatait is. Kispest városünnep. Rendezvény miatt változik a forgalmi rend Kispest központjában és egyes mellékutcáiban, ami korlátozza az autós forgalmat és módosítja helyi BKK járatok útvonalát. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Ez itt a Rádió Dick 100.3, Patai Anna vagyok, és június 6-ai névnapon kérem szépen Norbertet és Szintiát köszöntjük, drága Norbertek, Szintiák, Isten éltessen titeket. Egyébként még a mai napon Artemis, Artemisia, Filip, Fülöp és Gilbert névnap is van, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon boldog névnapot szeretnék kívánni innen a Rádió Dickből, a mikrofon mögül, Isten éltessen benneteket, és hát ahogy ígértem, akkor a következő darok természetesen nektek szólnak. Mindig köszöntjük a névnaposokat, ez most sem lesz másképp.

0: Ez itt a Rádiódik, Patai Anna vagyok, és a helyzet a következő, jönnek a hírek, közlekedés, időjárás. Én pedig köszönöm, hogy SMS-ben megírod a legfrissebb infódat a 0630303030-as telefonszámra. Átadom a helyemet a híreknek, aztán pedig jönnek tovább a jó kis dalok itt a Rádiódiken.
1: Időjárás.
0: Most hétvégén mérsékelten meleg, nyár eleji időre számíthatunk, jelentősebb front vagy tartós hőség nélkül, így az időjárás kifejezetten kedvez a szabadtéri programoknak. Napközben a felhő átvonulások mellett több órára kisüt a nap, és a csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul. Csapadékra vagy zivatarra elenyészi az esély, így száraz időben telik a nap. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
0: A hétvégén futóverseny, városrészi rendezvények és karbantartások miatt több kulcsfontosságú szakaszon is útlezárásokra és tömegközlekedési járatok módosítására kell készülni. A legfontosabb hétvégi korlátozások a mai napra. Városliget és környéke szombaton és vasárnap is futóverseny miatt lezárásokra és szakaszos korlátozásokra kell számítani a Városligetben és a környező utakon. Ez érinti a környék autóbusz és troli járatait is. Kispest városünnep. Rendezvény miatt változik a forgalmi rend Kispest központjában és egyes mellékutcáiban, ami korlátozza az autós forgalmat és módosítja helyi BKK járatok útvonalát. Balesetmentes közlekedést!

0: Ez itt a 100.3 Rádió Dik, ahogyan azt megszokhattátok, Patai Anna vagyok, és lezárom az órát, de a következő órában is jövök hozzátok vissza, és természetesen hozok magammal annyi jó zenét, annyi jó előadóval, hogy szinte el sem hiszitek.
1: A mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádió Dik.

0: vagy.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: A kormány elrendeli a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi beruházási döntéseinek teljes körű átvilágítását, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a kormány szóvivői tájékoztatón. Vizsgálni fogják, hogy milyen módon és kihatározta meg azt a szokatlan eljárást, hogy amerikai dollárban fizessenek egy magyar kivitelező cégnek, ismertette a tárcavezető. Az átvilágítás kiterjed a beruházás közbeszerzésére, valamint kezdeményezni fogják azt is, hogy a Budapest-Belgrád beruházás minden dokumentum át a nyilvánosság megismerhesse. Ehhez a kínai partner engedélye is kell, de a külügyminisztérium már dolgozik az engedély megszerzésén. Megszüntette a nyomozást a győri regionális nyomozóügyészség az új dörögdi kézigránát baleset ügyében, amelyben egy kormánytisztviselő maradandó sérüléseket szenvedett a honvédségi kiképzésen. Az ügyészség szerint a nyomozás során több szabálytalanságot is feltártak, de ezek nem álltak közvetlen összefüggésben a robbanással, ezért büntetőjogi felelősséget nem lehetett megállapítani. A vizsgálat kizárta, hogy műszaki hiba vagy hibás gránát okozta volna a balesetet, azt is megállapították, hogy a kiképző ugyan hivatalosan nem tölthette volna be ezt a feladatkört, mert nem tiszt vagy altiszt volt, de a gyakorlat során az előírásoknak megfelelően járt el, és nem követett el olyan hibát, ami büntetőjogi felelősséget alapozna meg. A Budapest közút január és június között a kisebb kiterjedésű balesetveszélyt jelentő úthibák megszüntetése mellett több mint 43 ezer kátyút javított ki, közölte a társaság pénteken az MTI megkeresésére. Ez kétszerese a tavalyi év azonos időszakában elvégzett javítások számának, tették hozzá. Közölték, a kátyúk száma 2026. januárjának közepétől emelkedett meg jelentősen. Ekkortól több héten keresztül megnövelt kapacitással, alvállalkozók bevonásával dolgoztak a keletkező burkolathibák elhárítására. A kátyúzási és egyéb burkolatjavítási munkák ugyanakkor egész évben folyamatosan zajlanak. A burkolathibák javítására fordított kiadások az idei év első 5 hónapjában elérték a bruttó 405 millió forintot, amely meghaladja az erre a célra tervezett bruttó 356 millió forintos éves költségkeretet.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Időjárás.
3: Most hétvégén mérsékelten meleg, nyár eleji időre számíthatunk, jelentősebb front vagy tartós hőség nélkül, így az időjárás kifejezetten kedvez a szabadtéri programoknak. Napközben a felhő átvonulások mellett több órára kisüt a nap, és a csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul. Csapadékra vagy zivatarra elenyésző az esély, így száraz időben telik a nap. Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Közlekedési hírek.
3: A hétvégén futóverseny, városrészi rendezvények és karbantartások miatt több kulcsfontosságú szakaszon is útlezárásokra és tömegközlekedési járatok módosítására kell készülni. A legfontosabb hétvégi korlátozások a mai napra. Városliget és környéke szombaton és vasárnap is futóverseny miatt lezárásokra és szakaszos korlátozásokra kell számítani a Városligetben és a környező utakon. Ez érinti a környék autóbusz és troli járatait is. Kispest városünnep. Rendezvény miatt változik a forgalmi rend Kispest központjában és egyes mellékutcáiban, ami korlátozza az autós forgalmat és módosítja helyi BKK járatok útvonalát. Balesetmentes közlekedést!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
3: Rádió Dik, sziasztok, Patai Anna vagyok, és megígértem, hogy ebben az órában is veletek leszek, sőt, azt is megígérem, hogy nem csak most, hanem egészen 18 óráig itt leszek veletek. Hozom a legfrissebb dalokat természetesen, azon kívül pedig készülök nektek izgalmas témával az utolsó órában, úgyhogy szerintem ez a mai adás is nagyon-nagyon jól sikerült kis adás lesz. Köszönöm, hogy itt vagy velem a Rádió Dikem. Tarts is velem, mert hogy a következő percekben elindítjuk az órát, és indítom a dalokat. Most!

0: tu menge pelas. Rólunk neked.
1: Perceg.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Dikát. Romákról nem csak romáknak.
1: Juni Montana. Ej. Hey.

0: hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: GPM Music Production.

0: hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádió D. Romákról, nem csak romáknak.
1: Sziasztok! Vagyok, ez itt a Rádió Dik, és azonnal mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Nagyon bízom benne, hogy most már az igazi forró nyár következik, de pontos részletekkel azonnal jövök hozzátok.
0: Időjárás.
1: Most hétvégén mérsékelten meleg, nyár eleji időre számíthatunk, jelentősebb front vagy tartós hőség nélkül, így az időjárás kifejezetten kedvez a szabadtéri programoknak. Napközben a felhő átvonulások mellett több órára kisüt a nap, és a csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul. Csapadékra vagy zivatarra elenyésző az esély, így száraz időben telik a nap. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
1: A hétvégén futóverseny, városrészi rendezvények és karbantartások miatt több kulcsfontosságú szakaszon is útlezárásokra és tömegközlekedési járatok módosítására kell készülni. A legfontosabb hétvégi korlátozások a mai napra. Városliget és környéke szombaton és vasárnap is futóverseny miatt lezárásokra és szakaszos korlátozásokra kell számítani a Városligetben és a környező utakon. Ez érinti a környék autóbusz és troli járatait is. Kispest városünnep. Rendezvény miatt változik a forgalmi rend Kispest központjában és egyes mellékutcáiban, ami korlátozza az autós forgalmat és módosítja helyi BKK járatok útvonalát. Balesetmentes közlekedést!

0: amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádió Dix. Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dix 100.3, Patai Anna vagyok. Nagyon-nagyon-nagyon csodaszép napot nektek. Szeretném megköszönni, hogy ebben a megszólalásban is, és ebben az órában is velem voltatok. Mindig nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok velem, és számíthatok rátok. Kérlek titeket, hogy egészen 18 óráig tartsatok velem, és ha lehet, akkor mondjátok a családnak, barátoknak, hogy hallgassanak bennünket, akkor is, hogyha nem budapestiek, mert online is hallgathatóak vagyunk. Ezért nagyon hálás vagyok, hogyha ezt minél több emberhez eljuttatod. Na, azonnal jönnek az órazáró zenék, és a következő órában talizunk.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Budapesti mesék címmel új időszaki kiállítás nyílt a BKV Deák téri föld alatti vasúti múzeumában. A péntektől látogatható tárlat a fővárosi közösségi közlekedés izgalmas, nosztalgikus, humoros vagy éppen szomorkásabb epizódjaiból mutat be válogatást, közölte a BKV ZRT pénteken. A tárlat számos tárgyi emlék, közlekedés történeti relikvia, utastájékoztatási anyag, fotó, plakát, dokumentum segítségével mutatja be a főváros múltját és közösségi közlekedésének történetét. A 10 tematikus egységben 10 történet elevenedik meg. A tárlat látogatói megtudhatják, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, valamint hogy milyen fővárosi közlekedési eszköztechnikai újdonságait csodálta meg a brazil császár is, továbbá azt is, hogy hogyan jelölték a számozás előtt a villamos viszonylatokat. Június 7-én rendezik meg a Liszt pikniket a Liszt Ferenc téren, ahol bemutatkozik a Zeneakadémia 2026-os őszi évada. A rendezvényen fellép többek között Farkas Gábor, Simon Izabella, Karasszon Eszter, Balázs János, a 3B, valamint a Zeneakadémia ének fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói. A rendezvényhez családi programok, gasztronómiai kínálat, nyereményjátékok és kedvezményes jegyvásárlási lehetőség is kapcsolódik, a programon való részvétel ingyenes. A hétvégén változásokra kell számítaniuk azoknak, akik a szentendrei hévvonalat használják, ugyanis karbantartási munkák miatt módosul a H5-ös hév közlekedése. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a szerelvények szombaton és vasárnap csak a Battyány tér és Pomász között közlekednek, míg a vonal északi szakaszán pótlóbuszok szállítják majd az utasokat. A H5-ös hév helyett Békásmegyer és Szentendre között a H5 eljelzésű pótlóbusz közlekedik. Fontos ugyanakkor, hogy ez a járat nem érinti Szent István Telep és Pomáz megállókat, ezért az érintett utasoknak érdemes előre tájékozódniuk az alternatív eljutási lehetőségekről. A módosított forgalmi rend miatt Pomáz és Szentendre között csak Budakalász lenfonó megállónál történő átszállással lehet közlekedni, ami várhatóan hosszabb utazási időt eredményezhet az érintett szakaszon.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
2: Most hétvégén mérsékelten meleg, nyár eleji időre számíthatunk, jelentősebb front vagy tartós hőség nélkül, így az időjárás kifejezetten kedvez a szabadtéri programoknak. Napközben a felhő átvonulások mellett több órára kisüt a nap és a csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul. Csapadékra vagy zivatarra elenyésző az esély, így száraz időben telik a nap. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: A hétvégén futóverseny, városrészi rendezvények és karbantartások miatt több kulcsfontosságú szakaszon is útlezárásokra és tömegközlekedési járatok módosítására kell készülni. A legfontosabb hétvégi korlátozások a mai napra. Városliget és környéke szombaton és vasárnap is futóverseny miatt lezárásokra és szakaszos korlátozásokra kell számítani a Városligetben és a környező utakon. Ez érinti a környék autóbusz és troli járatait is. Kispest városünnep. Rendezvény miatt változik a forgalmi rend Kispest központjában és egyes mellékutcáiban, ami korlátozza az autós forgalmat és módosítja helyi BKK járatok útvonalát. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Sziasztok, ez itt a Rádió Dick 100.3, és hát az a helyzet, hogy 4 óra múlt pár perccel, és mindig ezt az órát szentelem annak az órának, amikor is kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk, ami pedig azt jelenti, hogy összeválogatom a hétről a roma híreket, és mindig elmondom, hogy ez egy nehéz feladat, mert tényleg annak tartom kiválasztani párat, mind abból a rengetegből, ami egyébként egy hét alatt elhangzik nálunk. Én azt gondolom, hogy nagyon fontosak ezek a hírek. Egy héten gyakorlatilag rengeteg különböző roma hírt hallhattok itt nálunk, kizárólag nálunk egyébként, a 100.3 Rádió Dicken, úgyhogy érdemes lesz itt maradni velem ebben az órában is, de most zenélünk.

0: Ez itt a Rádió Dix, sziasztok, Patai Anna vagyok, azonnal indítom a roma híreket, tartsatok velem.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dixben.
0: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dix nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Miskolci görög katolikus roma szakkollégium felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. Jelentkezési határidő 2026. augusztus 3-a. A Miskolci görög katolikus roma szakkollégium gondolata, mely 2011-ben kezdte el, abból a felismerésből született, hogy a Miskolci Egyetemre felvételt nyert roma származású hallgatókat lemorzsolódásuk megelőzése érdekében és társadalmi szerepvállalásuk megerősítésében támogatni érdemes, elősegítve a munkaerőpiacra való belépésüket is. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a görög katolikus roma szakkollégiumot, hogy elősegítse a fiatal, olyan keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik a fenti kérdésben tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. Az akkreditált kiváló tehetségközpont minősítéssel is rendelkező Miskolci görög katolikus roma szakkollégium Miskolc-Tapolcán festői környezetben helyezkedik el, kivételes körülményeket biztosítva a bentlakóknak. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely felzárkóztatást és hátránykompenzációt biztosít a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. A mindennapokat gazdag közösségi és hit életi programok színesítik, lehetőség van imádságos elvonulásra a kápolnában, jó beszélgetésekre, valamint a kollégisták részét sport és kulturális programokat, kirándulásokat is szerveznek. A tanulást és a szabadidő értékes eltöltését ingyenes eszközhasználat, többek között laptop és kerékpár kölcsönzés támogatja, emellett nyelvtanulási lehetőség is biztosította résztvevők számára. A jelentkezési feltételek a következők. Részvétel felsőoktatási képzésben, roma nemzetiség, hátrányos helyzet, érdeklődés közösségi és szakmai programok iránt, nyitottság a roma kultúrával kapcsolatban. A jelentkezéshez szükséges kitöltött jelentkezési lap, motivációs levél, fényképes Europass önéletrajz, lelkészi ajánlás. A jelentkezési határidő 2026. augusztus 3-a. A jelentkezési lap a honlapról letölthető, a felhívás szerint a diákok ponthatártól függetlenül jelentkezhetnek.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dix roma hírei. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dixben.
0: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dix nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Jogtudatosság és érdekérvényesítés. Erősödtek a roma közösségek képviseletei és készségei a Romaneire workshopján. 2026. májusában zárult le a Ketane együtt Európai Hálózat a roma befogadásért és az interkulturális megértés erősítéséért nevű projekt programja, aminek célja 6 ország, Magyarország, Szlovákia, Portugália, Románia, Szerbia, Görögország civil szervezeteinek részvételével az interkulturális tudatosság fejlesztése, a különböző kulturális, etnikai és társadalmi háttérrel rendelkező emberek közötti kölcsönös megértés erősítése, valamint a toleráns, tiszteletteljes és inkluzív viselkedés támogatása a társadalomban. Projektpartnerként civil szervezet, a Csatai Romaneile Polgári Társulás egy roma jogi és képviseleti fórumot, továbbá 4 alkalmas az interkulturális tudatosságot fejlesztő workshopot tartott. Fogalmazta meg a szervező Babindák Ernő, majd így folytatta. A legutóbbi, május 21-i workshopunk célja a roma állampolgárok jogtudatosságának, érdekérvényesítő képességének és közösségi szerepvállalásának erősítése volt, különös hangsúlyt fektetve a helyi döntéshozatalban való aktív részvételre és az önkormányzatokkal történő együttműködés fejlesztésére. A program során a résztvevők olyan gyakorlati és elméleti ismereteket sajátíthattak el, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy saját közösségükben tudatosabban és hatékonyabban tudjanak fellépni jogaik érvényesítése érdekében. Mint mondta, a workshop interaktív formában valósult meg, ahol az előadások hangsúlyos szerepet kaptak a csoportos beszélgetések, az esettanulmányok, valamint a szerepjátékos gyakorlatok. A résztvevők betekintést nyertek az uniós és polgári jogok rendszerébe, megismerték a diszkrimináció elleni védelem lehetőségeit, valamint a jogorvoslati formákat. A foglalkozások hozzájárultak ahhoz, hogy a jelenlévők magabiztosabban tudják képviselni saját szükségleteiket és érdekeiket a helyi közéletben. A délelőtti előadás során szó esett az Európai Unió alapjogairól, szociális jogokról, valamint arról, hogy milyen intézményekhez fordulhatnak a résztvevők jogsérelem esetén. A kis csoportos beszélgetések és a valós életből vett példák segítettek a témák mélyebb megértésében. A résztvevők aktívan bekapcsolódtak a beszélgetésekbe, saját tapasztalataikat is megosztották, amelyekből közös tanulságokat vontak le. A második délelőtti blokk közösségeket érintő helyi ügyeket dolgoztak fel, majd szerepjáték keretében kipróbálhatták, hogyan zajlik egy párbeszéd egy lakos és egy önkormányzati képviselő között. A gyakorlatok segítették az önbizalom erősítését és a kommunikációs készségek fejlesztését, így a résztvevők felkészültebben tudnak majd megszólalni helyi fórumokon. A délutáni előadás első blokkjában egy kapacitásépítő workshop volt roma civil szervezetek számára, amely az érdekérvényesítés alapjaira, hatóságokkal való hatékony kommunikációra, valamint tárgyalási és konfliktuskezelési technikára épült. A résztvevők interaktív feladatokon és csoportmunkákon keresztül sajátíthatták el azokat a stratégiákat, amelyek segítségével szervezetük és közösségük érdekeit eredményesebben tudják majd képviselni.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei. Rádió Dick. Hallod? Rádió Dick.
2: Penas tu menge.
1: Romákról nem csak

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romalet.
2: Sziasztok, ez itt a Rádiódik 100.3. Patai Anna vagyok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velem ebben a pillanatban is. Most azonban lezárom az órát, és a következő órában találkozunk.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Békés vonulásos tüntetés volt Budapesten az Európai Uniós Migrációs Paktum ellen pénteken este. A demonstrálók a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton keresztül vonultak a Kossuth térre a parlament épületéhez. Az eseményt ismert jobboldali influencerek szervezték, akik a nemzeti összefogás fontosságát emelték ki. A tömeg Sólyog Tamást éltette és Magyar Péter lemondását követelte. Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke beszédében nemzeti egység létrehozására szólított fel az illegális migránsok betelepítése ellen. Szabó Gergő újságíró beszédében zsákutcának nevezte a tömeges migrációt, majd pedig arról beszélt, hazánknak nem szabad belesétálni a nyugati országok által felállított csapdába. A TaxiTrack alkalmazás nem gyűjt és nem továbbít utasokra vonatkozó adatokat, és erre nem is alkalmas, közölt a Budapesti Közlekedési Központ az MTI megkeresésére, miután a taxisok érdekvédelmi szervezete a rendszer felfüggesztését kezdeményezte. A BKK arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendszer kizárólag a jogszabályban meghatározott, a szolgáltatás ellenőrzéséhez szükséges adatok továbbítására alkalmas, a személytaxi jármű helyére, valamint a taxaméter indítására és leállítására vonatkozó információkat kezeli valós időben. A TÉSZ csütörtökön a Facebook oldalán megjelent közleményében tudatta, a BKK új adatgyűjtési rendszerének azonnali felfüggesztését kezdeményezi. Álláspontjuk szerint súlyos jogi és adatvédelmi aggályokat vet fel a BKK által bevezetett taxik és utasaik valós idejű adatainak kötelező továbbítására épülő rendszer. Június 7-én rendezik meg a Liszt pikniket a Liszt Ferenc téren, ahol bemutatkozik a Zeneakadémia 2026-os őszi évada. A rendezvényen fellép többek között Farkas Gábor, Simon Izabella, Karasszon Eszter, Balázs János, a 3B, valamint a Zeneakadémia énekfúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói. A rendezvényhez családi programok, gasztronómiai kínálat, nyereményjátékok és kedvezményes jegyvásárlási lehetőség is kapcsolódik. A programon való részvétel ingyenes.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Most hétvégén mérsékelten meleg, nyár eleji időre számíthatunk, jelentősebb front vagy tartós hőség nélkül, így az időjárás kifejezetten kedvez a szabadtéri programoknak. Napközben a felhő átvonulások mellett több órára kisüt a nap, és a csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul. Csapadékra vagy zivatarra elenyészi az esély, így száraz időben telik a nap. Szép napot kívánok mindenkinek!
0: Közlekedési hírek.
2: A hétvégén futóverseny, városrészi rendezvények és karbantartások miatt több kulcsfontosságú szakaszon is útlezárásokra és tömegközlekedési járatok módosítására kell készülni. A legfontosabb hétvégi korlátozások a mai napra. Városliget és környéke szombaton és vasárnap is futóverseny miatt lezárásokra és szakaszos korlátozásokra kell számítani a Városligetben és a környező utakon. Ez érinti a környék autóbusz és troli járatait is. Kispest városünnep. Rendezvény miatt változik a forgalmi rend Kispest központjában és egyes mellékutcáiban, ami korlátozza az autós forgalmat és módosítja helyi BKK járatok útvonalát. Balesetmentes közlekedést!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Sziasztok, ez itt a 100.3 Rádiódik, romákról nem csak romáknak. Én Patai Anna vagyok itt a mikrofon végén, és arra gondoltam, hogy majd nagyon jó témával készülök nektek, ami szerintem egy csodás családi program is lehet, ez pedig nem más, mint a ház bodzaszörp készítés. Recepttel érkeztem nektek. A bodzavirágzás egyet jelent az otthoni bodzaszörp készítéssel, amihez nem is kell tovább keresni a receptet. Azt azért el kell mondanom, hogy ez régebben egy picikét hamarabb történt, mint most, viszont ma már annyira érdekes az időjárásunk, hogy gyakorlatilag bármikor, már így tavasztól, nyárig én mindig találok bodzavirágot, például nálunk a kertben rendszeresen van bodzavirág, és ezért jutott eszembe, hogy mi lenne, ha elmondanám nektek, hogy hogyan készítünk el egy tökéletes bodzaszörpöt. Aranyszabály, hogy a bodzaszörphöz használt virágokat csak is erdőn, mezőn szabad gyűjteni, a forgalmas autóút mellett nyíló bodzát érdemes messziről elkerülni, legalábbis a szörpkészítőknek. Persze az illatuk csodálatos, ám rengeteg szennyeződés rakódik le rajtuk, aminek semmi keresnivalója nincsen a bodzaszörpünkben, amit elfogyasztunk. Márpedig a szörphöz használt bodzatányírokat nem szabad megmosni, hiszen azzal a virágport is lemossuk róla, úgy pedig hiába várunk a gyerekkorunkból jól ismert ízélményre. Az a legjobb, hogyha egyébként otthon, akár a kertedben van bodzád, és abból tudod ezt megcsinálni. A legjobb a teljes pompájában lévő szépen megnyílt intenzív illatot árasztó bodzavirágokat leszedni, azt, aminek már kicsit úgy barnulni kezd a széle, még ha fájó szívvel is, de jobbot hagyni. A másik, amire kifejezetten ügyelni kell az okosok szerint, az az, hogy a bodza szárán ne legyenek levéltetvek. Ezek az élősködők tudják, mi a jó, imádnak a bodzából csemegézni, vagyis fennáll annak a veszélye, hogy tetves bodzát sikerül hazavinni. Ez pedig ugye nyilván undorító, senki nem szeretne levéltetűvel táplálkozni, úgyhogy ezt jobb elkerülni. Na de mondom is a házi bodzaszörp receptjét. Kell legalább 15-20 darab bodzavirág, 5 liter víz, 1,5 kiló cukor, 2 darab kezeletlen héjú citrom, és 1 evőkanál citromsav. Mondom is egyébként a menetét. A szép és egészséges bodzavirágot beletesszük uborkás üvegbe, és felöntjük hideg vízzel. A citromokat alaposan megmossuk, levüket kifacsarjuk, és a bodzavirághoz adjuk. Lefedjük, és hagyjuk 48 órán át pihenni hűvös, árnyékos helyen, időnként megkeverjük, majd ha letelt a várakozási idő, átöntjük egy edénybe. 48 óra után átszűrjük a bodzaszörp kezdeményt, és hát belekeverjük a cukrot, hozzáadjuk a citromsavat, ezután jó alaposan felforraljuk, és addig kevergetjük, amíg a benne lévő cukor teljesen fel nem oldódik. Na ennél a pontnál érdemes belekóstolni, egy kevés szörpöt vízzel higítunk, majd megkóstoljuk, hogy az édessége vagy a savanyúsága ugyanis korrekcióra szorulhat. Ha túl édes, akkor ugye citromsavat használunk, ha pedig túl savanyú, akkor cukorral igazítjuk ki a végeredményt. Még forrón kisebb üvegekbe kanalazzuk és dúszba kesszük, hogy a lehető leglassabban hűljön ki. Hiába nehéz, érdemes türelmesen kivárni, hogy elkészüljön, az íze ugyanis kárpótol majd minden megpróbáltatást. Én egyébként nagyon-nagyon szeretem az ilyet, és isteni finom szerintem, hogyha házilag tudjuk ezt megoldani, akkor ennél jobb nem is kell. Menjünk el zenélni, és a következő megszólalásban pedig bodzatortával készülök nektek.

0: 100.3 Rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: 100.3 Rádiódik romákról, nem csak romáknak. Nagyon szép napot, én Patai Anna vagyok itt a mikrofonok mögött, és ebben az órában a bodzákról van szó. Az előző megszólalásomban arról meséltem nektek, hogy a bodzaszörpöt hogyan tudjuk jól elkészíteni, most pedig arról mesélek majd nektek, hogy hogyan tudunk egy isteni finom bodzatortát elkészíteni. Szerintem ezek mind nagyon-nagyon fontos dolgok, főleg ugye itt a jó idő, vendégeket várunk, és jó ezeket tudni. Lehet készíteni mini bodzatortákat is, hát nem tudunk elképzelni hirtelen megcsapó júniusi kánikulában jobb kényeztetést egy habkönnyű túrós bodzás süteménynél, ugye? Hát de, ha minőségi és az édességet tökéletesen kiegészítő bort is ajánlják hozzá. A mini bodzatortáknak összeszedtem a receptjét, gyorsan elmondom nektek. A tésztához kell 12,5 deka liszt, 3 evőkanál cukor, 12,5 deka túró, ugyanígy ennyi hideg vaj és pici só. A krémhez pedig 10 deka marcipán, 1 biocitrom, 40 deka natúrkrémsajt, 2 tojás, 1,5 deci bodzaszörp, amit akár elkészíthetünk mi magunk is, ahogy az előző megszólalásban említettem, 5 deka cukor és 2 teáskanál kukoricakeményítő. Habot is készítünk hozzá, amihez 1,5 deci tejszín szükséges, 1,5 deci görögjoghurt, 1,5 deci bodzaszörp és 2 csomag vaníliás cukor. A sütéshez szükségünk lesz még száraz babra, és 6 darab 10 cm-es átmérőjű formára. A tésztához kockázzuk a vajat a lisztbe, összemorzsoljuk, majd meghintjuk a túróval és csipet sóval gyúrjuk a tésztát. Az egyenletesre dolgozott tésztát fóliába csomagolva pihentetjük 2 órán át a hűtőben, a sütőt melegítjük 190 fokra és kikenjük a formákat. A tésztát vágjuk 6 egyenlő darabra és nyújtsuk mindegyiket lisztezett felületen körülbelül 13 cm átmérőjű körökké, ezeket fektessük a formákba, szurkáljuk meg a tésztát villával, terítsük le sütőpapírral, arra pedig szórjuk a babot. Süssük aranyszínűre 15 perc alatt a tésztát. A krémhez reszeljük le a marcipánt, a citromhéját, keverjük össze a krémsajtot, tojást, cukrot, szörpöt, citromhéjat és a keményítőt. A marcipánt a legvégén adjuk csak hozzá. Az egészet pépesítjük botmixerrel, de hogyha nem szereted a marcipánt, ahogy én sem, akkor ezt ki is hagyhatod. Az elkészült tésztaformákat kivesszük a sütőből, de nem kapcsoljuk ki a sütőt. Eltávolítjuk a babot és a papírt, és egyenletesen elosztva öntjük a formákba a krémet, majd pedig visszacsúsztatjuk a sütőbe. Éppen addig van időnk elkészíteni a bodza habot. Kemény habbá verjük a tejszínt, joghurtba keverjük bele a bodzaszörpöt és a vaníliás cukrot, majd pedig beleforgatjuk az egészet a tejszínhabba. Tálaláskor minden kis torta tetejére szedjünk egy adag habot, a hatás cukrozott bodzavirágdísszel teljes. Egyébként fotón tökéletes, és ahhoz képest, hogy milyen nehéznek gondoltam, szerintem nem annyira tragikus, úgyhogy valószínű egy ilyen kis vendégvárónak ezt én is el fogom készíteni. Zenéljünk egyet, aztán jövök hozzátok vissza.

Romától, nem csak Romáknak. Patai Anna vagyok, és nagyon szépen köszönöm, hogy ebben az órában velem tartottatok. Egy gyors búcsúra jöttem hozzátok, remélem, hogy tudtalak benneteket arra motiválni egy kicsit, hogy készítsetek bodzaszörpöt, vagy akár bodzás süteményt, mert azt gondolom, hogy nagyon-nagyon finom, és tényleg, hogyha otthon tudjuk ezeket elkészíteni, akkor annál több nem is kell, akár egy tökéletes családi program is lehet. Csodaszép napot nektek, én Patai Anna voltam. Sziasztok!

0: hallja.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. Mától a munkaerőkölcsönző cégek egyes országokból nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból nem lehet új munkavállalókat alkalmazni. Akik jelenleg itt tartózkodnak, azok kérhetik a munkavállalói jogosultságuk meghosszabbítását. Hivatalosan megkezdődött annak előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írt a Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőjével. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy a jövő héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Visszavonják a Novostúdium Kft. 500 millió forintos nemzeti kulturális alaptámogatását, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebookon. A döntés indoklása szerint a pályázat olyan adatokat tartalmazott, amelyek nem voltak összhangban a kulturális célokkal, és több ponton törvénysértőnek bizonyultak. Tar Zoltán közölte, hogy a támogatás kezelő jogászaival egyeztetve arra kérte a szervezetet, hogy minden hasonló jogtalan támogatást szerezzenek vissza a közjavára. A miniszter arra is utalt, hogy Mága Zoltán környezetéhez egy másik frissen alapított cég is jelentős támogatást kapott korábban. Karbantartás miatt a 69-es villamos helyett a teljes vonalon pótlóbusz közlekedik szombaton és vasárnap, közölte a BKK. A tájékoztatás szerint a Mexikói út és Újpalota Erdőkerülő utca között 69-es jelzéssel jár majd a pótlóbusz. Az 5-ös, a 973-as és a 973A autóbuszok megállóhelyét a Tóth István utcánál áthelyezik a közúti pótlóbusz megállóhelyekre. A 25-ös autóbusz a Mexikói úti végállomáson a 225-ös megállójából indul, olvasható. Újpalotáról a belváros felé a 7-es, a 7E, a 8E és a 133E autóbuszok igénybevételét ajánlja a BKK.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dick.
5: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádió Dickben. Június 6-a szombat van és 18 óra múlt. A következő két órában remek zenékkel és programajánlóval várom önöket. Természetesen még érdemes elindulni a Cigányzene éjszakája 2026-os eseményre, hiszen ez az esemény 4 órán át tart, és éppen most kezdődött a Lőrinc pap téren, a Krudi Gyula utcában, és illetve a Mixát Kálmán téren hallhatóak a csodálatos zenekarok, mégpedig a Lőrinc pap téren Sárközi Lajos is zenekara, a Krudi Gyula utcában Puka Károly és zenekara a muzsikát, illetve a Mixát Kálmán téren Patai Öcsi és zenekara a muzsikát, és mind három helyszínen énekel Varga Imino, nem egyszerre, hanem természetesen mindhárom helyszínt meg fogja látogatni, úgyhogy tényleg érdemes még elindulni, nincsenek semmiről lemaradva, mi pedig elmegyünk muzsikálni most, és érkezem vissza még programajánlóval.

0: Szapátyiv Tumenge.
1: 103 Rádiódik.
2: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok, és egy nagyon izgalmas programmal érkeztem, mert hogy július 11-én szombaton Tisza Inokán, a Kultúrház udvarán egy magyar és cigány gasztronómiai főzőversenyt hirdettek meg. Ezen a versenyen nem csak jó

0: Hát egy főzőverseny, gasztronómiai főzőverseny, az ízek világa össze tud bennünket hozni egy közös rendezvényen, és hála Jóstenek, nagyon sokan bejelentkeztek, hogy szeretnének jönni. Ráadásul lehet, hogy nem csak főzőverseny lesz, hanem ugye a kultúrák bemutatása is, hiszen jönnek cigányprímások, hagyományozó cigánytáncosok, Szilvási István ugye az együttesével egész nap fog kedveskedni számunkra. Hát, és nem utolsó sorban Rostás Elemér, aki fafaragó mester, ugye a angliai király családnak a restaurátora. Uh-huh. Úgyhogy ő is elhoz egy kis bemutató anyagot.
1: Látom, hogy erős emberverseny is lesz. Ez tréfa, vagy valóban lesz ilyen?
0: Valóban lesz erős emberek vetélkedése. Kitanáltunk egy olyan... Ugye én minden rendezvényemen próbálom azért mindenkit megszólítani, hogy otthon érezze magát, és amit szeret csinálni, lesz egy ilyen erős ember. De ez nálunk eddig nagy sikere volt. Hát nem utolsó sorban inkább mi a gyerekekre koncentrálunk ez ügyben, hiszen ugrálóvár lesz, vizes medence, akkor gyerekeknek is vetélkedést fogunk kitanálni. Bízunk benne, hogy sikeres is lesz továbbra is.
1: Jó, és helyileg hol van ez, mert eddig még csak fellettek izgatva hallgatók, hogy lesz egy ilyen, de nem mondtuk el.
0: Hát Szolnok megye, Tiszainoka, Kultúrház udvar, egy kastély udvarban fogjuk megtartani ezt a rendezvényt. Hát azt mondom, szintetlen a környékünkön mi vagyunk a legkisebb közösség és falu. Én úgy gondolom, hogy a legkisebb mindig, tudod, ott a szép a legkisebbtől elindulni, hiszen nagyon sokan mondják azt, hogy a kisfalukban, községekben nem érkeznek le olyan prominens személyek, mint akik le fognak érkezni.
1: Igen.
0: Én szeretném itt megemlíteni, ha nem baj, a díszvendégeket.
1: Mindenkit nyugodtan.
0: Számomra nagy büszkeség, hogy elfogadták ezt a meghívást, és ezzel is valóban bemutatják ezek a prominens személyek, hogy meg kell fogni egymás kezét. Kőszegi Krisztián parlament alelnöke, roma származású, Bódis Kriszta kormánybiztos, Balog Mihály országgyűlési képviselő, Jójárt Erika országgyűlési képviselő, Gyöngyösi István országgyűlési képviselő, Dr. Farkas Csongor országgyűlési képviselő. Ha kihagytam esetleg valakit,
1: Solymosi
0: Máté, a roma kerekasztal elnöke. Úgyhogy, és természetesen a roma kerekasztalból is többen bejelentkeztek, hogy itt fognak lenni nálam. Eddig 8 megye jelentkezett be.
1: Mármint a versenyre?
0: A főzőversenyre, igen.
1: Az igen, hogy képzeljük ezt? Hát hányan fognak főzni?
0: Jelen pillanatban 10 jelentkeztek, ugye tegnap előtt adtam nyilvánosságra a meghívót, rögtön be is jelentkeztek, nagyon-nagyon, hát ha inkább azt mondom, hát lesz hasított lecsós tészta, lecsós nokedli, sertéspörkölt, akkor lesz töltött káposzta, bejelentkeztek marha pörköltel, birka pörköltel, úgyhogy elég tartalmas.
1: És a Tiszainoka lakói is indulnak a versenyen?
0: Szaki indul, már jelentkeztek be, nem utolsó sorban sétakocsikázás is lesz intóval, úgyhogy szeretettel várunk mindenki.
1: Ó, nem is tudom, most hirtelen már merre kapjam a fejem, hogy ennyi izgalmas dolog lesz. Tehát azt mondod, hogy lesznek cigány ételek is, mert azért ez a hasított vagy tépett tészta, ahol ugye ez ugyanaz, jól gondolom én?
0: Igen.
1: Ugye?
0: Igen.
1: A hasított tészta. Tehát azért lesz itt romásabb étel is. Mennyire látod, hogy magyarok is jelentkeznek, vagy romákat? Hogy látod ezt az arányt?
0: Elmondom neked, vendégként biztos, hogy sokan fognak érkezni, nem romák is.
1: Igen.

0: ugye itt az én környezetemben lévő emberek, jó barátok, már bocsánat, nem akarom a politikát belehozni, de tiszaszigetesek, jelentkeznek befele ők is, de inkább ők jövő héttől, mert ugye most mindenki amúgy is dolgoznak, nem érnek
1: most. Értem,
0: De már jelezték, hogy szeretnénk mink is részt venni, főzni, de majd jövő héten beszéljünk róla. Úgyhogy többen. Úgyhogy mind a két oldal megméretteti magát az ízvilágában.
1: Te melyik fogást várod leginkább?
0: Figyelj, én elárulok egy nagyon nagy hatalmas titkot.
1: Vegetáriánus vagy?
0: Nem, csúnya volt a cigállítőből az ónák.
1: Na tessék.
0: Én nagyon húsos vagyok, de én képzeld el, én nagyon imádom a magyaros húslevest. Meg vagyok képezve valódva.
1: A sima vasárnapi húslevest?
0: Igen. Én nagyon meg vagyok képezve zavarodva. Viszont hát, tudod, egy kis tyúkos apró káposzta, egy kis lecsós tészta, én mind a két ízvilágért oda vagyok, úgyhogy hála jó Istennek én nem leszek zsűri, ugye a díszvendégek lesznek majd a zsűri.
1: Ó, azt nem is mondtuk, tényleg, ők lesznek akkor a zsűri.
0: Persze.
1: De jó, nekik mindent végig kóstolhatnak.
0: Mindenki figyelj ide, el szeretném azt is mondani, hogy a Tiszaünök a Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk egy gyüst sertéspörköltel fog kedveskedni minden ellátogatónak. Most egy, amennyit fut az egy gyüst, minden roma napunkon, vagy rendezvényünkön, vagy éppen a falunapokon mi mindig kedveskedünk ingyen, még egyszer hangsúlyozom, ingyen egy tányér étellel mindenkinek, ameddig tart az üsbe lévő étel. Oda lehet menni a főzőversenyezekhez, ők is nagyon szívesen adnak egy tányér ételt bárkinek, úgyhogy nálunk, hála jó Istennek, mindig úgy történt meg a főzőverseny, hogy amit főznek, az szét is osszák, úgyhogy nem marad rájuk az étel.
1: Ha valaki most úgy gondolja, hogy ez nagyon vonzó számára ez a program, merre vagytok ti? Mondjuk én Pestről hogy tudnék eljutni oda?
0: Kecskemét irányában, vagy éppen Szolnok irányában, de hát attól függ, hogy melyik útvonalon jössz.
1: Ez Bács-Kiskun megye inkább, vagy ez Szolnok megye?
0: Bács-Kiskun megye határa, teljes határa, de Szolnok megyén vagyunk. Mondjuk Kecskemétről jössz, Lakitelek, Tiszaug, be kell jönni Tiszakürt és Tiszaünöket.
1: Értem, a Kecskemétig meg vagyok, tehát addig tudom, hogy...
0: Békés Csaba irányába jössz teljes végig, ki van írva, hogy Tiszakürt, lefordulsz Tiszakürt a körfordulnál, és Tiszakürtön teljesen a főúton mész addig, amíg nem látod a tiszaünökai jelzőtáblát, hogy ott kell lefordulni.
1: Nos, akkor ti gondolom továbbra is várjátok a jelentkezőket, aki főzni szeretne, azoknak nyilván gondolom gondoskodni kell arról, hogy miben főznek, vagy hogyan, vagy mi az, amiben ti tudtok segíteni.
0: Mi alapjából véve helyszínt biztosítjuk, egy nagyon, még egyszer, nagyon árnyékos helyen lesznek a főzőversenyesek, adunk fát, mindenki a saját maga által készített alapanyagokat hozza. Nem szeretném azt, hogy már volt egyszer olyan, hogy mi biztosítottunk mondjuk alapanyagokat, és mindenki egyet tudott főzni, mert csak azt tudtuk megvenni.
1: Nem is erre gondoltam, hogy a bogrács, azt vigyel magával.
0: Azt mindenki magának, hiszen vannak, gondolom, a megszokott, akik megszokták azt, hogy ők abban az egyedén bográsba főznek, más után nem nagyon főznek. Én úgy gondolom, hogy mindenki hozza magával azt, amiben főz, meg azt, amit szeretne főzni, és ezt. És igen, benevezési díj is van, azért tegyük hozzá, viszont a díjazottak pénzösszeget kapnak, az első, második, harmadik helyezett, és természetesen lesz egy külön díj, a közösségi díj lesz, úgy mondjuk, hogy azt majd az ott lévők fogják eldönteni, hogy adunk egy kis ceplit ugye a főzőversenyeseknek, és ami mondjuk ha ízlik az odalátogatónak, vagy kóstoló, és akkor majd oda dobhat be egy lesz egy dobozó, hogy a sorszáma lesz annak az illetőnek, és azt bedobja, és amelyik legtöbb úgymond ezt a
1: ceplit kapja, értem én.
0: Annak lesz egy külön díja.
1: Na, hát ez jó. Ez nagyon jól hangzik. És mi ez a tombola? Ez is érdekelne, mert ezt is láttam a meghívón.
0: Igen, a tombola, azok mindig inkább felajánlásokból szokott összejönni. Hát nem tudjuk, hogy még mi lesz a fődíj. Ezt a rendezvényt senki egy forinttal nem támogatja. Nem nyertünk pályázatot. A cigány önkormányzat abban tud kedveskedni, hogy adja úgymond a helyszínt, adja a hangosítást, stb. Stb. Közben ugye kedveskedünk egy üst sertéspörköltel.
1: Na, hát ez jól hangzik.
0: Azért mondom, hogy itt senki ne azt gondolja, hogy valami pályázatot nyertünk, vagy ehhez hasonló. Ez mind ebből a barát. Inkább azt mondom, hogy ez teljes mértékben inkább azt lehet mondani, hogy a közösségi összefogásból fog az a rendezvény megvalósulni, amit eddig azt látom, hogy elég hatalmas lesz.
1: Mesélj meg nekem egy picit a helyszínről, mert még nem jártam itt, és hogy a hallgató is el tudja képzelni. Mi ez a helyszín?
0: Akkor először is engedjétek meg, akkor Tiszaénokáról szeretnék egy kicsit beszélni, jó? Egy 400 fős kis közösség vagyunk. A cigányságnak a létszáma gyerekekkel együtt egy olyan 70-80 fő. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk az itt élőkkel, nincsen ez az ellentétek, mint máshol. Polgármester asszony nagyon kedves, aranyos minden egyes lakóshoz, tényleg egy családcentrikus polgármesterünk van. A helyszín az egy kastély út, valamikor kastély volt a jelenlegi kultúrházunk, és annak udvara egy 3000 fős beférő helyen rendelkezik az udvar.
1: Az igen.
0: Nagyon szép környezet van, mondjuk az Élőtisza 3-400 méterre van a főúttól, úgyhogy lehet ellátogatni. Nagyon szép természetünk van, hiszen ha valaki majd megkéri a sétakocsikázó fogadhajtósunkat, hogy mutassa már be egy kicsit a határt, tehát nem lesz nagyon nehéz, hiszen még egy kis település vagyunk, tehát hatalmas természettel rendelkezünk, egy természeti kincsel rendelkezünk, úgyhogy én ajánlom mindenkinek, ha valaki szereti a természetet, jöjjenek és nézzék meg, hogy milyen csodálatos kis gyöngyszem ez a kis település, és örömét élni teljes mértékben.
1: Ez a kastély egyébként, ez a haraszti kastély?
0: A haraszti, majdnem a haraszti kastély.
1: Majdnem, jó.
0: Két kastélyunk van, ez nem a haraszti kastély, de viszont oda is el tudunk, és arra is el lehet menni. Lovaskocsikázás, nem lehet bemenni, de mert ugye magántulajdonban van a kastély, de meg lehet nézni azt is.
1: Mi a kastély neve egyébként?
0: Hát fogalmam sincs.
1: Akkor már ketten nem tudjuk, de Tiszainokán nem nagy hely meg lehet találni, igaz?
0: Bocsánat, azt kérek, de tényleg nem tudom.
1: Én is keresgéltem a kastély nevét, de nem találtam én sem. Meg... Hát én nagyon remélem, hogy tényleg nagyon sokan lesztek, jókat esztek, és nagyon örülök, hogy a gyerekeknek is van program. Igazából bárki nyugodtan elindulhat akár versenyzőként, akár pedig gondolom odalátogatóként, mert hogy elég sok embert be tudtok fogadni ebbe a hatalmas kastély udvará lesz ez, vagy jól gondolom?
0: Igen, de nagyon nagy szeretettel meghívunk benneteket is, hogy szeretettel várunk ide.
1: Köszönjük a meghívást. Köszönöm szépen a meghívást.
0: Nagyon szívesen.
1: megbeszéltük azt is, hogy te mit vársz legjobban, engem ez az erős ember verseny azóta se hagy nyugton, hogy mit kell megemelnie ott egy erős embernek, vagy mit találtatok ki arra, hogy mit versenyezhetnek az erejüket, illetve ott a férfiak?
0: Figyelj ide, erre van nekem egy barátom, aki folyamatosan mindig más-más próbákat folyamatosan változtat, úgyhogy jelen pillanatban nem tudom, de az utolsót el tudom mondani. Volt olyan, hogy súlyokat maga elé tart, vagy azt hiszem 10 kiló súlyt, vagy 5 kiló súlyokkal, hogy ki meddig bírja. Akkor volt olyan, hogy farönkhajítás, farönkcipelés, hát ilyesmi, ami tényleg valóban, mint amit láttok sokszor ugye ezeken a csatornákon, hogy erős emberek vetélkednek ott egymással, ugye országot szinte, csak ez piciben.
1: Na hát ez tényleg nagyon izgalmas lehet. Ott tényleg valószínűleg csodálatos napotok lesz. Én köszönöm a meghívást, átadom a kollégáimnak. Remélem meg tudunk jelenni ezen a napon. Egy valamire nem gondoltál, és én nőként eszembe jutott. És arra gondoltam, hogy végig kóstolgatom ezeket a finom pörköltet, mindenféle tésztát, vagy bármilyen húsokat. Lesz-e valami édesség? Gondoltatok-e rá, vagy vigyen magával, aki ilyesmit kíván?
0: Hát én őszinte vagyok, hát eddig még nem jelentkeztek be, hogy ők egy kis édességgel szeretnének kedveskedni, de viszont lehetőség van arra, amivel van nekünk ott a kultúrház udvarán egy kemence, azt mindenféleképpen elő fogom melegíteni, hogyha valaki szeretne esetleg sütni, akkor ugye az...
1: egy kis rétest beledobni, egy kis rétest, hát kis almával, az nem is drága. Mi?
0: Hát például én nagyon szeretem, képzeld el, én nagyon szeretem a káposztás rétest. Nagyon isteni finom, édes is, meg nem is édes, tudod, ez ilyen
1: kettő. Tudom, ez a cukrozott, persze, nagyon finom.
0: Igen, már nagyot nyeltem, úgyhogy hamarosan itthon megcsináltatom magunkat.
1: Most én is megkívántam.
0: Most képzeld el, és ha valaki sütni akar, már mint húst, vagy akármit, természetesen ott lesz a kemence, a bodagot is meg lehet sütni, ugye a kemencében, mert jeleztek, hogy szeretnének budagotust csinálni, azért is mondtam, hogy elő kell melegítsem a kemencét, úgyhogy én úgy gondolom, hogy tényleg adott lesz minden arra, hogy főleg egy családias hangulatú rendezvényen vegyenek részt, éppen egy kis kikapcsolódás már most már ráfér az emberekre, egy napot a családjával el tud tölteni. Én úgy gondolom, a gyerekek nem fognak unatkozni, mert ugráróvár, vizes medence, akkor ilyen kis apró cseprő vetélkedők a gyerekeknek. Én úgy gondolom, hogyha ki akar valaki mozdulni, és kicsit a családdal kikapcsolódni, itt a helyen nálunk.
1: Említetted, hogy lesz zene a szilvási Pistiéket, és mintha még valamit említettél volna, de őket nem nevesítettük.
0: Még nem tudom nevesíteni, mert visszajelzésüket várom. Jelezték, hogy jönni fognak, prímások fognak jönni. Úgyhogy amikor ebédelünk, ott jó ebédre szólanóta, és bizony ez a régi feeling, emlékszel rá, hogy régen az éttermekben szóltak ugye a hegedűk, meg a cigányzenék, a régi antitikus cigányzenék. Én úgy gondolom, hogy most ez is visszaadja azt a feelinget, amit valamikor éttermekben láthattunk, abár vannak még egy, nem sokan vannak már úgy éttermekben, hogy ilyen cigányzenészek azért ott hegedülnek az embernek a fülébe. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy tényleg mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ez a rendezvény egy országra szóló legyen, és bizony mindenki jó szájízzel menjen majd innen ebből a kisfaluból haza, hogy egy csodálatos rendezvényen vettünk részt. És emberekkel beszélgetnek, megismerhetik ugye az országgyűlési képviselőinket.
1: Így legyen. És hány órára érdemes odaérkezni, akkor mikortól gyülekeznek ott az emberek?
0: nálunk már ugye, mivel ugye főzőversenyen tettük először a hangsúlyt, de most már ugye, mint mondtam, itt már a kultúra bemutatása is lesz. Én úgy gondolom, hogy ha valaki mondjuk pacalpörköltet akar, vagy körömpörköltet akar főzni, az hamarabb győjön, mert ugye annak több idő kell, hogy megfőjön. Én 7 órától mindenkit szeretettel várunk a Tiszainak a kultúrházi barára.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.
1: Üdvözlöm a Rádió Dik hallgatóit programajánlóval. Megyünk tovább az Opus Jazz Club július 10-én. Pénteken várja az érdeklődőket. Tüszkő Salamon All Star című koncertjére. Lássuk is a meghívót. Tüszkő Salamon klasszikus trombitán kezdett játszani, majd hatalmába kerítette a jazz, amely elméletére és gyakorlatára édesapja is tanította. Quintettje 2022-ben a Műpa Jazz egyik külön díjasa lett, azóta pedig tevékeny szereplője a magyar és a nemzetközi jazz életnek. Erre a koncertre az ifjú zenekar vezető az ország legkeresettebb és legelismertebb zenészeit gyűjtötte maga köré, hogy a magyar jazz széna meghatározó alakjai, Csapó Krisztián harsona, Balogh Máté szaxofon, illetve ifjú Szakcsi Lakatos Béla zongora, Egri János nagybőg és Balázs Elemér dob csatlakozásával tisztelekesen a jazz hagyománya előtt. Műsorukban ikonikus három fúvó szólamot tartalmazó hardbop hangszerelések hangzanak el, például Miles Davis kompozícióiból, emellett saját szerzeményeket is megszólaltatnak. A jazz rajongóinak igazán izgalmas eseményt kínál az Opus Jazz Club, tehát 2020. július 10-én pénteken 20 órától.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: A május enyhe élénkülést hozott az ingatlan piacon, 5%-kal nőtt az érdeklődések száma gyenge április után, közölték az enga.hu és a költözbe.hu adatai alapján. A kereslet elsősorban az olcsóbb vármegyékben erősödött, Nógrádban például 40%-os növekedést mértek, ahol továbbra is 300.000 forint körüli négyzetméter árak vonzzák a vevőket. Pest vármegyében 8, Veszprémben 11%-os visszaesés látszik, ami az agglomeráció drágulására és a Balaton déli partjának erősödésére utal. A legnagyobb visszaesés Budapesten történt, az érdeklődések száma az év első 5 hónapjában átlagosan 29%-kal maradt el a tavalyitól. A fővárosi 1,5 millió forintos átlagos négyzetméter árak jelentősen szűkítik a potenciális vásárlók körét, akik egy része inkább vidéki, olcsóbb térségek felé fordul. Átalakul a közoktatásban a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Éva kormány szóvivő elmondta, az eddigi szabályozásban aránytalanul nagy az adminisztráció, és nem támogatja a pedagógusok fejlődését sem. A munkáltató számára ugyanakkor megmarad a lehetőség a béremelésre. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője arra figyelmeztetett, hogy a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítményértékelés, a differenciálás. Így előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több 100 milliárd forintot. Megnyílt a Magyar Nemzeti Parkok hete, a 20. alkalommal megrendezett országos programsorozat az év legnagyobb ökoturisztikai eseménye, amelyen mind a 10 magyarországi nemzeti park igazgatóság bemutatkozik a nagy közönség előtt Budapesten. A nyitó hétvégén a Vajdahunyad vár udvarán interaktív programok, játékok várják a látogatókat. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter a rendezvényt megnyitó sajtótájékoztatón kiemelte, az élővilág változatossága, más néven a biológiai sokféleség és az általa szolgáltatások védelme nem valamiféle hóbort, hanem saját életminőségünk és a jövőnk záloga, amely biztosítja életfeltételeinket.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok, és programajánlóval érkeztem. Június 6-a szombat van, és 19 óra múlt, de ez senkit ne tántorítson el attól, hogy elinduljon a Lőrinc pap térre, vagy akár a Krúdy Gyula utcába, illetve a Mikszáth térre, mert hogy még mindig érdemes elindulni a Cigányzene Éjszakája 2026 című rendezvényre. Egyébként a héten Fátyol Zsuzsival, a 8. kerületi roma programokért felelős szervezőjével beszélgettünk erről a programról, illetve egy másik nagyon fontosról, amiben hatalmas könyvzenei sztárok fognak fellépni a 8. kerületbe, és igen, ez a program már kinőtte a kerület határait, hiszen Budapestről, számos helyről érkeznek ide látogatók, de hogy pontosan mi is ez a program, és mire lehet számítani, azt hallgassuk meg személyesen a szervezőtől.
4: Szia, én is nagyon-nagyon sok szeretettel ölellek, és jó estét kívánok a hallgatóknak.
3: Na hát az első nagyon nagy izgalom, ugye a BL döntő miatt csúszott a Cigányzene Éjszakája című program sorozatnak, ami egyébként kétnapos, a második napja ugye a szombati, ami éppen a zenéről, a muzsikáról szól. Mi lesz ezzel, mondjuk el a hallgatóknak?
4: Igen, a BL miatt kénytelenek voltunk egy héttel elcsúsztatni ezt a rendezvényt, hogy ugyanazt a színvonalat és minőséget tudjuk adni, mint az elmúlt években, mert idén már az 5. alkalommal rendezzük meg egyébként ezt a fantasztikus programot, és múlt hét pénteken az első felét megtartottuk, ott a Cinkapanna Színháznak volt egy rendkívül szép és megható előadása, és akkor most szombaton, tehát 6-án tartjuk meg a második felét a programnak, ami azt szerint lesz ugyanolyan, mint eddig, hogy 3 helyszínen lesz 3 különböző zenekar, viszont attól lesz most különleges, hogy idén nem csak zene lesz, hanem nóta is. nótázni is fogunk, de először is inkább elmondanám szerintem, hogy hol mi várható, és akkor utána elmondom, hogy mi az, amivel ezt megfűszerezzük. A Lőrinc Park téren Sárközi Lajos és zenekara fog muzsikálni, a Krúdi Gyula utcában Puka Karcsi és zenekara, és a Mikszáth Kálmán téren Patai Öcsi lesz a zenekarával. Azt gondolom egyébként, hogy nem is kell hozzáfűznöm olyan nagyon sok mindent ezekhez a nevekhez, meg ahhoz, hogy mi várható, de idén azt gondoltuk, hogy akkor egy kicsit csavarjunk rajta, és az X-faktorból ismert Varga Imit megkértük arra, hogy jöjjön ki hozzánk, és a zenekarokhoz álljon be, és nótákat fog énekelni.
3: Szuper! Te hallottad? Hallottad már Imit egyébként nótázni?
4: Igen, és nagyon tud.
3: Na, én még nem, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok erre. Remélem szombatra talán még jobb idő is lesz, mint ami a múlt szombaton lett volna. Ez egy picit hűvös volt.
4: Igen, én is néztem, pont reggel néztük, hogy mit várjunk az időjárástól, de én úgy láttam, hogy elvileg 27 fok lesz. Nem fog esni az eső, úgyhogy minden adott lesz ahhoz, hogy nagyon jól érezzük magunkat. Tavaly rengetegen voltunk, tehát tényleg több százan voltunk, egy tűt nem lehetett ledobni az egyik helyszínen sem. Nagyon remélem, hogy idén is így lesz, és tényleg minden évben arra törekszünk, hogy mindenki nagyon jól érezze magát, és ez egy annyira hiánypótló esemény, hogy kávéházi cigányzene, hogy nóták, hogy a családoknak van lehetősége arra, hogy kiüljenek a teraszokra, beszélgessenek közben, muzsikáljanak, hogy azt gondolom, hogy szerintem egyébként ez az egyik legjobb program, amit tervezünk.
3: Szerintem is főleg így, hogy sorra nincsenek, hogy elmaradnak a muzsikus bálok, ez tényleg egy ilyen nagyon jó találkozási pont, nem csak nekik, hanem mindenkinek, aki szereti ezt a típusú zenét, de azért van, tényleg van ennek egy ilyen varázsa, hogy azért az így a belső kör is találkozik, na mondjuk így, ugye?
4: Hát igen, és én azért várom ezt minden évben ugyanúgy, mert mindig ilyenkor olyan, mintha egy kicsit visszamennék a gyerekkoromba.
3: Igen.
4: Tehát tudod, amikor körbenézel, és mindenkit ismer.
3: Igen, igen.
4: Hogy jaj, de jó, ő is itt van, ők is itt vannak, mindenki ott van, mindenki ismer mindenkit. Egész évben nem találkozunk, rohanunk, itt megállunk, beszélgetünk. Tehát, hogy tényleg azért ennyire jó, mert egy annyira bensőséges program ez, attól függetlenül, hogy egy teljesen nyilvános esemény, de egy annyira... Tehát annyira a mi rétegünk jön ki erre, hogy nem tudom, ezt most nem fogalmaztam meg olyan szépen, de hogy a zenész családok, mint régen, kijönnek és jól érzik magukat, és a legkisebbtől a legnagyobbig ott van, hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos program.
3: És a helyszín is nagyon szép, nagyon kellemes egyébként.
4: Igen, és azért azt el kell, hogy mondjam, hogy ugye ez az egész Kalla Évához köthető, tehát az ő fejéből pattant ki 5 évvel ezelőtt ez az ötlet, hogy csináljuk meg a cigányzenészek éjszakáját.
3: És rendkívül sikeres.
4: Igen.
3: Hiánypotló volt ez már szerintem. Még mondjuk el, hogy akkor még egyszer, hogy megerősítsük, hogy hány órára kell érdemes kimenni szombaton.
4: Tehát június 6-án szombaton 6 órakor kezdünk, 6-tól 9-ig tart egyébként maga a program, és akkor a Lőrinc Park téren Sárközi Lajos és zenekara, a Krúdi Gyula utcában Puka Károly és zenekara, és a Mikszáth Kálmán téren Patai Öcsi és zenekara, és szép forgó rendszerbe Varga Imi fog mindenhol énekelni.
3: Nagyon jól hangzik. Na és aztán itt júniusban vár egy hatalmas fesztivál az érdeklődőkre. Hát én ezt átnéztem a programot, de nem kis szervező munkát látok itt, annak az eredményét. Mesélj erről a hallgatóknak.
4: Ez a másik kedvencem. Igen. Ez egyébként tényleg ez a két kedvenc programom. Ez a 8. kerület legnagyobb eseménye egyébként. Ez ugye 8 fest néven fut. Igazából a kerület legnagyobb kulturális eseménye, de mi erre tényleg hónapok óta készülünk.
3: Én
4: tehát, hogy az, hogy egy ilyen nagy rendezvény összeálljon, ezt mi januárban elkezdjük, hogy milyen fellépőket hívjunk, hogy milyen program legyen a gyerekeknek, hogy minden rendben legyen, és hát azt gondolom, hogy idén is elég jóra, elég erősre sikerült a koncertlista is, és a programlista is.
3: Valóban. Úgyhogy
4: ez pedig június 13-án lesz, és ez mindig a Kálvin téren van. Kálvária téren, bocsánat.
3: Okay.
4: Mindig összekeverem, tehát a Kálvária téren vagyunk minden évben, amit én minden évben máshogy hívok, pedig ott lakom, ez lenne a legszebb egyébként. Délután 3-kor fogunk kezdeni. Azért kezdünk most idén egy kicsit később egyébként, mert az elmúlt éveknek az a tapasztalat, hogy júniusban azért már nagyon-nagyon meleg szokott lenni, és mivel itt azért sok a betonfelület, ugye, ahol a színpad van, annyira brutálisan meleg van délbe.
3: Igen.
4: Hogy nem akartuk azt, hogy ezért rosszul érezzék magukat az emberek, úgyhogy délután 3-kor kezdünk, és aki ismeri a Kálvária teret, az tudja, hogy ott mellette van egy füves park.
3: Igen.
4: És ezt idén is benépesítjük, tehát a parkban, a fák alatt, sátrak alatt lesznek a gyerekprogramok, hogy vigyázzunk a gyerekekre.
3: Jaj,
4: és a beton részen lesznek ugye a zenei koncertek, illetve lesznek árusok is, és nagyon-nagyon érdekes dolgokkal készülünk, például ilyenekkel, hogy csipeszpillangók, de nem akarok lelőni minden poén, de ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog lesz, és tűzokádó sárkányok is fognak járkálni köztünk.
3: Azt a mindenit!
4: Igen. Csokoládés pajátékokkal fognak tudni játszani a gyerekek. Lesz arcfestés, csillámtetkó, különböző kézműves foglalkozások, ékszerkészítés.
3: És ingyenes ez a program, azért azt
4: ez
3: mondjuk.
4: Ez a program ingyenes, így van. Ez is, és a cigányzene éjszakája is, mind a két program teljesen ingyenes. Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos információ. És aztán utána meg ugye elkezdjük a koncerteket is ezzel egy időben, és ezt is most egy picit próbáltuk úgy, hogy legyen már olyan, amilyen még nem volt, és akkor az az ötlet pattant ki a fejünkből, hogy először nem fellépővel kezdünk, hanem hívtunk egy DJ-t, mindenki DJ-jét, inkább úgy mondom.
3: Így van.
4: Mert ha azt mondom, hogy Kobi, akkor nem olyan nagyon kell bemutatni, mert szerintem nem nagyon van olyan esküvő, ballagás, bármilyen esemény, buli, ahol nem ő a DJ, aki csukott szemmel is érzi, hogy milyen zenére van szüksége a közönségnek, és tényleg elképesztő a zenei repertoárja, meg a zenei tudása. Úgyhogy Kobi fog kezdeni a színpadon, és az első két órába ő fogja nekünk adni a zenét, és aztán utána 17 óra 30 perckor várjuk majd Attist és Imilt. Ők ugye a testvérzenekarból ismert formáció, itt nyilván inkább a fiatalokat céloztuk meg, hogy ők is megtalálják a saját szájízüknek való műfajt, úgyhogy ez egy ilyen rappes, hip-hopos, funkis rész lesz, és utána fél hétkor pedig mindannyiunk kedvence, vagy sokunk kedvence Tomás Botló érkezik hozzánk.
3: Itt ne siess! Tehát ezt most hogy?
4: Igen.
3: Itt így megálltam, igen. Mondom, mi van?
4: Igen, nagyon, én nagyon szeretem, és nagyon sokan nagyon szeretik, ráadásul úgy tudtuk őt elcsábítani, hogy nyilván zenekarra jön, és hoz egy magával egy DJ-t is. Ugye nagyon-nagyon sok itthoni zenésszel vannak közös számai, tehát igazából az, hogy ő nem magyar fellépő, ez végül is nagyjából már nem is igaz, mert állandóan itt van úgyis.
3: Igen.
4: Vagy sok közös dala van, de azt gondolom, hogy ő olyan szintű, meg olyan magas minőségű zenét hoz, hogy és azt szerettem volna igazából, hogy valami különleges legyen. Hogy olyan zenészt tudjunk elhívni, akit azért hiába hallgatunk éjjel-nappal, de mondjuk azért nem tudjuk itt megtalálni, vagy nem tudjuk azt, hogy lemenjünk utána valahova, mert mondjuk sok koncertje van, és akkor így gondoltuk, hogy megkérdezzük, és hál' Istennek igen mondott, úgyhogy nagyon, nagyon várom.
3: Azért ez jó hír a későn kelőknek. Tudod, aki szombaton nem szereti a nagy meleget, napsütést, azért 18:30-kor kezdő, addigra tényleg oda lehet keveredni.
4: Igen,
3: a Kálvária igen. térre, igen.
4: Igen, ez pontosan így van, és egyébként ezért is, többek között ezért is kezdünk háromkor is, hogy egy kicsit magunknak is megfeleljünk.
3: Igen. Szombaton azért nem vesszük el a pihenést ugye az emberektől, hanem kényelmesen megebédelhetnek, és utána indulnak a programok.
4: Így van. És akkor az estet egyébként 8 órától a Váradi Roma Café fogja zárni. Hát azt gondolom, hogy igazából olyan sok mindent ehhez se kell hozzáfűzni. Egyébként most az volt a tematika idén az én fejemben, hogy egy kicsit így a kimaradás. Tehát nem tudok jobb szót mondani erre. És e köré próbáltuk felépíteni, hogy olyan dallamok, meg olyan dalok legyenek, ami olyan, mint amikor leülsz egy asztalhoz, beszélgetsz, megy a zene, iszogatsz, jól érzed magad, tehát, hogy egy picit ezt a vonalat szerettük volna így megjeleníteni ezekkel az előadókkal is, meg hát azért tényleg, tehát, hogy hány generáció nőtt föl a Váradi Roma Cafén.
3: Éppen azt akartam mondani, hogy nem nagyon tudnak elkezdeni egy olyan dalt, aminek nem tudjuk kívülről a szövegét, tehát tényleg.
4: Igen, tehát ha akarod, ha nem, akkor
3: igen, igen. És jól megmozgatja az embert, úgyhogy tényleg nagyon jó választás volt.
4: Igen, úgyhogy nagyon várom ezt a programot is, ez tényleg a nagy kedvenc.

0: Lódj a világról, egy kicsit kierezd a gőzt, jól érezd magad is, hogy egy olyan zenei stílusa, vagy olyan zenei világgal találkozz, ami tényleg a miénk. Tehát, hogy egy kicsit azért a cigányokra vannak ezek a programok formálva, és kifejezetten nem, nyilván nem csak nekik, de azért inkább nekik szól, és itt tényleg arra törekszünk mindig, hogy lehetőleg mindenkinek az ízlésének meg tudjunk felelni. Hát remélem, hogy sikerül.
1: Biztos vagyok benne. Azt még nem mondtuk el, ugye egésznapos gyermekprogramok a parkban, ezt látom itt a meghívóban, a Facebookon, de hogy mit jelent az? Tehát hány órától lesznek ezek a gyerekprogramok?
0: A gyerekprogramok is 3 órától nyílnak.
1: Jó, tehát akkor mehet a szülő a gyerekkel.
0: Igen, pontosan. Igen, és akkor... pontosan úgy van összerakva, hogy a gyerek is jól tudja magát érezni, a szülők is jól tudják magukat érezni, lehetőleg a gyerekek mondjuk tényleg, tehát hogy ezért nagyon figyelünk arra, hogy a füves területen a gyerekprogramoknál ott tényleg mondjuk az árnyékban legyenek a programok, hogy azért a gyerekekre figyeljünk oda, mert tényleg tavaly is van, mi nem tudom, 30-valahány fok volt, majdnem megfulladtunk a színpad környékén. Annyira brutálisan meleg volt, de hogy tényleg, hogy mégiscsak egy ilyen kényelmes, laza a családi délutánnál tudjon ez válni.
1: Lehet, hogy egy nagyon öreges kérdésem lesz, de egyébként a Kálvália téren van ilyen szabadtéri csap, vagy mit tudom én, hogyha ott meleg van, tudnak vízhez jutni a gyerekek, vagy a fiatalok, vagy akár az idősek is.
0: Ezzel most megfogtál, de én úgy emlékszem egyébként, hogy van.
1: Tudok ilyen megfogós kérdések.
0: Tökőkút biztos, hogy van, mert tavaly az unokámat abból szedtem ki. Tehát tökőkút biztos, hogy van.
1: Na, nekem így ez jutott ez, hogy megyek ki, hogy a szomjas leszek, mert meleg van. Hát,
0: de szerintem van, és egyébként többek között ezért készültünk azzal is, hogy legyenek árusok is, de arra nagyon figyeltünk, hogy ne az legyen, mint amikor mondjuk kimész a karácsonyi vásárba, és egy, nem tudom, egy lengos 10 000 forint. Uh-huh. Tehát, hogy megfizethetően, ha mondjuk azért mégis szeretnél mondjuk egy, nem tudom, valamit enni, vagy inni, akkor azt meg tud tenni.
1: Ezt nem mertem megkérdezni, de ez nagyon jó hír. Na látod, ez nagyon hiánypótló, tényleg.
0: Igen,
1: mert azért
0: igen.
1: 3-tól az ember ott van késő estig, és hallgatja a zenét, jól esik, meg a gyerekek is élvezik épp azt, amit választottak programot. Azért beesik az, hogy kellene egy falat étel, vagy egy kis üdítő, vagy egy kis kávé. Ez nagyon szimpatikus egyébként, hogy erre gondoltatok.
0: Igen, mert megpróbáljuk ezt tényleg ilyen nagyon családbaráttá tenni. És megpróbálunk minden olyan körülményt mögé tenni, vagy hozzátenni, hogy ténylegesen csak annyi legyen a dolgot, hogy jól érzed magad, és kikapcsolódsz.
1: Na, ez nagyon fontos info volt szerintem annak, aki neki indul a családdal, hogy nem kell 3 napi hideg élemet, meg mindenféle flakonokat vinni, mert tényleg nem lesz ezzel probléma, és a kicsitől a nagyig mindenki meg fogja találni azt a programot, ami lekötés, ami szórakoztatja. Hát Zsuzsi, mindenki nevében nagyon köszönöm neked ezeket a szervező munkákat, mert tényleg minden évben, minden olyan szervezésedben nagyon sokan vannak, egyrészt azt tudom. Egyébként gondolkodtatok rajta, hogy körülbelül hány fő fog ide érkezni, hányan lesznek kíváncsiak erre?
0: Ezt minden évben gondolkozunk ezen. Én azt tudom mondani, hogy hát tavaly is nagyon sokan voltunk, tavaly előtt is elképesztően sokan voltunk, tehát ott mondjuk azért a troli úgy nehezen állt meg.
1: Igen.
0: A koncertek alatt, igen, mert tényleg rengetegen voltunk, tehát hogy így tele szoktunk lenni, de azért szeretem annyira ezt a programot, mert hiába vagyunk nagyon sokan, és tényleg sokan, tehát amikor tényleg azt mondod, hogy egy tömeg van, hogy mégis semmilyen nemű probléma, tehát ott nem volt egy hangos szó, ott nem volt egy vita, mindenki jól érezte magát, azt láttad, hogy mindenki ül, nyilván teszünk így a sörpadokat, tehát hogy le lehet ülni, a fűbe le tudnak ülni a gyerekek, piknikezni, meg játszani, meg nem tudom én mi, tehát hogy annyira jókedvű volt tavaly is, és annyira ilyen idilli hangulat, egy ilyen kis mini fesztivál alakult ki, hogy tavaly ez nagyon-nagyon érezhető volt, hogy ültek körbe a családok, a fűbe, meg a padokon, meg mindenhol, és egy ilyen így végignéztem, és azt mondtam, hogy olyan, mint egy ilyen kis fesztiválon lennék, és ilyen béke volt, meg nyugi volt,

0: meg mindenki mosolygott, mindenki jól érezte magát, a gyerekek játszottak, szaladgáltak, tehát hogy tényleg nagyon-nagyon jó volt, és ugye hát nyilván folyamatosan figyelünk arra, hogy mindenféle biztonsági dolognak megfeleljünk, tehát hogy tényleg...
1: Hogy békésen...
0: Igen, igen, és mindig egyébként az is. Mindig egyébként az is, és én egyébként erre nagyon-nagyon büszke vagyok. Nem biztos, hogy szabad elmondani, de én meg szeretném elmondani, hogy mert ez egy olyan fesztivál, vagy ez egy olyan program, ami cigányoknak készül. Nem kifejezetten, de azért mondjuk ki azt, hogy ez a 8 fest, ez a 8. kerület, és ez a fesztivál egy kicsit a miénk, vagy ez a program, hanem is kicsit. És még soha egyetlen egyszer sem volt probléma. Tehát annyira gyönyörűen megcáfol mindenfajta sztereotípiát évről évre, nem csak ez a program, de a cigányzene éjszakája, a cigányzenészek éjszakája, vagy bármelyik másik, amiket csinálunk, hogy egyszerűen mindegyik jókedvű, mindegyiken nagyon sokan vagyunk, soha nincsen semmilyen probléma. De még egy programot szeretnék elmondani, ez most jutott eszembe.
1: Rendben.
0: Április 8-án volt a Nemzetközi Roma Nap, és akkor hirdettünk egy pályázatot gyerekeknek. A 8. kerületi gyerekeknek 8 és 18 éves kor között kétféle kategóriába nevezhettek. Az egyik az versek, tehát vers, írás, mese, bármi, ami írás, és a másik az pedig vizuál kategória volt. Itt lehetett festeni, fotózni, filmet készíteni, stb. Elképesztő alkotások érkeztek, de tényleg, tehát, hogy nem hogy a könnyeinkkel küzdöttünk, hanem én konkrétan végig sírtam a zsűrizést. Olyan verseket írtak gyerekek arról, hogy ők hogy érzik magukat cigányként, ugye ez volt a témája, hogy jelenítsd meg azt, hogy te hogy éled meg azt, hogy te cigány vagy, hogy éled meg, hogy a 8. kerületben élsz, mit jelent neked ez a bizonyos 8-ker feeling. És Panni, egészen elképesztő, hogy mit írtak 8, 10, 12, 14, 16 éves gyerekek, hogy minden benne van. A valóság, a jótól a rosszig, minden. Csodálatos rajzokat küldtek be a gyerekek. Van egy külön alkotás is, ami nem csak vers, és nem csak képen, hanem a kettő egyben, mert az egy komplett videoklip.
1: Na hát...
0: Nem viccelek, és nem akármilyen minőségben, egy 10x éves gyerek odavágott nekünk egy olyan videóklipet, hogy csak így pislogtam, hogy na, ez onnan
1: azt
0: jött.
1: A mindenit.
0: Igen, és képzeld el, hogy ennek a pályázatnak most csütörtökön lesz a díjátadója a Mátyás téren, és azok a pályaművek, amik beérkeztek, ezekből mi csináltunk táblákat, tehát kinyomtattuk őket, és ez az összes művet kirakjuk. Az összes verset, az összes rajzot, mindent, ami beérkezett, és én egyébként erre rendkívül nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok, és tényleg, tehát én érzem magam megtisztelve azzal, hogy egyáltalán részt vehettem ebbe az egészbe, mert a gyerekektől, a gyereki őszinteség, ami megjelenik ezekben, mondjuk ezekben a kis versekben vagy a rajzokban, hogy az valami egészen elképesztő, és akkor ez a kiállítás, ez ott a Mátyás téren lesz két héten keresztül, és tényleg mindenkinek ajánlom, hogy egyszer sétáljon el arra, olvassa el ezt az 5-6 picike versecskét, amit oda vannak írva, hogy ki a szerzője, hogy bizony 8 és 14 éves kor között mit élnek gyerekek meg, hogy milyen érzelemvilággal rendelkeznek, mert egészen megdöbbentő az, amit ott majd látni fognak. És ugye ennek csütörtökön lesz a díjátadója 4 órakor, ide is nagyon-nagyon sok szeretettel várunk mindenki.
1: Éppen azon gondolkodtam, hogy ezek a fesztiválok már azért kinőtték a 8. kerületet. Tehát én azt gondolom, hogy aki majd bármelyiket hallja, hogy szombaton lesz ugye a cigányzene éjszakája, rákövetkező szombaton pedig ez a 8 fest, hogy nem csak a kerületből fognak érkezni a látogatók, hanem egész Budapest területéről, én azt gondolom.
0: És ebben nagyon igazad van, hogy tényleg kinőttük. Tehát most már hál' Istennek olyan híre van, és pozitív híre hál' Istennek, hogy más kerületekben élők is keresik, hogy mikor van. Tehát nagyon sokan tényleg fölhívnak, rám írnak, na idén mikor lesz, mi lesz, hova menjünk, mit tudom én. Tehát, hogy tényleg az van, hogy amit mondtál, hogy ez egy annyira hiánypótló események ezek, vagy annyira hiánypótló programok, mert nyilván specializáltak, tehát ezek nekünk szólnak, hogy igen, kinőttük hál' Istennek a 8. kerületet, és tényleg mindenhonnan jönnek rá, és én ennek egyébként nagyon-nagyon örülök. Nagyon örülök, mert ez azt igazolja vissza, hogy erre szükség van, hogy ez jó, hogy szeretik az emberek, és hát nekünk ez a sikerélmény.
1: Illetve mutat egy jó mintát a többi kerületnek, hogy hogyan lehetne ezeket megszervezni, mire kíváncsiak a kerület lakói, én azt gondolom.
0: Igen.
1: Ugye?
0: Igen.
1: Például egy cigány zenészek éjszakája, hogy milyen jó lenne, hogyha teljesen, hogy ez az éjszaka nem csak a 8. kerületben, hanem mondjuk egész Budapest területén milyen jól néznek ki egy idő után, mindenhol szólna, tényleg egész Budapesten a muzsika ebben a három órában.
0: Igen, nekem van egy álmom, hogy egyszer levárjuk az Andrássy utat.
1: Na.
0: és ott tartunk egy cigányzene éjszakáját, és ténylegesen úgy, ahogy mondod, hogy így tényleg lezárjuk a várost, vagy ha nem lezárjuk, csak egy picit megállítjuk, hogy megmutatkozzon az, hogy azért itt olyan magas színvonalon történnek dolgok, meg olyan zenészek muzsikálnak, hogy ennek sokkal nagyobb teret kéne adni.
1: Remélem egyszer fog teljesülni ez a vágyad. Andrássy út 6. kerület, ugye?
0: Így van.
1: Most azon gondoltam, hogy az 6-7, nem, az telibe 6. kerület. Na hát, ha egyszer sikerül ez is. Biztosan találkozni fogunk szombaton.
0: Nagyon örülök neki, és nagyon várlak.
1: Biztosan ott leszek, és eleve nagyon szeretem ezeket a muzsikusokat, és tudom, hogy nagyon sok ismerőssel, baráttal meg fog találkozni, meg van, amikor ott mutatják be az unokájukat, gyereküket, és ez mindig olyan élmény. Ugye? Ott meg lehet látni, úgyhogy akkor találkozzunk ott, és a hallgatókat is nagyon nagy szeretettel várják akkor a szervezők. Köszönöm, Zsuzsi, hogy itt voltál velem.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: veled.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Jelentősen növelte az Otthon Start program az új lakás célú hitelek átlagos összegét 2025 negyedik negyedévében, az előző év azonos időszakához képest, állapítja meg a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb pénzügyi stabilitási jelentése. Az MNB adatai szerint az új lakás vásárlását vagy építését célzó hitelek átlagösszege 28 millióról 32 millió forintra, a használt lakás vásárlására fordítottaké pedig 20 millióról 29 millió forintra emelkedett. A jövedelem arányos törlesztő részlet mutatóértéke viszont sem a piaci, sem a támogatott lakáshitel kibocsátásnál nem változott érdemben a korábbi időszakokhoz képest. A Budapest közút január és június között a kisebb kiterjedésű balesetveszélyt jelentő úthibák megszüntetése mellett több mint 43 ezer kátyút javított ki, közölte a társaság pénteken az MTI megkeresésére. Ez kétszerese a tavalyi év azonos időszakában elvégzett javítások számának, tették hozzá. Közölték, a kátyúk száma 2026. januárjának közepétől emelkedett meg jelentősen. Ekkortól több héten keresztül megnövelt kapacitással, alvállalkozók bevonásával dolgoztak a keletkező burkolathibák elhárítására. A kátyúzási és egyéb burkolatjavítási munkák ugyanakkor egész évben folyamatosan zajlanak. A burkolathibák javítására fordított kiadások az idei év első 5 hónapjában elérték a bruttó 405 millió forintot, amely meghaladja az erre a célra tervezett bruttó 356 millió forintos éves költségkeretet. Budapesti mesék címmel új időszaki kiállítás nyílt a BKV Deák téri föld alatti vasúti múzeumában. A péntektől látogatható tárlat a fővárosi közösségi közlekedés izgalmas, nosztalgikus, humoros vagy éppen szomorkásabb epizódjaiból mutat be válogatást. A tárlat számos tárgyi emlék, közlekedés történeti relikvia, utastájékoztatási anyag, fotó, plakát, dokumentum segítségével mutatja be a főváros múltját és közösségi közlekedésének történetét.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nótban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

Hallod? Az este nem arra van, hogy te ásítozz, hanem arra, hogy feltöltődj, táncolj, énekelj, és végre felejts el mindent, ami ma bosszantott. Itt nincsenek főnökök, nincsenek számlák, nincsen matekházi, csak a legjobb buli hangulat, mert ez itt a Rádió Dikken, a Dik Buli. Szóval tarts velem, mert innen nincs kiszállás, csak pörgés, nevetés, és a legjobb slágerek 10.

0: sucks it. Get out.
1: Sunen Vujasa. 100.3 Rádiódik.

Ez volt a Romantiktól, a pedig az életben, amit Mr. Andreasszal készítettünk közösen. Szóval, ki mondta, hogy bulizni csak szórakozó helyen lehet? Hát mi most bebizonyítjuk, hogy a legnagyobb parti a nappalitban, a kocsitban, vagy akár a fürdőszobádban is lehet. Egy a lényeg, mi toljuk a legjobb zenéket, te pedig csak engedd el magad, mert ma este a Dick Rádió a világ legmenőbb diszkója. Na akkor folytassuk is a bulizást.

zseniális zenét hallhattatok Dani Janóka előadásában. Ennek a dalnak a címe az volt Úgy fáj. Nem csak a jó zenék fontosak, hanem az is, hogy tud, mi zajlik körülötted a nagyvilágban. Következzenek a friss hírek, utána folytatódik a parti.

0: legyek volt.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
2: A kormány elrendeli a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi beruházási döntéseinek teljes körű átvilágítását, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a kormány szóvívői tájékoztatón. Vizsgálni fogják, hogy milyen módon és kihatározta meg azt a szokatlan eljárást, hogy amerikai dollárban fizessenek egy magyar kivitelező cégnek, ismertette a tárcavezető. Az átvilágítás kiterjed a beruházás közbeszerzésére, valamint kezdeményezni fogják azt is, hogy a Budapest-Belgrád beruházás minden dokumentum a nyilvánosság megismerhesse. Ehhez a kínai partner engedélye is kell, de a külügyminisztérium már dolgozik az engedély megszerzésén. Megszüntette a nyomozást a győri regionális nyomozóügyészség az új dörögdi kézigránát baleset ügyében, amelyben egy kormánytisztviselő maradandó sérüléseket szenvedett a honvédségi kiképzésen. Az ügyészség szerint a nyomozás során több szabálytalanságot is feltártak, de ezek nem álltak közvetlen összefüggésben a robbanással, ezért büntetőjogi felelősséget nem lehetett megállapítani. A vizsgálat kizárta, hogy műszaki hiba vagy hibás gránát okozta volna a balesetet, azt is megállapították, hogy a kiképző ugyan hivatalosan nem tölthette volna be ezt a feladatkört, mert nem tiszt vagy altiszt volt, de a gyakorlat során az előírásoknak megfelelően járt el, és nem követett el olyan hibát, ami büntetőjogi felelősséget alapozna meg. A Budapest közút január és június között a kisebb kiterjedésű balesetveszélyt jelentő úthibák megszüntetése mellett több mint 43 ezer kátyút javított ki, közölte a társaság pénteken az MTI megkeresésére. Ez kétszerese a tavalyi év azonos időszakában elvégzett javítások számának, tették hozzá. Közölték, a kátyúk száma 2026. januárjának közepétől emelkedett meg jelentősen. Ekkortól több héten keresztül megnövelt kapacitással, alvállalkozók bevonásával dolgoztak a keletkező burkolathibák elhárításán. A kátyúzási és egyéb burkolatjavítási munkák ugyanakkor egész évben folyamatosan zajlanak. A burkolathibák javítására fordított kiadások az idei év első 5 hónapjában elérték a bruttó 405 millió forintot, amely meghaladja az erre a célra tervezett bruttó 356 millió forintos éves költségkeretet.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

periódik frekvenciáján vagytok éppen. És tudjátok, mi a legjobb az estékben? Hogy senki sem kérdezgeti, hogy miért üvölteted a zenét, a szomszéd. Ő úgy is hallja, hogy velünk együtt vagy. Szóval hivatalosan is meghívtuk őt is a buliba, szóval folytatódjon a digbuli, jöjjenek a legjobb slágerek, és ne feledd, itt a rádióban sosem áll le a parti.

0: Ez itt a Rádió Dikken, a Dik Buli. Sziasztok, szép estét! Ez nem egy sima rádiózás, ez edzés. Szívd tele a tüdőd levegővel, mert most olyan bulit kapsz, hogy végre kifulladsz, mint egy maraton után. Ha az anyukád esetleg ma azt mondta, hogy ne menj bulizni, nyugi, nem kell elmenned. Mert én beköltöztetem az otthonaitokba a Dik Bulis diszkót.
1: Sunen vo jasa!
2: 100.3 Rádió Dik.

meg, csak a hírek erejéig. Meghallgatjuk, hogy mi újság a nagyvilágban. A következő órában is érdemes lesz szám velem tartani, mert olyan bulit csapok, hogy füstöl. Gyere!

0: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódíkben.
1: Budapesti mesék címmel új időszaki kiállítás nyílt a BKV Deák téri föld alatti vasúti múzeumában. A péntektől látogatható tárlat a fővárosi közösségi közlekedés izgalmas, nosztalgikus, humoros vagy éppen szomorkásabb epizódjaiból mutat be válogatást, közölte a BKV ZRT pénteken. A tárlat számos tárgyi emlék, közlekedés történeti relikvia, utastájékoztatási anyag, fotó, plakát, dokumentum segítségével mutatja be a főváros múltját és közösségi közlekedésének történetét. A 10 tematikus egységben 10 történet elevenedik meg. A tárlat látogatói megtudhatják, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, valamint hogy milyen fővárosi közlekedési eszköztechnikai újdonságait csodálta meg a brazil császár is, továbbá azt is, hogy hogyan jelölték a számozás előtt a villamos viszonylatokat. Június 7-én rendezik meg a Liszt pikniket a Liszt Ferenc téren, ahol bemutatkozik a Zeneakadémia 2026-os őszi évada. A rendezvényen fellép többek között Farkas Gábor, Simon Izabella, Karasszon Eszter, Balázs János, a 3B, valamint a Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói. A rendezvényhez családi programok, gasztronómiai kínálat, nyereményjátékok és kedvezményes jegyvásárlási lehetőség is kapcsolódik, a programon való részvétel ingyenes. A hétvégén változásokra kell számítaniuk azoknak, akik a Szentendrei hévvonalat használják, ugyanis karbantartási munkák miatt módosul a H5-ös hév közlekedése. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a szerelvények szombaton és vasárnap csak a Battyány tér és Pomász között közlekednek, míg a vonal északi szakaszán pótlóbuszok szállítják majd az utasokat. A H5-ös hév helyett Békásmegyer és Szentendre között a H5 eljelzésű pótlóbusz közlekedik. Fontos ugyanakkor, hogy ez a járat nem érinti Szent István Telep és Pomáz megállókat, ezért az érintett utasoknak érdemes előre tájékozódniuk az alternatív eljutási lehetőségekről. A módosított forgalmi rend miatt Pomáz és Szentendre között csak Budakalász Lendfonó megállónál történő átszállással lehet közlekedni, ami várhatóan hosszabb utazási időt eredményezhet az érintett szakaszon.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

rádiódik hallgatók, ez itt a Digbuli. Mustafától szólt a szélhámos, és mi bizony pörgünk tovább. A szomszéd már háromszor becsukta az ablakot, de minek? Mert hogy a mi zenénk bemászik a kulcsikon is. Mert aki egyszer a Dig rádióra kapcsol, annak onnantól kezdve nincs menekvés, csak a mulatás.

0: Megfogjuk adásunkat. Rendkívül esemény történt. A népszerű Roma Hip-Hop együttes elkészítette második albumát.
1: A Timothy Mayer és Mickey Bay teljesítménye várakozáson felül sikerült. Az album...
2: Fiatalos lendületet interpretálja a mai roma fiatalok érzéseit.
3: Ezen a héten sem volt egy halálos fel.

Kedves hallgatóink, ez volt az este legjobb bulija a rádión keresztül. Köszönöm, hogy itt voltatok. Most én ugyan elköszönök, de a hangulat maradjon veletek. Bulizzatok nagyot, akár álmotokban is. Jó éjszakát, és maradjatok mindig vidámak. Sziasztok, én Völgyi Zsuzsi voltam.

0: kisfér, hadd kérjek én neked ma. Minket vár az egész éjszaka. Elvihetjük most akár az összes sajt. Azt csinálunk, amit
1: dalok, akarunk. Amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dik.

0: szemet.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: A magyar kormány azonnali hatállyal megtiltotta új vendégmunkások toborzását a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból a gyorsított foglalkoztatási eljárás keretében. A kormány korábban azt ígérte, hogy június 1-től harmadik országbeli vendégmunkások már nem érkezhetnek Magyarországra a jelenlegi rendszerben. A szóvivők ugyanakkor elismerték, hogy a szabályozási környezet rendkívül összetett, mivel a külföldi munkavállalók eddig 24 különböző jogcímen érkezhettek az országba. Első lépésként most arról döntöttek, hogy munkaerő kölcsönző és közvetítő cégek nem hozhatnak be munkavállalókat az említett három országból gyorsított eljárás keretében. A kormány szerint a vendégmunkás rendszer átfogó reformja még előkészítés alatt áll, a hosszú távú megoldás kidolgozása pedig időt vesz igénybe. Teljes körű felújítást kaphat a nyugati téri aluljáró, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A beruházás a pesti fonódó villamos projekt második ütemének előkészítéséhez kapcsolódik, és egy olyan közlekedési csomópontot érintene, amely az átadása óta, vagyis közel 45 éve nem esett át jelentős korszerűsítésen. A tervek szerint többek között megújulhatnak az utasforgalmi és üzemi terek, korszerűsödhet a közvilágítás, és megújulhatnak a kapcsolódó gépészeti rendszerek is. Modernebb utastájékoztatási rendszer jöhet létre, és akadálymentes nyilvános mosdót is kialakíthatnak. Ismét felfüggeszti budapesti járatait a Fly Dubai. A légitársaság tájékoztatása szerint átmeneti menetrendi és operatív okok miatt július végéig törölte a Dubai és Budapest közötti összes járatát. A foglalási rendszer alapján a járatok legkorábban augusztus elején indulhatnak újra. A döntés azért is meglepő, mert a társaság néhány héttel ezelőtt még a budapesti összeköttetés fokozatos helyreállítását jelentette be. A járatok február végén álltak le az Irán körüli biztonsági helyzet miatt, majd május 22-től heti 3 alkalommal újraindultak. A napi járatsűrűség visszaállítását eredetileg június végére tervezték.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
0: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
1: A Rádió Dick kulturális műsora.
0: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. április 1-je, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Seres Vilmos, magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett klarnét és tárogató művész, akivel beszélgettem a napokban kapott kitüntetéséről, a gyökereiről és szakmai útjáról. Tartsanak velünk ma este is!
5: Köszönöm szépen, hogy eljöttél a beszélgetésre.
6: Én köszönöm a meghívást. Üdvözlök mindenkit.
5: A napokban kaptad a magyar ezüst érdemkereszt kitüntetést. Mit jelent ez számodra?
6: Hát nekem a nagyon nagy megtiszteltetés. Igazából hát most már azért több mint 30 éve vagyok a pályán, nekem nagyon-nagyon dolog ez, hogy ilyen kitüntetést kaptam, ilyen állami kitüntetést, úgyhogy boldog vagyok.
5: Ezt meg is értem teljes mértékben. És hogyan értesültél a kitüntetésről, illetve az első gondolatok mik voltak számodra, amikor ezt meghallottad?
6: Ja, hát nagyon-nagyon örültem, azt nem tudom, mondhatom, hogy ki segített a felterjesztésben. Az a Gerendási István, a Rajko zenekari főigazgatója. Ő már nagyon régóta szeretett volna felterjeszteni, és hát amikor megkaptam az e-mailt, hát mondom, hát a magyar kormánytól kapok e-mailt, hát ez nagyon nagy dolog, úgyhogy nagyon örültem neki. És nem is olvastam végig az egész e-mailt, ahogy végigolvastam, hát mondták, hogy majd kapni fog valamilyen díjat, de hát mi lesz az érdíj? És jó. Akkor utána két napra rá, hát mondom, nem tudom, hogy mit kaptam, nem olvastam végig az egészet, olyan hosszú volt az e-mail, hogyha végén utána láttam, ja, mondom, magyar ez is, ez nagyon jó, örültem neki.
5: Hát,
6: ez
5: persze.
6: Nagy dolog. Hát a családunkból én vagyok az első, aki ilyenben részesült ilyen nagy dologban, úgyhogy
5: régóta vagy egyébként a Rajkó zenekarnak is a tagja, de erről majd még később beszélünk, igen. Sőt, a Rajkó iskolában is tanultál, igen. De egyelőre térjünk vissza a gyökerekhez. Igen. Zenés családból származol.
6: Így van. Így van, hála Istennek apukám is, ő is klarinétos volt, nagyon jó is, jó klarinétos volt. Ő neki köszönhetem egyáltalán, hogy ez lettem klarinétos ugyanúgy.
5: Tehát akkor ez természetes volt számodra, hogy...
6: Igen, hogy, apukám részéről is, és anyukám részéről is, anyukámnak az apukája, hogy cimbalmos volt, az egész család, az egész felmenőink, mindenki. Uh-huh. Anyunak a testvérei, apukámnak is testvérei, mindenki zenész volt, úgyhogy nálunk ez természetes dolog volt, hogy én viszem tovább a stafétát.
5: Uh-huh. Akkor ezt gondolom nálatok is jellemző volt, hogy gyakran összejött a család egy közös muzsikálásra.
6: Igen,
5: hétvégente
6: igen.
5: Hétvégente esetleg, vagy alkalmanta, amikor
6: disznóvágásnál, meg ilyenek, de persze. Hát igen, mert azt nem tudom, ezt szerintem sokan nem tudják, hogy én vidéki születési vagyok, tiszafüredi. Aha. Úgyhogy nálunk a disznóvágás az mindig volt azért, hát amikor eljött az ideje, úgyhogy ott mindig voltak bulik, muzsikálások, úgyhogy ezek feledhetetlen élmények.
5: Végül is hány évesen kezdtél klarinétozni?
6: Hát ugyanannyi éves voltam, mint a kisfiam most, amikor elkezdte ő is. Ugye én is 7 évesen, már hát óvodában eldöntöttem, hogy én klarinétos akarok lenni.
5: Aha.
6: Óvodás koromban, ugyan, mint a kisfiam.
5: Igen, de azt később szokták, tehát az mondjuk igen, nem megy 3 évesen.
6: Nem lehet, igen.
5: Azt, hiszen valamiféle testi adottságok kellene hozzá,
6: hát
5: ugye?
6: Igen, hát a tüdőnek meg kell erősödni. Uh-huh. Nagyon muszáj, úgyhogy én annyira szerettem, hát mindig apukám miatt, mert őt láttam, mindig jár muzsikálni, mindenki ismerte, abban az időben nem polgármester volt, hanem tanácselnök, mindenki, a tűzoltó, a rendőrtől kezdve mindenki ismerte apámat, láttam, hát mondom, apám ilyen híres, hát én is ez akarok lenni, ugyanúgy, mint ő. Úgyhogy mert nagyon szerettem a játékát. És mondtam, már óvodában eldöntöttem, hogy én is klarinétos akarok lenni. Uh-huh. Úgyhogy hát nem lehetett, még meg kellett várnom, hogy megnőjek, uh-huh. persze. És azért ilyen 8 évesen kezdtem el furujázni, mert nem engedték még a klarinétot.
5: Uh-huh.
6: Úgy előtte furujázni kell, hogy a tüdőnk azért edződjön. Uh-huh. És utána ilyen 9 éves lettem, hogy elkezdtem a klarinétot tanulni apukámtól.
5: Apukát kezdett el akkor veled foglalkozni, igen. Elsőként.
6: Igen, igen, meg természetesen jártam az ottani zeneiskolába. Uh-huh. Tiszafüreden. Úgyhogy hát apukám az nagyon nagy segítség volt, egy plusz.
5: És ez hogy működött, hogy mondjuk akkor a zeneiskolában klasszikus zenét tanultál, hagyományos módon?
6: Az alapokat, igen.
5: Ugyan. Így van, és akkor apukát pedig a cigány zenét mutatta neked, gondolom otthon.
6: Igen,
5: nótákat, meg hát nyilván amit a családban láttál,
6: igen,
5: azt
6: igen.
5: Mind magadba szívtad.
6: Igen, igen, igen.
5: Ha? És végül is innen kerültél fel akkor a Rajkó iskolába?
6: Hát igen, hát 1985-ben, amikor felvételiztem, akkor nagyon-nagyon nagy dolog volt oda bekerülni. Hát akkor
5: voltál 11 éves?
6: 11, igen. Aha. És hát amikor felvételiztem, akkor nagyon-nagyon, hát tényleg 300 ember felvételizett.
5: Igen, pont ezt akartam 1908. mondani, akkor még óriási sor
6: nagyon,
5: volt.
6: Nagyon, hát olyan volt, mint a mostani sztárok, tényleg a popsztárok, aki bekerült, az nagyon nagy dolog.
5: Igen, igen.
6: Úgyhogy hát...
5: Akkor téged még Farkas Gyula bácsi is, igen, hallott és tanított.
6: Igen,
5: is.
6: Igen, igen.
5: Hát ez igen, nagy élmény lehetett.
6: Nagyon nagy dolog. Hát 120-an voltunk abban az időben a Rajkó zenekarban. Hát mondom, a 300 emberből szerintem maximum ilyen 20-at vettek föl.
5: Uh-huh. Vagy még annyit sem.
6: Ja, igen. Hát nagyon sok klarinétos volt, és abból kettőt vettek föl. Uh-huh. Úgyhogy ez nagy dolog, szerintem nagy dolog volt abban az időben.
5: Akkor azért még... volt presztízse a cigányzenének
6: nagyon,
5: is,
6: nagyon
5: és
6: nagy,
5: akkor még
6: igen.
5: Úgy nézett ki, hogy akkor ez még van még azért ideje a cigányzenének, hogy úgy
6: igen.
5: Mondjam. Hát bár már akkor is lehetett látni ezt a...
6: Hát, annyira mi nem lehetett annyira érezni, mint már mint a rendszerváltás után.
5: Igen, igen.
6: Akkor már sajnos, akkor már mindenki érezte, hogy valami nem stimmel sajnos. Uh-huh. De szép évek voltak ezek a 80-as évek, amikor tanultam. Uh-huh. Tényleg 19 klarinétos volt, mikor én ben voltam. Én voltam 6 évig a legkisebb Rajkó zenekarban, jelen én voltam nagyon, igen, 6 év, 11 éves voltam, bekerültem, és mindig tőlem csak idősebbek voltak, úgyhogy nekem szerencsé volt, mert nagyon jó klarinétosoktól tudtam tanulni, meg figyelni, hogyha az ember a Rajkó zenekar olyan, hogyha ha nem vagy tehetséges, akkor is tehetséges leszel, mert egyszerűen ma hakrot, hanem magadba szívod azt a nagyon-nagyon jó dolgokat, amik ott történtek a tanulások közben, úgyhogy Rajkó zenekar az egy numero egyes.
5: Aha. De mégis hogy zajlott ez az oktatási folyamat, vagy ez a tanulási folyamat? Ott. Nyilván az idősebbek azok átadták akkor valamiféle módon a tudásukat nektek,
6: fiataloknak. Igen. Tanulhattunk külön úgy, hogy ha én most csak magamról beszélek a klarintosokkal, akkor abban az időben, aki az első klarintos volt, az a Bangó Lajos volt, uh-huh. aki most is első osztályú klarinétos. Uh-huh. Én tőle is tanultam külön, azért hogy nem maradjak le, uh-huh. de közben ugyanúgy tanulhattam, az embernek azért volt egy kis tehetsége, jó füle volt, azért hallotta, hogy mi a jó, és akkor azt le tudtuk szépen úgymond lopni. Uh-huh. Legalábbis uh-huh. én magamról beszélek. Most a zenekari az teljesen más volt, a zenekari próbák.
5: Ahol a Gyula bácsi tanított.
6: Igen, ahol a Gyula bácsi, igen, ott tőle is rengeteget, nagyon-nagyon sok mindent lehetett tanulni. Hát ő nagyon nagy mester volt, nem is tudom, hogy lesz egyáltalán olyan ember, akitől tényleg mindenhez értett, és nagyon jó füle volt, és tényleg igazából az ember megtanított minket mindenre, de csak a jó részét mondom. Ugyanúgy, hogy öltözközjünk, hogy viselkedjünk a színpadon, mit szabad, mit nem szabad. Egy első osztályú ember volt.
5: Tulajdonképpen Farkas Gyula volt a lelke az egész.
6: Igen.
5: Rajkó zenekarnak.
6: Nagyon
5: a Rajkó katya, mint ahogy igen. szoktuk emlegetni.
6: Igen. Sok ezer ember köszönhet neki a tudását.
5: Klarnétot kitől tanultál ott bent az iskolában?
6: Ja igen, és azt akartam, hogy volt a, igen, volt az a zenekari próbák, volt, és külön ugyanúgy a komoly zenei részét is azt is tanulnunk kellett, és az volt a szerencsénk, hogy volt egy nagyon jó klarinétanánk, akit úgy hívták, hogy Vámos Péter.
5: Vámos Péter.
6: Igen. Ő tanított nem csak engem, még az elődeim, a sok jóval idősebb elődeimet is ő tanította, úgyhogy nagyon sokáig volt a klarinétanárunk, ahol csak a klasszikus tanultuk, az előadási daraboktól kezdve minden hangszín, stb. Úgyhogy utána később, a 90-es években reformálódott Rajkó, és próbáltak úgy olyan dolgokat behozni, hogy olyasfajta, mint most az OK-i, vagy valami ilyesfajta.
5: Tulajdonképpen akkor alakult meg az iskola.
6: Igen, az iskola. Maga az jól iskola. Mondod, igen. Úgyhogy az nagyon-nagyon sokat segített nekem is, ugyanúgy a többieknek is, mert ott már tanulhattunk úgymond tánzenét is. Nem merek mondani jazz, mert azért az más, az kicsit nehezebb, de az improvizáció belül, uh-huh. hogy igazából mit miért csinálunk. Ugyanúgy tanultunk népzenét, cigánzenét. Igen,
5: tulajdonképpen
6: szalonzenét is, külön szalonzene óra, úgyhogy az nagyon-nagyon jó volt az iskola. Úgyhogy én igazából ott azt végeztem el, úgyhogy ami nem kis dolog.
5: Igen.
6: Szerintem az nagyon jó ötlet volt, hogy szerintem az István találtak a gerendás.
5: Igen.
6: Úgyhogy ez nagyon jó. Most is nagyon sok gyerek jár oda.
5: Uh-huh. Tulajdonképpen ez volt a kornak a diplomája, én mindig
6: igen,
5: ezt mondom.
6: Igen.
5: Hiszen sajnos még ma is, és ezt kiemelném, hogy sajnos, még ma is ez a legmagasabb végzettség, amit a cigányzenéből, illetve a szórakoztató zenéből lehet szerezni.
6: Jól mondott.
5: És ez pontosan ott a Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti szakgimnáziumban szerezhető
6: így van.
5: Meg.
6: Így van,
5: tulajdonképpen
6: így van.
5: Ugyanaz, mint amit a 90-es években a Gerendási István alapított.
6: Igen.
5: Úgyhogy ezt azért mondom, hogy a kornak a diplomája, hiszen tényleg igazán magas fokon tanulták ott a diákok a szórakoztató zenének a különböző válfajait. És hát akik ott végeztek, azok utána mentek kategóriavizsgára.
6: Igen, így van.
5: Gondolom, akkor ezzel te is így voltál.
6: Nekem is úgy volt, igen. És nagyon sokat köszönhetek az együttesnek, az biztos. Nagyon-nagyon sokat.
5: Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy megtiszteltetés is, hogy utána a Rajkó zenekarnak is a művésze lehettél később, néhány évvel később.
6: Igen.
5: És még ma is ott játszol te.
6: Igen, hát ez egész úgy történt, hogy 1985-ben felvettek, aminek nagyon örültem. 11 évet írtam alá, akkor még szerződés volt. Az nagyon nagy dolog. Akkor 22 éves van, Uram Isten, az mikor lesz? Hát elment az idő, és akkor még ráhúztam 2 évet azért, ahogy lejárt a szerződésem, azért, mert akkor alakult meg az akkori profizenekar. Akik már idősebbek, ha már 22 éves voltam, már igazából nem voltam Rajkósnak való, de kitalálták ezt, hogy szeretnék, hogy legyen egy profi zenekar azon kívül, akire felnéznek majd a tanulók. Szerintem az is nagyon jó ötlet volt az Istvántól. Úgyhogy még ráhúztam azt hiszem 2 évet, 98-ig voltam Rajkóba, 1998-ig, utána megpróbáltam a kinti életet. A kinti vendéglátót. Uh-huh. Azért a Rajkó zenekarról tudni kell, hogy az egy burok volt mindig.
5: Igen.
6: Az egy védelem volt mindig, védte az embereket, úgymond a kinti élettől. Azért utána, ha az ember idősödik, muszáj a kinti éttermi muzsikát, stb. Ami tanult a Rajkóba, hát azért kell, hogy kint azért más. Ott kint is meg kell tanulni muzsikálnak, kinti dolgokat is, amik vannak, hát úgy mondom kint, ami Magyarországon vagy külföldön, hogy ott is helyt kell állnunk ugyanúgy.
5: Úgyhogy tehát mondjuk az éttermi cigány zenét, tehát hogy akár ezt egy étterembe, vagy akár egy fesztivál keretén belül egy nagy színpadon ezt előadni.
6: Igen,
5: igaz?
6: Igen.
5: Ilyesmire gondolsz?
6: Igen, igen. Úgyhogy hogy a 98-ban kijöttem, akkor a Panoráma étterembe kezdtem muzsikálni. Voltam egy jó fél évig, utána valamit rákattantam a harmonikára. Nagyon megszerettem. 98-ban kezdtem harmonikázni, és akkor az egyik barátom kihívott Ciprusra egy másfél hónapos turnéra.
5: Hű, de jó.
6: De akkor még nagyon az elején voltam harmonikázásnak, de igazából bízott bennem a primás úr, akit úgy hívnak, hogy Horváth Zoltán, nagyon jó barátom, a kisógorom is. És mondta, hogy van-e kedvem, mert meg ketten kéne menni egy ötcsillagos szállodába. Na, próbáljuk meg. Uh-huh. Bátor voltam, úgyhogy az jó volt, igazából nem is érdekelt a pénz sem, mert gyakorlásnak nagyon jó volt, hogy kettesben azért nem könnyű játszani, hegedű harmonikával, úgyhogy ott az nekem a nagyon jó iskola volt. Uh-huh. Közben pénzt is kerestem, meg szépen napoztam, tengereztem, stb. Úgyhogy így ennyire valamiért rákattantam a harmonikára, nagyon-nagyon megszerettem.
5: Pedig az teljesen más, mint a klarnét, vagy más. A tárogató. Bocsánat, arról még nem is beszéltük, hiszen te tárogatózol
6: is. Igen.
5: Tehát, hogy egy billentyűs hangszer az teljesen más tud lenni, de nagyon nyilván más. Akkor gondolom a Rajkó iskolában valamiféle zongorát is tanultál, nem, vagy zongora kötelezőt, vagy valami hasonló.
6: Mert igazából nem tudok zongorázni, pláne pont neked nem merem mondani, hogy tudok zongorázni. Úgyhogy nem, először tényleg a harmonikán az volt, hogy nekem a bal oldalt tetszett, hogy megnyomok egy billentyűt, és megszólalnak az akkordok. Hát az annyira tetszik. Igen. Ja, igen. És egyébként nagyon-nagyon sok embernek is ajánlom, sok fiatalnak az angorát mellette nagyon jó, ha az ember tanulja, vagy másfajta hangszert, mert annyi mindent lehet tanulni. Én nagyon sok mindent tanultam a harmonikán keresztül, a klarinton is áttettem. Az akkord ismeretet nagyon-nagyon fontos, azt nagyon kell tudni. Hiába tanultam ugyanúgy a Rajkóba, ez csak egy plusz volt számomra. Úgyhogy a harmonika segített ebben.
5: Uh-huh. Igen, egész más tud lenni egy dallamhangszer, mint például a klarnét, meg egy akkordikus hangszer, mint a zongora, vagy a harmonika, hiszen akkor nekünk ott harmóniákat is játszani kell. Hát másként hall az ember, másként gondolkodik, ugye?
6: Nagyon jó mondod, igen.
5: Ezt a kétféle végletet, ezt tényleg érdemes egyébként megtanulni, és egyébként ez a mai oktatásban azért ez jellemző, hogy mindenkinek kell tényleg zongorázni. Nem véletlenül, hiszen egyrészt a szolfés zene elméletben is segít, másrészt tényleg az embernek a harmónia érzékét is nagy mértékben fejleszti.
6: Meg hát kinyílik a világ még jobban, az a helyzet. Úgyhogy a 98 után ezt csináltam, az a ciprusi turnét, utána jó sokáig játszottam a harmonikával egy étteremben.
5: Szólóban?
6: Nem, ott is kettesben, csak egy másik barátommal. Ott 5 évig ott még több tapasztalatot nyertem, és közben meghívtak az Állami Népi Együttesbe, ha van kedvem játszani. Akkor ez a két hangszer tudtam, a klarinétot és a harmonikát, és Radics Feri barátom, aki az Állami Népi Együttesnek a vezető primása, Liszt Díjas, és ő megkért, hogy van-e kedvem, mondtam, hogy nagyon szívesen, és
5: azért ez nagy kitüntetés
6: nagyon,
5: szintén,
6: én nagyon örültem neki, nagyon-nagyon örültem neki, mert tudtam, hogy ott is új dolgot tudok tanulni, én abban az időben nagyon-nagyon szerettem új dolgot tanulni, és az igazgató úrral, az ottani, akkori igazgatóval beszéltem, és azt mondta, hogy nagyon szívesen fölvesz, hogy hallott rólam, stb. De igazából akkor örül neki, hogyha én tudnék tárogatózni. Mondom, nincs probléma, mert én szerettem volna nagyon régóta megtanulni tárogatózni, csak kérek egy tárogatót, adjanak nekem. Úgyhogy kaptam egy tárogatót, nagyon megszerettem,

0: hanem vannak azért, hál' Istennek, vannak nagyon jó magyar népzenészek, akiktől is ugyanúgy lehet tanulni. Ők is egyébként nekem azt mondták, hogy tőlem tanulnak, de én igazából azt éreztem, hogy én tanulok tőlük. Úgyhogy van egy srác, aki nagyon jó fúja, a Gere Attila, és láttam, hogy hát annyi fajta hangszeren játszik, hogy minden fúvóson, és akkor a szaxofon, na, utána a szaxofon, így jött a szaxofon. Hogy láttam, hogy ő is meg tudja tanulni, hát ő is fúj, hát akkor megpróbálom már én is, hát hagy legyen, és úgyhogy annak is nagy, azt akartam mondani, hogy az állami népigyüzdésnek nagyon sokat köszönhetek, mert ezt a két hangszer pluszban megtanultam.
1: Mennyiben különbözik ez a három hangszer, tehát a klarnét, a tárogató és a szaxofon? Mind a három ugye nádnyelves, tehát valamilyen szempontból hasonló, de talán más rendszerűek?
0: Hát egy kicsit bonyolult az, például a klarnéton belül van kétfajta rendszer, a német rendszerű, a bőmrendszerű, de általában most már csak bőmrendszerűen fújnak.
1: Igen.
0: De például a szaxofon és a klarnét között az a különbség, hogy a klarinét az kvintváltós, ha megnyomunk egy gombot, ott hátul jól mondod, a szaxofon az meg, hogy ugyanazt a gombot megnyomod, akkor oktávváltó, akkor oktávba szól. Ugye ezt meg kell tanulni, mert ez kicsit más rendszer, de nem, hát szerintem klarinétosnak sokkal könnyebb megtanulni szaxofonosnak, mint szaxofonosnak klarinétottak tanulni, úgyhogy szerintem azért volt szerencsém, hogy ez volt a hamarabb. Ugye a tárogató is hasonló, de az meg, abban is van több fajta rendszer, de először a német rendszerűt tanultam a tárogatón, de az meg a német rendszerű klarnétra hasult egy kicsit a fogások, de az is oktávváltós. Úgyhogy, ja, de abban is van
1: mint
0: már.
1: Mint a szaxofon.
0: Igen.
1: Világos.
0: Igen,
1: aha,
0: igen.
1: Értem. Tehát egy picit azért át kellett gyakorolni a darabokat, sőt nem is kicsit, mert...
0: Igen, igen. Hát, gondolkozni kell egy picit azért, ja.
1: Igen, azért azt át kell tanulni, hogy akkor most melyik hang hol
0: igen,
1: van az oktávváltás.
0: Igen, igen, meg azért a klarinét és a szaxofon és a tárogató között annyi a különbség, hogy a szaxofonnál és a tárogatónál nem kell annyira szorítani az embernek a száját. Sokkal lazábban kell fújni, mint a klarinétnál. Hát más hangszerek, hát nem putyára nevezték el máshogy őket. Ja,
1: ja persze.
0: Ja.
1: De mondjuk akkor a nádnak a faragásával nem volt gondod, mert azt nyilván meg tudtad oldani.
0: Hát, ja, igen, mondjuk rá, igen.
1: Nagyon érdekes, hogy akkor először is négy hangszeren játszol, négy
0: igen.
1: különböző hangszer, még egyszer klarnét, tárogató, szaxofon és harmonika.
0: Igen.
1: És nem csak, hogy négy hangszeren játszol, hanem számtalan stílusban játszol rendszeresen.
0: Próbálok, igen, mondjuk rá.
1: Tehát,
0: próbálok.
1: Hogy a Rajkó, az állami népi együttes után természetesen itt azért még szóba jött a száztagú cigányzenekar is, hiszen a rajkósoknak a többsége azért
0: igen.
1: rendszeresen átjárt a száztagúba is, korábban is, meg most is. De hogy olyan zenekarokban is játszottál, mint a Besodrom például.
0: Igen, még most is játszom már, igen.
1: Az valami egészen más műfaj.
0: Igen, a Besodrom az pont azt pont akartam, hogy az pont most jött volna, amit akartam mondani, hogy a szaxofont hogy el tudtam sajátítani, ahogy amennyire tudtam. Az állami népegyüttesen belül találkoztam egy nagyon jó népzenész barátommal, aki kérdezte, hogy van-e kedvem először is a csíkzenekarban helyettesíteni, utána meg vendég szerepelni. Hát nagyon szívesen, legalább megtanulom a számokat, de mondták, hogy kell tárogatózni, és meg szaxofon, nem, legalább akkor azt is megtanulom. Úgy, tehát az úgy jött, hogy a csíkzenekar jött, és a csíkzenekarban játszott a Makó Peti barátom, aki pont akkor játszott a Besodromban is. És akkor kérdezték, hogy hát utána már voltak úgymond szép bemondva, hogy gázok, mert nem tudta a Makó Peti megcsinálni, hogy most neki el kell dönteni, vagy a csíkzenekarban maradt, vagy a Besodromban.
1: Aha.
0: És neki el kellett jönni, ő eljött a Besodromból, és maradt a csíkzenekarba, és engem felkért a Besodrom, hogy van-e kedvem, mert hallottak rólam, hogy utána elkezdtem őt is helyettesíteni a Besodromba, mondták, hogy van-e kedvem, hogy stabilba játszik, nagyon szívesen.
1: Persze.
0: Úgyhogy, ja...
1: De az egészen más műfaj.
0: A Besodrom az egy inkább balkán típusú zenekar, ahol, igen, az etnorom, ahol ezt a fajta...
1: Autentikus cigányzenét játszátok.
0: Igen, aha. De ott is össze van keverve a balkán és az autentikus cigányzene.
1: Aha.
0: De a Besodromban inkább csak ott is az van, egyébként jól tudtad, mert ott is nagyon sok olyan feldolgozás van, ami az autentikus magyar cigányzenének az alapjairól...
1: Arra épül.
0: Igen, arra épül, aha. Igen. Úgyhogy, de ott is inkább a szerbek, a magyarországi cigányzenék, ugyanúgy a mi fajta zenénk is, ami van a magyar cigányzene is, az olasz cigányzene is.
1: Kávéházi cigányzenének mondják mostanában.
0: Igen, most az a divat, igen.
1: Mondjuk én nem szeretem ezt az elnevezést.

0: Igen, el kell valahogy nevezni minket. Ja.
1: Igen.
0: Ja, úgyhogy ez is van benne. Vannak benne román dallamok, uh-huh. amik fel, de ilyen, inkább ez ilyen fúziós zene, amit a Petti Gádi barátom is, a Barca Gergő alapított ezt a zenekart, de nagyon-nagyon jó ötletek vannak benne. Nekem azért tetszett meg, azért én nagyon örültem neki, hogy ott játszhatok velük, mert az teljesen más világ azért, mint a magyar cigány zene.
2: Teljesen, igen.
0: Ja, hát ott dob van, basszusgitár, elektromos gitár, konga, cimbalom, két szaxofon, elég komolyan szól ez a zenekar. Mm. Szerettem őket nagyon.
2: Egyedi hangzásuk van, az kétségtelen. Hát akkor ezek után viszont nem is jelentett olyan óriási nagy váltást, mondjuk egy Swing a la Django zenekar, amit megalapítottatok.
0: Igen.
2: Ha jól emlékszem, olyan 11 évvel ezelőtt,
0: igen,
2: ugye? Lombos Palival?
0: Igen, 2014-ben. Uh-huh. Hát igazából a Lombos Pali találta ki a zenekart. Uh-huh. Hát akkor még más emberek voltak a zenekarban. Én voltam az első között, akinek szólt. Uh-huh. Ugye akkor még tényleg Django zenét játszottunk. Most az a helyzet, hogy Swing a la Django a zenekarnak a neve, de igazából játszunk Django stílus, de a zenekar is olyan, hogy hál' Istennek olyan tagok vannak, akikkel mindent lehet játszani, pop zenétől kezdve, nagyon, a régi tánzenétől kezdve nagyon sok mindent, most velük az van, hogy most már elkezdtük a klasszikus zenét, például a négy évszakot crossoverben megcsináltuk, ezt nagyon-nagyon jó. Tegnap előtt fejeztük be a lemezt, úgyhogy most ha lesz róla a lemez is, ez nagyon jó lesz. Úgyhogy ez a zenekar azért más, ez is másfajta stílus, mint a Besodrom, de ez is, nem tudom, ez is ugyanúgy a szívem benne van, úgy, mint a Besodrom, vagy az Etnorom, mert arról is beszélek majd.
2: És mondjuk az eredeti felállásban, tehát amit még 11 évvel ezelőtt, igen, 2014-ben elterveztetek, ebben milyen szerepet töltött volna be a klarnét, illetve milyen hangzást álmodtatok meg neki?
0: Például Django Reinhardt, ő is már abban a 30-as években, 40-es években már akkor is szóltak, ugyanúgy már volt velük klarinétos, úgyhogy az elején nagyon-nagyon fontos volt a klarinét, ez nagyon beleillik ebbe a fajta zenébe, azért szólt nekem a Pali, meg hogyha akkor hallod, hogy én próbálgatok ilyen swingeket, most a jazz azt nem mondom, mert nekem az nem sok közön van, úgyhogy az más, a swing meg a jazz az nagyon-nagyon más szerintem, úgyhogy akkor én is próbálgattam, és azért szólt nekem a Pali, mert úgy érezte, hogy ez nagyon-nagyon beillik a Django stílusban.
2: És hogyan ötvözitek egyébként a Django Reinhardt féle swinget a magyar zenei hagyományokkal? Mert azért neked nagyon erős, rajkós hagyományod,
0: igen,
2: rajkós szívlüktetésed van.
0: Igen. Az igazából, ami nagyon-nagyon fontos, hogy bármelyik zenekarban játszom, én mindegyikbe belecsalom a magyar cigánzenét, mert muszáj. Uh-huh. Úgyhogy, de visszatérve a kérdésedre, igazából az van, hogy ez a zenekar szerintem pont azért lett érdekes, hogy jó, az ember próbálja a swinget úgy játszani, ahogy van, mondjuk ezt a Django fajtát, de most már direkt mindegyikünk olyat tesz bele a saját stílusát, és ezért szerintem ezért szeretik a zenekart nagyon. Uh-huh. Most már ország szerte is, meg már Európában is, nagyon sok helyen.
2: Így van, nagyon sok helyen felléptek, és igen, azért elég nagy hírneve van a,
0: igen,
2: a Swing a la Django.
0: Igazából azért szeretik a zenekart szerintem, mert hogy nem csak rólam van szó, hogy a zenekar mindegyik tagjáról, például a Lombos Pali, ő bőgőművész.
2: Így van.
0: Ő is máshonnan jött.
2: Neki klasszikus zenei hagyományai vannak alapvetően.
0: Igen, a Janóka, ő igazi, hogy mondjam, ő nagyon sokat játszott kint, ilyen tánzenét, és popot, úgyhogy ő, de egyébként ő is hegedül, uh-huh, magyar cigánzenét, ugyanaz apukája, ő nagyon jó, első osztályú brácsos.
2: A Janóka, ő a Dani Janó.
0: Igen, a Dani Janó, uh-huh, igen. És a Norbi az öccse, igen, a Norbi az öccse, ő meg azt hiszem, hogy talán tavaly előtt, vagy mikor, ő is bőgőművész, csak hát az a szerencsék, hogy nagyon, nagyon jó tud kísérő gitárt, az nagyon, uh-huh, nagyon jó megy neki. Ugyanúgy mellette ezek az emberekkel, van a Robika, a Gajas Lakatos Csengő Robika, ő is első osztály zongorista, uh-huh, ővel is bármit lehet játszani, ha kell magyar cigányzenét, ha kell, ha ő tud jazzt, tánzenétől kezdve mindent, ugyanúgy a balkánzenét is, úgyhogy nagyon-nagyon szerencsések vagyunk szerintem mindegyikünk, hogy együtt játszott.
2: Tehát, hogy nagyon valóban nem minden művész alkalmas mondjuk erre a műfajra.
0: Hiszen
2: nagyon kevés olyan színes egyéniség van, mint a ti zenekarotok.
0: Igen.
2: Hiszen tényleg mindenki mindenféle műfajban járatos, igen, vagy belekóstol, és ez egy óriási lehetőség, ez egy óriási előny.
0: Igen, igen. Vagy azért...
2: Tehát egyébként azt gondolod, hogy ez a jövő zenéje? Tehát ebben rejlik a jövőben a lehetőség?
0: Hát, hogy mondjam, igazából, ha a gyerekeink megtanulják is, ha megélnek bele, én nagyon örülök neki. Uh-huh. Legyen ez. Én legalább ezt szerintem ez talán szerethető zene. De ami igazából azért nem lehet megfogalmazni, mert nagyon sokfajta stílus játszunk most már. Az, ahogy mondtam, ezt a 4 évszakot crossover stílusban, de most már játszunk régi Máté Péter dalokat, 20-as évek, 30-as évek magyar zenéket, ugyanúgy a mostani slágereket, nagyon rengeteg mindenkivel, nagyon sok mindenkit kísértünk, énekeseket. Most már régen az volt, hát azért emlékszem rá, mert együtt kezdtük el a Palival, az volt, hogy mi próbálkoztunk az énekeseknél, hogy szívesen lekísérnénk. Most már oda jutottunk el, hogy ők hívnak minket vele, hogy olyan jó lenne, hogyha mi lennénk velük. Úgyhogy szerintem ez elég nagy ugrás lett.
2: Milyen emlékezetes koncertélményeid vannak? Akár a Swingel a Jungle-val, vagy más zenekarral?
0: Hú, az rengeteg. Hát most ami például mondjuk, ami nekem nagyon nagy dolog volt, az a Besodrommal 2011-ben talán. Akkor kijutottunk a Montreali Jazz Fesztiválra.
2: Hű.
0: Ja, az ilyen 4 napos fesztivál volt, az szerintem hát ilyen 80 000-es közönség volt, de meg akartak enni, minket annyira szerettek. Szerintem az nekem nagyon nagy dolog volt. A Swingel a Jungle-val rengeteg. Hát most azt nem mondtam még azt, hogy a Bangó Margitot is szoktuk kísérni, imádjuk őt, ő is szeret minket nagyon. Akivel bárhova megyünk, bármikor, ő vele mindig élmény. Mindig. Én úgy nagyon-nagyon szeretek vele játszani, mert első osztályú. Ugyanúgy a Takás Nikolaszt is nagyon szeretjük. Ami nagyon fontos, amiről most még te sem tudsz, ezt most fogom elmondani. 2026. január 14-én fogunk játszani a Carnegie Hallban.
2: Hű!
0: A Swingel a Jungle-val, úgyhogy szerintem ennyi elég.
2: Hát, aki oda kijut, az már egy óriási dolog. Tehát
0: igen, igen.
2: Úgy, az hogy... a koncertterem az egy ikonikus koncertterem. Hát, tehát aki ott játszik, az...
0: Úgyhogy nagyon sok mindenben...
2: Gratulálok előre.
0: Ja, köszönjük szépen, ez nagyon sok mindenben szerencsénk volt. Pali is nagyon ügyes volt, a zenekarvezetője. Uh-huh. Úgyhogy ezt már nagyon régen mondtuk, hogy az ő álma is, ugyanúgy a mi álmunk is oda kijutni, nagyon nagy dolog.
2: Minden zenész álma.
0: Hát
2: igen.
0: Úgyhogy ezt a 4 évszakot crossover stílusban fog játszani, szerintem azt ők is fogják szeretni, a New York-iak. Mm-hmm. Ugye ez elég, nem tudom, hogy lehet, hogy sokan hallották a kedves hallgatók közül a műsort, de bárhol játszottunk, bármikor, ha Magyarországon, ha hol voltunk vele, Szlovákiában, Németországban, Ausztriában, nem tud eszembe többi, ott mind nem akartak elengedni, mindenhol állva tapsoltak, úgyhogy azt annyira szeretik, mert minden, nagyon annyi fajta stílus van ebben a crossover 4 évszakban, hogy van benne magyar cigányzenétől kezdve, vannak régi olasz slágerek, amit nagyon szeretnek mindenki, úgyhogy ez a kettő össze van keverve, úgyhogy ez nagyon érdekes műsor.
2: Hogyan látod a klarnét szerepét a magyar és a nemzetközi zenei életben? Habár a klarnétnél talán még izgalmasabb a tárogató, hiszen ez egy nagyon különleges hangszer ebből a szempontból.
0: Igen, figyelj, a klarinét, most nem pogyára lesz a fiam is klarinétos, úgyhogy, ja, mert annyi fajta zenébe belefér, hogy rengeteg, most én klarnéta játszottam már popzenét is, legalábbis próbáltam, abban is belefér ugyan a magyar cigánzenébe, a magyar népzenébe, a jazzben, aki tényleg tudja fújni, a swingbe, amiben én próbálgatok, a balkán zenébe, nagyon sok mindenbe belefér, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nagy spektrumú hangszer, úgyhogy én szeretem nagyon. Hát a tárogatót az meg bárhol kivesz, elkezdek játszani, mindenhol imádják. Nagyon szeretik.
2: Csodás hangja van.
0: Igen, én is szeretem nagyon.
2: Nagyon-nagyon szép. Igen.
0: Egyébként visszatérve a szaxofonra és a harmonikára, én gyerekkoromban, hogy Tiszafüreden éltem, nagyon sok lagzi volt. és csak a tenor szaxofonosok fújtak, tudod, a lagzikban, tudod, hogy végig mentek az utcán, meg a harmonikás, de hát olyanok voltak, hogy nem lehetett őket hallgatni. Hm. És tudod, most nem akarom őket bánt, csak mondtam, hogy na, hogy én minden leszek, csak szaxofonos, meg harmonikás, nem? És utána mégis az ember változik.
2: Igen. De egyébként én azt gondolom, hogy ez egy óriási előnye egy zenésznek, hogy tud alkalmazkodni.
0: Igen,
2: nem csak egy műfajhoz ért kiemelkedően, hanem több műfajban is megállja a helyét, ez az egyik. És a másik, hogy több hangszerrel.
1: A ma este Seres Vilmos, magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett klarnét és tárogató művész volt a vendégem, akivel beszélgettem a napokban kapott kitüntetéséről, a gyökereiről és szakmai útjáról. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 órától. A viszonthallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dik.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzdrát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzdrát cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Felmondott Papp Dániel, az MTV a vezérigazgatója, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója munkaviszonya megszüntetését maga kezdeményezte Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél, mint a munkáltatói jogok gyakorlójánál, közölt az MTV a sajtó és marketing irodája. A felmondást a vezérigazgató arra hivatkozva nyújtotta be, hogy az újonnan megválasztott kormány szándéka a közmédia teljes átalakítása, olvasható a közleményben, amelyből az is kiderül, hogy Papp Dániel a felmondási ideje alatt ellátja feladatait. Magyar Péter néhány nappal ezelőtt lemondásra szólította fel a közmédia két vezérigazgatóját, Papp Dánielt és Altorjai Anitát. Eljárást indított a környezetvédelmi hatóság a kínai tulajdonú CATL akkumulátorgyár ellen, mert a debreceni cég szabálytalanul engedett a csatornába zöld színű folyékony hulladékot, tudatta a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal pénteken az MT-vel. A kormányhivatal közölte, a CATL telephelyénél május 5-én este történtek miatt a vízügyi hatóság soron kívüli döntéssel visszavonta az ipari szennyvíz előtisztítóra kiadott hozzájáruló nyilatkozatát, és a vállalatot a kommunális szennyvízhálózat és a csapadékvíz elvezető megtisztítására kötelezte. Rögzítették ugyanakkor, a CATL a szennyezést határidőben megszüntette, de a jogsértések miatt a vízügyi és a környezetvédelmi hatóság is kiszabja a jogszabályok szerinti bírságokat. Eladták azt a hófehér Fiat 500X-et, amely Ferenc pápa 2023-as budapesti látogatásakor a pápai konvoj részeként szolgált. Az autót a látogatás után nem használták, hanem jótékonysági célra tartották fenn, most pedig 7 millió forintért talált gazdára. A Szeged-Csanádi Egyházmegye a teljes vételárat három súlyosan beteg szegedi gyerek támogatására fordítja. A 7 millió forintot egyenlő arányban osztják szét közöttük, így fejenként 2 millió 333 ezer forint segítséget kapnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádiódikben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. április 2-a szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A mai vendégem ismét Seres Vilmos, magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett klarnét és tárogató művész, akivel beszélgettem a cigányzenéről, a Rajkó Talentum tánc és zeneművészeti iskoláról, valamint a zenei társ stílusokról és a mesterséges intelligenciáról. Tartsanak velünk ma este is! Igen, egyébként hát melyik műfajban érzed magad a legotthonosabban?
4: Hát most igazából, amit legjobban tudok, az a úgymond kávéházi cigányzene.
3: Ja, hát a Rajkó zenekar, igen, meg igen, a Rajkó iskola.
4: Igen. Ami szerintem azt tudom jobban, de a többit azt ugyanúgy szeretem. De azt nem tudom igazából, hogy ez, hogy jól csinálom-e, vagy szerintem nem lehet olyan rossz, mert hogyha azért hívnak, azért nem lehet olyannyira rossz.
3: De hát talán, mivel ott van a legnagyobb gyakorlatod, talán ezért is
4: igen.
3: Vonzott
4: a műfajhoz. Igen, az a helyzet, hogy a magyar cigányzene szerintem, még most is mondom, nagyon sok helyen elmondtam, szerintem a világ egyik legnehezebb műfaja.
3: Azt
4: rendesen csinálni, azt szerintem az nagyon nehéz. Ha azt megtanultad, akkor azért onnan lehet sok mindent tanulni, másfajta, lehet oldalra nézegetni, másfajta stílusokra. Persze, természetes dolog, hogy azt ugyanúgy a többit is meg kell tanulni normálisan, Csak szerintem ebből nagyon sok mindent lehet tanulni. Az a baj, ez a zene, hogy pont nagyon-nagyon leágazóban van.
5: Ezt akartam kérdezni, hogy hogy látod a jövőjét egyébként?
4: Sajnálom. Igen.
5: Tehát most azt lehet tapasztalni, hogy az utóbbi években azért, illetve évtizedekben igen, lefelé hanyatlott. Nem érzel valamiféle változást az utóbbi időszakban?
4: Talán most, talán a pár évben, talán próbálnak az emberek, nagyon sokan próbálnak segíteni, hogy ne vesszen el, de ugyanúgy a magyar népzenészek is próbálnak nekünk segíteni, hogy ne vesszen már az a drága zene. Hát most képzeld, te is tudod, ugyanúgy apukád is nagyon sokat járt Hollandiába. Iskolák voltak, magyar cigányzenei iskolák, az ottani emberek ezt tanultak, igen, ezt a fajta stílust.
5: Igen.
4: Hát ezt nem szabad elengedni ilyet. Szerintem jó, persze, mindig mi is nagyon kellünk hozzá, de segítség valahogy kell hozzá. Igazából nem tudom a megoldást. Nehéz, mert most már valahogy az emberekből kiverték azt a, vagy nem tudom, hogy mondjam szépen.
5: Uh-huh. Szerinted segít ez a Muzsikáló Magyarország program, ami jelenleg is fut?
4: Reméljük. Nem merek mondani rá semmit, mert szerintem ez is egy próbálkozás, egy kis híd, ami el tudja a magyar emberekhez juttatni ezt a fajta zenét. De hogy mi lesz belőle, meglátjuk. Reméljük, hogy legyen minden évben, és minél több, minél több cigánzenekar. Az a helyzet, tényleg ezt meg kell mondani, még most is annyi kimagasló cigánzenész van, hogy fantasztikus. Nagyon sokan ugyanúgy Szlovákiában imádják még mindig ezt a magyar cigánzenét. Nagyon sokan sok zenekart hívnak. Nekem is van, még Szlovákiából járnak hozzám tanulni, klarnétosok ugyanúgy, Erdélyből is. Úgyhogy nem szabad elengedni ezt, valahogy próbálkozni kell vele.
5: Te mit teszel azért, vagy illetve inkább úgy kérdezem, hogy hogyan őrzöd és adod tovább a magyar zenei hagyományokat, a cigány zenei hagyományokat? Nagyon fontos, hogy te most jelen pillanatban, ha jól sejtem, akkor szeptember óta tanítasz a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumban klarnétot.
4: Igen, ezt tavaly kaptam a felkérést a Gerendás István igazgatórútól, hogy van-e kedvem tanítani, mondom, nagyon szívesen, de én előtte is voltak nagyon sok tanítványom, volt, aki már idősebb volt, mint én, volt, aki ilyen 10 évesek, úgyhogy azért én megszoktam, én örültem neki, mert nagyon szívesen segítek. Annyi, hogy próbálok, most két tanítványom van, ami szerintem ahhoz képest az is nagyon nagy dolog, hogy ha valaki klarnétosnak akarja tanítatni a fiát, de úgy, hogy cigánzenét tanulni, az abból nagyon nehéz megélni, azt sajnos meg kell mondani, ez az őszinteség, úgyhogy de én próbálom ezt mint a kiszenekar, most már ők tanulnak, a nagyobbik, van a kisebbik, ő csak most kezdett, hát én kezdtem el tanítani a klarnétra a kisebbik srácot. A nagyobbik, ő már ilyen konzi szinten fúj, úgyhogy ő már ügyes, nagyon is olvassa a kottát. Ő neki segítek, plusz a Rajkó zenekari szólókban, a klarnét stímekben, úgyhogy ő ügyes lesz.
5: Én azt gondolom egyébként, hogy aki a Rajkó zenekarban játszik, vagy inkább úgy mondom, hogy aki a Rajkó iskolában, tehát a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Szakgimnáziumban tanul, ő ott valami olyan kimagasló pluszt kap, mondjuk egy hagyományos középiskolához, egy hagyományos konzihoz képest, ahol csak klasszikus zenét tanulnak, hogy más műfajokban is meg fogja tudni állni a helyét.
4: Igen.
5: Egyébként gyakori az is, hogy klasszikus zenei tanulmányokkal folytatják a gyerekek a továbbképzésüket, tehát akár a zeneakadémiára lehet is lehet
4: menni innen. Dolog, igen.
5: De hogy itt mindenféle műfajt tanulnak a gyerekek, szélesebb a spektrum.
4: Igen. Hát én szerintem az iskolában, hát ahogy hallom én is, annyi mindent lehet ott tanulni, rengeteg mindent. Ugyan, amikor én voltam gyerek, akkor kezdődött. Igen. Úgyhogy szerintem érdemes oda azért, ha az ember akkor, ha jó zenészt akar, vagy jó énekest a fiából, vagy a lányából, akkor érdemes oda jelentkezni abba az iskolába, mert szerintem tök jó.
5: Tehát a képzés színessége.
4: Igen.
5: Én is azt gondolom, tehát persze én elfogult vagyok a Rajkóval, édesapám révén is, hiszen ő is ott tanított, ő volt a művészegyüttesnek a vezetője, de hát én is ott tanítottam a Rajkóban, és egy olyan családias hangulat van az iskolában, hogy valami hihetetlen.
4: Igen. Hát apukától még én is tanultam.
5: A régi szép idők, igen.
4: Hát ő egy első osztályi muzsikus, prímás, hegedűs, muzsikus, hát igen.
5: Említsük meg azért természetesen az Etnorom és a Pannon zenekart is, ahol jelenleg még játszol. Tehát az etnorom az valami egészen más műfaj viszont,
4: igen,
5: az, mint a korábbiak, amiket említettünk.
4: Igen, hát az etnorom az az autentikus cigánzenének az alapja. A Balog Józsi barátom és a Künstler Ágnes, ők a zenekar alapítói. Oda igazából azért szeretem őket, mert hogy az autentikus cigánzenét is szeretem, de azon belül, hogy itt az történik, hogy ez az alapja, ez a fajta zene, de közben vannak ott is ilyen balkán, van benne balkán, van benne orosz cigányzene, ott inkább csak cigányzene, csak inkább az alap a magyar autentikus cigányzene, de mondom, van benne ugyanúgy románi stílus, ilyen beütések, orosz, úgyhogy az, ja, őket is nagyon szeretem.
5: Tehát tulajdonképpen a klarinét tökéletesen beleillik ebbe a stílusba.
4: Nem, itt pont az etnoromban pont csak szaxofonozom. Itt nincs klarinét. Hát a Besodromban, az a balkán zenekarban, ott régen úgy voltam, hogy klarinét, szaxofon és harmonika, csak utána meguntam a harmonikát cipelni, utána csak a... Mondom, elég lesz, de elnök, köszönöm szépen, nincs kezem annyi...
6: Megértem.
4: Úgyhogy a klarinét szaxofonnal vagyok most már a Besodromban. Hát a harmonikát már nem igazán nem játszom már bele, mert nincs kedvem cipelgetni sehova. Úgyhogy elég ez a két hang, az a három hangszer, amit használok általában, a klarinét, szaxofon és a tárogató, szerintem ez bőven elég. Úgyhogy szerettem. Ugye az etnorom tényleg az egyik kedvencem, mert nagyon jó barátok, ugyanúgy. A Pannon cigánzenekart, ez körülbelül ilyen jó, hát mennyi, 7-8 éve szólt először a Baranyai Lajos elnök úr, aki nagyon jó barátom, hogy van a kedvem játszani a zenekarba is, hát én nagyon-nagyon szívesen játszok a zenekarba, most is ugyanúgy, úgyhogy hát az meg nagyon-nagyon hasonló, mint a Rajkó zenekar volt abban az időben, meg most is szerintem. Igen. Hát meg igazából a 99,99% a zenekarnak mind régi rajkósok voltak, úgyhogy ott az nagyon jó.
5: De ez valahol természetes, én, igen, azt gondolom, hiszen a Rajkóban, a Rajkó zenekarban vagy az iskolában tanították ezt a fajta nagy formátumú cigány zenekarok, igen, által is játszott műfajt, stílust, és hát nyilván ez egy olyan fajta tapasztalat, amit nem lehet megszerezni mondjuk az étterembe, vagy hát egészen
4: nem,
5: más.
4: Igen, így van.
5: Egészen,
4: igen,
5: más. Igen. Hát ezért nem is meglepő egyébként, ha volt rajkósok mennek a száztaguba, hát a Pannon cigány zenekarba, vagy a hasonló nagy formátumú zenekarokban.
4: Hát igen, ugyanúgy is ilyen zenekaroknak tényleg ugyanúgy 90%-a mind rajkós volt, mert ott megtanultunk mindent. A rajkó zenekarban tényleg, igen, hogyha új számot kellett tanulni, nem is kellett kottanék is, mert ugyanúgy megtanulta mindenki a halcimbalmosoktól kezdve, a klarnitasok keresztül a csellósig, úgyhogy ugyanúgy azért nem volt probléma, kotta nem kellett.
5: Ha már így beszélünk ezekről a nagyformátumú cigányzenekarokról, tehát több is van, nem akarom, igen, most mindet felsorolni, de vajon szükség van ennyi zenekarra? Ez egy nagyon provokatív kérdés. Aha.
4: Én őszintén megmondom neked, én annak örülnék, hogyha minimum lenne, vagy 20 ilyen zenekar.
5: Igen, én is.
4: Igen. De őszintén mondom, én soha az életemben nem sajnáltam senkitől se soha. Én mindig örültem, hogyha pláne meg a fajta stílusunk emberek ezek, ha többet játszanak, több pénzt keresnek, jól érzik magukat, a családjukat eltartanak, én nagyon örülök, uh-huh, neki. Úgy nekem soha nem volt. Azért is csináltam mindig, azért kezdtem ezt ilyen jó 18 évvel ezelőtt ezt a kikacsintást a másik fajta stílusokban, hogy ne legyen az a probléma, hogy csak itt most keresek pénzt, vagy nem keresek pénzt. Uh-huh. Úgyhogy nekem azért, én azért érzem magam függetlennek ezektől az emberektől, akik csak ezt játsszák, mert én szerintem jobban rálátásom, úgy érzem.
5: Igen.
4: És azért mondom, hogy örülnék, hogyha lenne 20 zenekar, ilyen nagy zenekar, az a helyzet, hogy nem is vagyunk már annyian, hogy 20 nagy zenekar,
5: nincs.
4: De hogyha lenne, akkor én csak örülni tudnék neki.
5: Én egyébként azt látom, hogy nem csak itthon, hanem külföldön is óriási igény van ezekre, igen, a zenekarokra, és nagyon keresik őket.
4: Igen, így,
5: egyelőre azért mondod. Még tudják tartani természetesen a kereslet-kínálat arányt, tehát azért még nem biztos, hogy nagy tömegvegőenben kell ilyen zenekarokat létrehozni, de egyelőre én úgy érzem, hogy nem versenytársai egymásnak, igen, ezek a zenekarok, hanem inkább kiegészítik egymást. Esetleg az egyik zenekar az keletre, a másik zenekar, igen, az nyugatra szerintem orientálódik, az jó, vagy, igen, külföldre, belföldre. Tehát én azt gondolom, hogy és egyik jobb, mint a másik.
4: Igen.
5: Természetesen is, lehet, igen, hogy egy kicsit elfogultak vagyunk.
4: Igen, legyünk azok.
5: De lehetünk, igen. Nagyon sok felé jártál a világban.
4: Igen.
5: melyik volt a legemlékezetesebb város?
4: Nekem igazából ami a legeslegszebb volt, amit nem felejtek el soha az életemben, mert én hajóztam is régen, jártam ilyen, volt ilyen járóhajóra, és ami nekem a legszebb, ami igazából nem is volt kedvem oda kimenni, de hogy az a észak-amerikai rész, az Alaszka, hát az az életem, nem feltem, az annyira gyönyörű, hogy azt nem lehet elfelejteni. Ez 2002-ben voltam kint, azt most se felejtem, ez gyönyörű. Az gyönyörű, szép ország rész, az egész nagyon-nagyon szép.
5: Hát ott a természeti táj az, ami megragadott.
4: Hát azt nem lehet elmondani. Azt tényleg azt a legcsúcsmobil se tudja kiadni azt a szépséget, ami ott van.
5: És mondjuk város. Van olyan város, ami megfogott? Ahol mondjuk el tudnád képzelni az életedet, szívesen laknál ott a családoddal.
4: Ja, hát megmondom őszintén, a feleségem, aki Spanyolországban élt, úgy ismertem meg, bocsánat, egy kis hosszú lesz, csak ezt elmondom, hogy mi a lényeg, hogy és oda jártam udvarolni, hát én a rajt cigány voltam, persze, Spanyolországban. Ja, úgyhogy először hazajött, és akkor ismerkedtünk meg, és utána jártam ki sokat Spanyolországban, amint az a lényeg, hogy meg éltünk is kint, Spanyolországban.
5: Merre fele?
4: A Valencia tartomány, Benidorm, nem tudom, megvan-e.
5: Igen.
4: Ja, Alicantétól lejjebb egy kicsit.
5: Alicante.
4: Úgyhogy nekem Spanyolországban belül bármelyik város. Az nagyon-nagyon szeretem. A másik kedvenc városom az Párizs. Az Párizsban nem tudom, hogy rengetegszer voltam, de soha nem tudom megunni, annyira jó város. Úgyhogy rengeteg van város, nagyon olyan városok vannak, amik gyönyörűek, úgyhogy én igazából nem olyan könnyen mennék el itthonról, de ha el kéne mennem, akkor inkább Spanyolország lenne bármelyik város. Valencia is gyönyörű, szép. Úgyhogy bármelyik.
5: Szóval azért mégiscsak itt vagyunk, itthon.
4: Hát igen, igen, igen.
5: Én is azt gondolom, tehát amikor az ember külföldről hazajön és meglátja a Lánchidat, az Erzsébet hidat és a Gellért hegyet, vagy a Dunát, én azt gondolom, hogy ez olyan felemelő érzés,
4: igen, igen,
5: hogy nem biztos, hogy elcserélném egy másik városra. Hát, én legalábbis így vagyok vele, nem tudom, hogy te.
4: Igen, akkor. Nekünk szerencsénk, mert nagyon szép városunk van.
5: Igen, igen, rendkívül.
4: Budapest az egyik, a világ egyik leszebb városa.
5: Tanítasz fiatalokat is.
4: Igen.
5: Milyen tudást próbálsz nekik átadni?
4: Hát, ami nagyon fontos szerintem, a megfelelő fegyelem az nagyon-nagyon fontos. Először is mindenkinek azt tudtam, a kisfiamnak is, őt is tanítom ugyanúgy klarnétozni, és a tiszteletet az mindig, bármelyik a fiatalabb gyereknek mindig próbálom átadni neki, hogy nagyon-nagyon fontos.
5: Ez alatt mit értesz?
4: Ami a zenei tisztelet.
5: A zene iránti alázat?
4: Igen, az egyik. Aha. A másik az meg, hogyha bárkivel találkozik, én emberleg is próbálok mindegyiknek segíteni. Egyébként hát járnak oda nagyon-nagyon szegény gyerekek is.
5: Igen.
4: Ami nem annyira nem fontos, csak jó az ember, az ilyen, olyan, én is nagyon sok volt, amit nem tudtam, bementem a Rajkóba, nem tudtam, hogy kell. Hiába tanítottak otthon, de nem tudtam úgy használni. Az jó az ember, ha megtanítja a tiszteletet a másik ember irán, hogyha még bele egy idős, akkor is nagyon-nagyon fontos. Szerintem akkor sokkal előrébb tud jutni bármilyen a hangszer tudással kapcsolatban is ugyanúgy, szerintem nagyon fontos.
5: Nagyon örülök egyébként, hogy erről beszélgetünk, hiszen nem tudom, engem, megmondom őszintén, kicsit zavar ez a mai trend, hogy mindenhol letegezzük a másikat,
4: igen,
5: főleg éttermekbe, gyors éttermekbe, igen, és én ezt nem tartom egy jó útnak. De akkor örülök, hogy te is akkor úgy neveled a növendékeidet és a gyerekeidet,
4: igen,
5: hogy próbálsz valamiféle tiszteletet.
4: Nagyon fontos, nevelni. Igen, emberileg is, ugyanúgy, ha ezt megtanulja emberileg, az ugyanúgy, mint a sport, szerintem a sport, és a zene nagyon hasonló egymáshoz. A sportban is akkor kezdenek kiemelkedőbbek lenni az emberek, hogyha tényleg megvan a tisztelet a másik iránt, nem csak a tanítója iránt, ha ugyanúgy. És szerintem a gondolkodás is nagyon sokat számít. Ugyanúgy sokkal több mindent tud tanulni az ember, ha megvan a tisztelettel te is minden, ugyanúgy, ha meghallgatsz a YouTube-on bármit, vagy akármi, akkor nem úgy hallgatod, minek ez? Tudod, nagyon sok mindent lehet úgy tanulni az ember, szerintem én mindig úgy tanítom mindegyik gyerekemet, hogy ez legyen meg bennük.
5: Ez egy alap.
4: Igen.
5: Világos, ez nagyon, igen, fontos. Három gyermeked van, beszéljünk, igen, egy picit róluk is, hiszen gondolom, hogy akkor ők se közgazdásznak készülnek.
4: Nem.
5: Hogyha te

0: kisebbik lányom, ő elkezdett hegedülni, de abba hagyta, igazából nem is nagyon válom, tehát nem kell mindenkinek zenésznek lenni, szerintem az, hogy én örülök neki, ő is pont a marketing irányában tanul, úgyhogy hál' Istennek örülök, ő is nagyon okos, ő is beszél spanyolul, angolul, úgyhogy ő is dolgozik az anyukájával.
1: Turisztika?
0: Igen, turisztika terén, nagyon örülök. A kisfiam, ő is 8 éves volt, amikor ő is ugyanúgy mondta, mint képzeld el, mert nagyon-nagyon érdekes dolog, amikor én is óvodás voltam, és akkor apukám vitt biciklivel az óvodába, és akkor mondom neki, apukám, hagyd legyek már én is klarinetes úgy, mint te. És apám megállt a biciklivel, azt mondja, mit mondtál, fiam? Mondom, hagyd legyek is, hát látom, örült neki. Hát
1: persze.
0: Most ugyanúgy volt a kisfiammal, képzeld el, ugyanezt kaptam a kisfiamtól, mint én apukámnak adtam. Hát csak én autóval vittem a fiamat az óvodába, azt ő is klarinétos akar. De ő már azt mondta, hogy apa, én is klarinétos és szakszofonos akarok lenni, úgy, mint te. Mert akkor már szakszofonoztam. Úgyhogy ez olyan érdekes, hogy visszaadja az embernek ezeket a dolgokat az Isten, nem? Vagy nem tudom, hogy mit mondom.
1: Igen.
0: Úgyhogy annyi, az évekig ezen értem, hogy most hogy lehet ez tényleg? És nem is mondtam, nem is meséltem meg a kisfiúnak akkor ezt. Ugyanezt történt velem is, mint vele. Úgyhogy érdekes dolgok. Hát igazából meg nagyon sok mindent köszönhetek a feleségemnek, aki annyi mindenben támogatott, mert ha nem olyan feleségem lenne, aki nem érdekli igazából a zene, akkor nem tudtam volna annyi mindent megtanulni, amit most megtanultam. Uh-huh. Nagyon fontos, ő nagyon-nagyon rengeteget köszönhetett neki. Úgyhogy ezt muszáj volt elmondani, mert ez nagyon fontos dolog, igen.
1: Valahol jó, hogy egy marketinges is van akkor a családban, igaz?
0: Igen, nagyon örülök neki.
1: A zenészek, legalábbis az én tapasztalatom szerint, kevésbé figyelnek az ilyesmire. Hiszen mi igazából a zenére koncentrálunk, és nem is akarunk, és nem is tudunk ebből valahol kilépni.
0: Igen.
1: De valahol nagyon nagy szüksége van tulajdonképpen egy zenésznek is az önmenedzselésre, egy kis marketingre.
0: Igen.
1: Tehát, hogy megmutassa a közönségnek, hogy ő létezik.
0: Igen, nagyon fontos. Igen.
1: Tehát azt is el tudom képzelni, hogy akkor a kisebbik lányod akár segíthet a testvéreinek.
0: Legyen úgy. Igen.
1: Van ilyenféle összedolgozás a gyerekek között?
0: Lehetséges, igen. Figyelj, nagyon örülök, mert nagyon jó testvérek egyébként, de hárman szeretik egymást. De lehetséges, még fiatal mindegyik, úgyhogy meglátjuk. Én igazából nagyon örültem neki, hogy legalább ő nem lett zenész, mert na hát tudjuk, hogy azért nem olyan könnyű abból megélni azért.
1: Nem egyszerű, igen. Nem félted egyébként a gyerekeket?
0: Dehogy is nem. Hát most így is.
1: Ilyen szempontból?
0: De igen, most az van, annak örülök, hogy a nagyobbik lány, ő azért nagyon talpra esett, és most igazából most megvan a diplomája, még nem sikerült neki elhelyezkedni ebben a hangszerrel, de hát bízom benne, sikerül van még zenekarban, de ő is ugyanúgy dolgozik mellett az anyukájával, ugyanmint a kisebbik lányom. Úgyhogy nem féltem őket, csak nem tudom igazából majd a kisfiú is, hogy lesz. Attól függ, hogy melyik fajta pályát fogja majd választani a zenén belül.
1: Én egyébként úgy gondolom, hogy zenét mindenkinek kell tanulnia, hiszen egyrészt nem csak érzelmileg fejleszt bennünket, hanem éppen a múltkor volt, de ezt már elmeséltem többször, de azért még egyszer elmondom, hiszen ez nagyon fontos. A dr. Fraj Tamással, az agykutatóval volt egy előadás, ahol éppen arról beszélt, hogy két agyfélteke közötti rész mennyire megerősödik a zenetanulás hatására, és egyszerűen mérhető az, hogy több idegi kapcsolat van. Tehát fejleszti az agyunkat a zenetanulás. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek kellene zenét tanulnia.
0: Szerintem.
1: Még ha nem is leszünk művészek, de azért ez egy nagyon fontos.
0: Igen, mert máshogy gondolkodik az ember, hogyha már igen. Szerintem is nagyon fontos. De hát, ha jól emlékszem, a régi, nagyon-nagyon a régi iskolákban azért mindenhol volt valami, vagy furulyát, vagy valamit kellett tanulni.
1: Hát azért, zeneoktatás az van, igen.
0: Szerintem azért az jó azért.
1: Igen,
0: számít, jó.
1: Igen, az is számít természetesen. Igen. De a hangszer tanulás az nyilván mindenkinek maga felé hajlik a keze, de én azt gondolom, hogy ez nagyon jelentős és nagyon fontos.
0: Igen.
1: Még ha az ember végül is utána más szakmában helyezkedik el, akár marketinges lesz, vagy akár a turisztikában dolgozik, vagy bármi más módon.
0: Igen, meg szerintem az a 15 éves gyerek nem lesz olyan, hát mondjam szépen mondom, nem lesz olyan hülye gyerek, máshogy beszél már akár a társával is, vagy ha már egy kis művészetet tanult, de már nagyon sokat számít.
1: És egyébként még azt gondolom, hogy a zenéről viszont le lehet csúszni. Tehát, hogyha az ember nem tanul gyerekkorában, és esetleg nem ezzel foglalkozik, hanem inkább mással, akkor később már nem lesz belőle művész.
0: Na, és én ezt pont megcáfolom.
1: Na. Képzeld,

0: De volt egy tanítvány, az mikor, amikor Rajkóba voltam, igen? Gyerekként, és egy srác járt hozzám, ő ilyen utcai harcos volt, ilyen az a UFC is, aha, bajnok volt a srác. Egyébként most is tanult tőlem ő meg kickbox bajnok volt, Európa bajnok hű volt. És ő már volt, vagy mennyi, 30 körül. És azt mondta neki, annyira tetszik a klarinét, hogy tanítsam már. És rendesen szépen fújt, képzeld el. Úgyhogy jó, most abból nem, persze már abból nem tud megélni, most tudom, hogy ezt akartad mondani.
1: Igen, tehát nem olyan fajta művész.
0: Nem, akkor, persze, igen, persze, de...
1: De szórakozásra vagy
0: arra, igen, hogy... szerintem soha nem késő megtanulni zenét.
1: Ez kétségtelen.
0: Igen.
1: Igen. Nekem is volt már olyan növendékem, aki eljött egy koncertemre, már idősebb volt, 55 éves, ez egyébként külföldön volt, Bécsben, és annyira inspirált az egész dolog, hogy ő azt mondta, hogy ő fiatal korában tanult egy évet zongorázni, de most megint szeretné elkezdeni. Tehát én azt gondolom, hogy soha nem késő elkezdeni az zenetanulást, ugye?
0: Pláne, amikor az embernek jó esik, hogy azt mondom, hogy én miattam, az
1: nem, jó, hát ez egy másik kérdés. De örülök, én legalábbis nagyon örülök, hogyha elkezdenek zenét tanulni. Tavaly voltál 50 éves.
0: Igen.
1: Hát először is, így utólag is boldog születésnapot kívánok, ami azért nem is olyan rég volt.
0: Igen.
1: Viszont ezzel kapcsolatban azért mesélj nekünk, hogy milyen volt az a koncert, amikor az 50 éves évfordulódat ünnepelted, hiszen ez egy jelentős esemény volt.
0: Hát igen, igen, az egyébként, ami nagyon fontos, hogy jó, elfáradtam az elején, annyi zenekart koordinálni, mert igazából az egész úgy történt, hogy a Lombospali barátom, a Swing Legendo bőgőse is, zenekarvezetője is, menedzsere is, ő találta ki, hogy azt mondja, Willikém, én szeretnék mindenképpen neked egy olyan, olyat összehozni, aminek az legyen a neve, hogy Seres Filmos 50. Mondom, igazából mondom, hogy mire gondolsz? Az, hogy, azok a zenekarok, akikkel még most is játszol, hogy azok jöjjenek el, és mindenki játszon legalább egy jó pár percet, hogy azért ne legyen 40 órás a koncert. Ja. Igen. És akkor hát ez meg lett hirdetve, mert a Pali ezt nagyon-nagyon jól tudja, nagyon ügyes. Úgyhogy nagyon örülök neki, mert először is a Rajkó zenekarval is játszottam. A Pannon zenekar is ott volt, Pannon cigán zenekar is, az Etnorom is játszott, a Besodrom is játszott, és a Radics Feri barátom is játszott, az Állami Népegyüttesnek a zenekara, és az egész zenekar. Úgyhogy öt fajta zenekar volt, igen.
1: Hát ja, egy fesztiválon is nehezen fér el ennyi kiváló zenekar, igen, nem, hogy még egy estén, igaz?
0: Igen, és hál' Istennek igazából kíváncsi voltam, hogy mennyien kíváncsiak igazán rám. Úgyhogy hát igazából egy jó, majdnem telt házat össze tudtunk hozni, úgyhogy én nagyon örültem neki, és az emberek nagyon szerették. Hát azt tudni kell, hogy tényleg, hogy a stílusok találkozása volt ez itt ezen a koncerten, úgyhogy szerették sokan.
1: Beszéljünk a díjaidról. Melyikre vagy még a legbüszkébb a Magyar Ezüst érdem kereszten túl?
0: Igen, hát van a Dankó Pista életműdíj, aminek nagyon örülök. Tényleg igazából az én azért is örülök neki, mert aki klarinétosok közül először megkapta, az a Kálai Kisernő, az Ernő bácsi, uh-huh, klarinétművész, már sajnos nincs közöttünk. A második, ez szerintem 16-ban volt, 17-ben kapta meg utána, sajnos már posztumusz, akkor a Bandi bácsi nem élt, Puporka
1: Bandi bácsi.
0: Igen, azt őt nem említettem, hogy ő neki nagyon rengeteget köszönhetek, mert őtől tanultam. Első osztályú klarinétos volt, és ő volt a második, aki megkapta, és én voltam a harmadik, aki ehhez hozzájutottam, ez a díj, hogy nagyon büszke voltam. Igen, klarinétosként, uh-huh, uh-huh, nagyon büszke voltam rá, igen, meg ugyanígy most is.
1: Igen. Mit üzennél azoknak a fiataloknak, akik hasonló útra szeretnének lépni, mint te?
0: Egyszerűen csak annyit, hogy amit az előbb mondtam, hogy a tiszteletet adják meg mindegyik, ha hatásuknak, ha kisebbnek, ha nagyobbnak, ha pláne tanároknak, nagyon fontos. És ha zenészek akarnak lenni, akkor hallgassanak sok-sok zenét, de csak zenét hallgassanak. Nagyon-nagyon sokat. És ne nézzék ezeket nem akarom kimondani a hírportálokat, mert azt csak elveszi az ember agyát. de azon belül, ha nézik is, ott is csak zenét hallgassanak, és csak a legjobbakat. Ha jó zenészek akarnak lenni, mondjuk a klarnétosok, vagy hegedűsök, akkor hallják, hallgassák meg az idősebb Járóka Sándort, vagy a fiát, vagy a Sár közül Alikát, vagy rengeteg, vagy a klarnétosok közül a legjobbakat, az Ernő bácsit, Puporka Andrást, rengeteg, nagyon sok jó klarnétos. A bármilyen hangszerre mindig a kiemelkedőt hallgassák. És gyakorolni, gyakorolni.
1: A következő másodpercekben egy általam mesterséges intelligencia segítségével generált zeneszámot fognak hallani, amely szorosan kapcsolódik a következő kérdésemhez is.

0: Érdekelne a véleményed, hogy manapság nagyon divatos az AI, tehát a mesterséges intelligencia, illetve használják néhányan a mesterséges intelligencia által készített zenéket is.
1: Igen, néhány sztár, ugye?
0: Hát igen, előfordul. És annyira realisztikusak egyébként, annyira valóságfűek, és némelyik igazán jól szól. Tehát az ember nem mondja meg, hogy ez AI. Tehát, igen, hogyha magyarul akarok betenni egy szöveget egy ilyen programba, és azt felénekli a program, tökéletes magyarsággal. Igen. Nem mindig, azt is meg kell mondanom.
1: Igen, igen, igen.
0: De nem ijesztő ez szerintem?
1: Én ezt akartam mondani, hogy tényleg ez nagyon nagy dolog. Tényleg a technika, a fejlődés az nagyon-nagyon-nagyon komoly dolog. Nagyon sok mindenbe segít az embernek, de ez szerintem ez már túlzás nekem. Uh-huh, ez nem azért, mert hogy öreg vagyok, nem azt, hanem érzem benne, hogy ez nem olyan jó nekünk. Nem lesz jó.
0: Ezt én, a zenészeket féle, nem lesz, igen, jó? Tehát leválthatnak bennünket a robotok?
1: Talán igen, talán az is, meg igazából van benne, mert igazából nem csak a zenéről van szó itt, hanem nagyon sok mindent lehet vele létrehozni, és ez azért ilyen félelmetesnek tartom ezt. Én nem tartom nagyon jó dolognak. Uh-huh. Ennek, ha ez így folytatódik tovább, szerintem nem lesz olyan jó nekünk. Uh-huh. Ha csak a zenészekről beszélünk, de szerintem egyébként sem. Uh-huh. Jó, hogy gondolom, hogy segít az embernek, de igazából már tényleg arról fog az egész szólni, hogy nem kell gondolkoznunk sem.
0: Hát nem is nagyon. Tehát ha az ember meg akar írni egy dalszöveget, akkor bedobja az AI-ba magát, csak a témát. Ő kidobja a teljes dalszöveget, ami általában egész jól szól, nem mindig persze, de aztán egy kicsit finomítani kell rajta, aztán mehet a zenegenerálás, mert ez tulajdonképpen egy gombnyomás.
1: Igen, igen, igen.
0: Nem kell hozzá gyakorolni.
1: Bizony, igen. Igen,
0: már
1: csak
0: pedig
1: kell
0: az,
1: küldeni,
0: a munka, az a rengeteg munka, amin mi keresztül mentünk.
1: Igen.
0: Éveken át tartó tanulás, gyakorlás, akkor ez már nem is szükséges hozzá.
1: Hát igen, jó, egyébként szerintem az AI is nekünk köszönheti most azoknak az embereknek. Hát ez csak
0: azon alapszik.
1: Igen.
0: Igen.
1: Igen, tehát csak utána mi el leszünk szépen felejtve. Ne legyen úgy, csak, hogy ha így fejlődik ilyen gyorsan minden, az nekünk nem lesz jó. Uh-huh. De nem csak a zenészeknek, mondom ugyanúgy még egyszer, ugyanúgy az embereknek. Szerintem ez nem.
0: Én egyébként abban reménykedek, és úgy látom a dolgot, hogy lehet, hogy a középszerű zenészeket, vagy a középszerű zenét, inkább így mondom, muzsikát, azt lehet, hogy lehet helyettesíteni, mint ahogy a szintetizátor is, amikor bejött, igen, azért valamit helyettesített.
1: Igen.
0: De valahol megtalálják ezek a helyüket, és el tudom képzelni, hogy az olyan egyedi hangzásokat, mint amit egyébként ti is csináltok, akár a Swing a Django-val, vagy a Besodrommal, vagy sorolhatnám, azokat azért nem fogja tudni helyettesíteni.
1: Reméljük.
0: Hiszen ezek olyan különleges ízt adnak, és természetesen élőben,
1: igen,
0: az élő zenészekkel.
1: Hát biztos azt nem tudják megcsinálni, szerintem, meg pláne meg a magyar cigánzenét, azt szerintem azt, hogy nem is tudom, valaki próbálta már szerintem.
0: Én próbáltam, megmondom őszintén, de nem, tehát magyar cigánzenét
1: ne
0: nem tud kreálni.
1: Nem tud az semmit.
0: Még nem. Úgyhogy addig jó, amíg tulajdonképpen ezt nem tudja, igen, nekünk generálni.
1: Hát az emberek ezen keresztül jönnek rá, hogy milyen jó a magyar cigányzene például.
0: Különleges.
1: Tudják leutánozni.
0: Egyelőre még nem.
1: No, nem.
0: Úgyhogy
1: is tudják.
0: Reméljük akkor, hogy jó lesz és szép lesz a jövő,
1: igen,
0: számunkra. Hát minden esetre nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a beszélgetésre.
1: Én
0: nagyon élveztem.
1: Én is ugyanúgy köszönöm szépen.
0: És remélem hamarosan akkor újra találkozunk.
1: Én is remélem.
0: Sőt, akár még a gyermekeiddel is, hiszen ők is akkor felnőnek nem sokára. És
1: igen.
0: Reméljük, ők is ilyen kiváló művészek lesznek.
1: Remélem,
0: köszönöm
1: is
0: szépen.
1: Én köszönöm.
0: A ma esti vendégem ismét Seres Vilmos volt, magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett klarnét és tárogató művész. Akivel beszélgettem a cigányzenéről, a Rajkó Talentum Tánc és Zeneművészeti Iskoláról, valamint a zenei társ stílusokról és a mesterséges intelligenciáról is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is 22 órától. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Tárgyalások folynak egy közeljövőben esedékes budapesti látogatásról. Így válaszolt Sándor Fegyír, Ukrajna budapesti nagykövete a Magyar Hangnak arra kérdésére, hogy Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök a magyar fővárosba jöhet-e a napokban. Hozzátette, arra pontos időpont még nincs megadva, hogy a találkozóra pontosan mikor kerülhet sor. Magyar Péter miniszterelnök a napokban bejelentette, hogy teljes körű megállapodásra jutott a magyar kormány Ukrajnával, a 100 000-es magyar kisebbség nyelvi oktatási kulturális és politikai jogai bővítésének kérdésében. A kormányfő Berlinben bejelentette, kész találkozni az ukrán elnökkel. Magyar Péter annak is hangot adott, hogy Budapest szívesen lenne az orosz-ukrán háború béketárgyalásainak helyszíne. Csütörtöktől szombatig háromnapos komplex járat ellenőrzés zajlik a kelenföldi vasútállomást érintő járatokon. Az akció során a rendőrök, jegyellenőrök, rendészek és minőségellenőrök a járműveken, továbbá a megállókban és az állomásokon is ellenőrzéseket végeznek. Az intézkedések célja a jegyellenőrzésen túl az utazási feltételeket megszegő, a közösségi közlekedés rendjét megzavaró emberek kiszűrése, valamint a járművek állapotának és tisztaságának ellenőrzése. A megszokottnál későbbi időpontban július 30-án rajtol idén az 58. Raiffeisen Kékszalag nagydíj Balatonkerülő vitorlásverseny, amelyre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Az aszályos téli időjárás következtében jelenleg csak 83 cm a Balaton átlagos vízállása, emiatt elképzelhető, hogy a keszthelyi bóját át kell helyezniük Balatongyörök térségébe, vagy a Szigligeti öbölbe a mélyjárású hajók miatt. Így a versenytávja az általános 155 kilométerről lecsökkenhet 140 kilométerre, ebben az esetben pedig hivatalos rekorddöntésre nem kerülhet sor. A főbb kritériumok nem változnak, a verseny július 30-án reggel Balatonfüredről rajtol el, és a szintidő most is 48 óra lesz.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. október 13-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Fehér Gyula, a Rajkó zenekar magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett főprímása a mai vendégem, akivel a beszélgetésünk első részében mesél nekünk a szakmai kiteljesedéséről és a Rajkó zenekarról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Köszönöm szépen, Gyuszi, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Én is köszöntöm a rádió hallgatókat, sok szeretettel, nekem is megtiszteltetés, hogy itt lehetek.
4: Több koncertre is készültök most a Rajkó zenekarral. Milyen fellépés lesz a legközelebbi? Mesélj nekünk egy picit.
5: A legközelebbi fellépésünk október 19-én lesz Kemencén. Megemlékezés a múlt században kivégzett roma emberek részére, akiket megvádoltak igaztalanul kannibalizmussal, és őket ezért koholt vádak alapján kivégezték őket. És ez nem annyira nagyon régen derült ki, szóval a falu történetének ez egy szomorú aspektusa, hogy ilyen létezhetett. És az ő emlékükre állítottak tavaly azt hiszem egy emléktáblát, és most egy ilyen megemlékező kegyhelyet, vagy valamit, hogy az áldozatok ne legyenek elfeledve. Hogy ez ne ismétlődjön meg. Tehát ez a fajta úgymond boszorkányüldözés, ami velük megesett.
4: Ez nyilván akkor fontos a Rajkó zenekar számára is, hogy ezeket a csúfos történelmi tényeket ne engedjék feledésbe merülni. Hiszen az emlékezés, hogyha ezekre a történetekre emlékezünk, és esetleg megtanítjuk a gyermekeinknek, akkor ez lehetőséget ad számunkra, hogy elkerüljük a jövőben ezeket a csúfos, szégyenteljes viselkedési formákat.
5: Igen, szóval ez a fajta diszkrimináció, ami a romákat éri, nem csak nap mint nap, hanem elmúlt évszázadok óta, ami bennünket ér, ez mind el lehetne kerülni azzal, hogyha a gyerekeket a megértésre nevelnénk, arra, hogy a másikat megismerje, tehát ne abból induljon ki, hogy mert ő roma, azért ő csak egy rossz ember lehet.
4: Vagy éppen kanibál.
5: Vagy éppen kanibál, ami szörnyű, meg még kimondani is, tehát hogy ilyen létezhet. De az elfogadásra kéne nevelni a gyerekeket. Arra, hogy együtt élünk, ez a mi hazánk is, ugyanúgy, mint az övéké. Tehát nincs olyan, hogy mi romák nem ide tartozunk, idegenek lennénk, tehát a saját országunkban úgy kezeljenek, mint egy idegent. Ez nem lehet. Ezt a fiataloknak meg kellene tanítani az oktatási szinten is, hogy az elfogadás nagyon fontos. Az egymással való együttélésnek a formáit. Mert persze minden ember különbözik a másiktól, de azért csak itt élünk Magyarországon, magyarok vagyunk, mi is ugyanúgy. Tehát ezt meg kellene már érteni egyszer s mindenkorra.
4: Hát a Rajkó zenekar egy kiváló példa arra, hogy először is a magyar kultúrát gazdagítja. Azzal, hogy tulajdonképpen magyar zenét játszotok.
5: Igen. Azt játszunk, és büszkék is vagyunk rá.
4: Így van, pontosan. És a Rajkó zenekarnak a tagjai kiemelkedő zenészek egytől egyig. Nagyon sokan díjazottak, tehát hogy különböző díjakkal rendelkeznek, köztársasági érdemrend, és akkor még sorolhatnák, mint ahogy egyébként te is. Igen. Tehát az ilyen emberekre büszkék lehetünk, és nem csak természetesen a romák, a cigányok, hanem az egész ország.
5: Így van, én is.
4: Beszéljünk például arról is, hogy milyen sikereitek volt most nyáron, hiszen sok felé jártatok.
5: Nyáron templomi koncertjeink voltak, nagy sikerrel. Ezek ilyen kisebb volumenű koncertek voltak, ilyen egyórás koncertek, de ebbe igyekeztünk megmutatni mindent, amit a Rajkó zenekar mindig is fémjelzett, hogy sokoldalúak vagyunk, sokszínűek vagyunk. Ebben volt komoly zene is, volt népdal, klasszikus művek, és persze egyházi jellegű művek is voltak, és ez egy ilyen egyórás koncert volt, amit nagyon nagy élvezettel hallgattak ott bennünket, akár Ócsán, vagy itt a Rákoshegyi Szent Imre plébánián ott tartott koncertjeinknél, tehát teltházas, úgymond, tehát ilyen 100x fős közönség előtt ugyan, de könnyekig meghatódott emberek ültek, és teljesen odáig voltak azért, hogy ők most egy ilyen koncerten részt vehettek egyáltalán, és hogy ekkora élményt kaptak. Tehát ez nekünk is felemelő volt, pláne, tehát mi szeretünk játszani azért, tehát meg kell hagyni, ha a lehetőségünk van rá. És nekünk is jó volt ez, hogy felüdültünk ezeken a koncerteken tényleg, tehát ilyen felemelő érzés volt nekünk is. Úgyhogy nagyon-nagyon szerettük ezeket a koncerteket, már tavaly is csináltunk ilyet, nem is egyet. Úgy látszik, hogy ez most egy évek óta egy ilyen karácsonykor voltak koncertjeink, tavaly például mentünk a gyerekeknek játszani, örültek nagyon, tehát ilyen karácsonyi koncertek is voltak, persze ugye nem karácsonykor, hanem karácsony előtt, de nagyon örültek a gyerekeknek.
4: Szóval akkor ezek a templomi koncertek akkor most már sorozattá nőtték ki magukat.
5: Igen, lassan sorozattá növik ki magukat, igen. Igen, lassan sorozattá növik ki magukat. Úgyhogy...
4: De hát a Rajkó zenekarnak mindig nagy sikerei voltak, és erről természetesen majd még beszélgetünk is. Egy picit kanyarodjunk vissza a kezdetekhez, a gyerekkorhoz, hogy te honnan indultál, hiszen elsősorban most téged szeretnénk bemutatni, és utána még beszélgetünk sokat a Rajkó zenekarról, hiszen én azt gondolom, hogy a Rajkó zenekar a meghatározó a te életedben, de erről is mindjárt beszélgetünk. Szóval zenész család, ha jól sejtem.
5: Igen, zenész család. Édesapám részéről zenész, az édesanyám részéről nem. Édesapám nagybőgős volt egyébként. Ő nagyon későn kezdett el tanulni, nagy bőgőt, ilyen 20 éves korában kezdte.
4: Ó, ez meglepő, ez nem tudja akkor.
5: 20 éves korában kezdte, mert addig nem jutott, ők nagyon szegények voltak, és nem jutott igazándiból ahhoz, hogy mindig zenész akart lenni. A nagypapája is az volt, anyai ágon is, meg apai ágon is. Tehát prímások voltak, zenészek voltak, az egész család. És apu, mint öten voltak testvérek, ő egyedül, aki érzett valami zenei kvalitát magában, hogy szeretne valamit játszani, mert a többi testvére az nem. A nagyobbik testvére, ugyan a legidősebb bátyja zongorázott, ilyen amatőr szinten, de azon kívül semmi. Meg gitáron tudott játszani. De ezen kívül az öt gyerek közül apukámnak volt ilyen ambíciója, hogy ő meg is tanuljon nagybőgőzni, és meg is tanult nagybőgőzni. Tehát 36 vagy 37 éves korában letette a zeneiskolát, tehát elvégezte a bőgő tanszakon az iskolát, a zeneiskolát, és ő igenis bőgözött is, de az mellett dolgozott is. Mert ugye el kellett tartani a 4 gyereket. 4-en vagyunk testvérek. Most a 4 gyerekből én és az édesöcsém, az öcsémet nagyon sokan ismerik, Fehér Istvánt, ő kiváló cimbalomművész, és csak ketten tanultunk igazándiból zenét, a 2 húgom pedig ők más-más úton indultak az élethez, de én is elég későn kezdtem el a hegedűt tanulni. Én 9 éves koromban kezdtem. A zenei tanulmányaimat a Vasutasok Szakszervezeti Zenei Iskolájában, akkor még így hívták, most nem tudom, hogy hívják, mindegy, ott kezdtem.
4: Ez volt a hivatalos zenei tanulmányaidnak a te kezdete. De gondolom, édesapád esetleg foglalkozott veled.
5: Foglalkozott előtte velem, úgy persze, tehát én nekem volt valami kis, de nem sok, mert igazándiból hangszerem sem volt. De ő azért odafigyelt arra, hogy a zenébe azért otthon legyünk, és azért hegedülgetett nekem, tehát magyarán mondva az első hegedű tanárom az édesapám volt.
4: Hát ez az. Ez így szokott lenni, igaz?
5: Édesapám volt az első hegedű tanárom, aki így amatőr szinten valamit mutogatott, aztán így bekerültem a zeneiskolába, ahova igazándiból nem akartak fölvenni, mert mondván, hogy 9 éves vagyok, és túlkoros vagyok.
4: Ó, aha.
5: Túl későn kezdem a hegedűt, és egy nagyon fiatal hegedű tanárnő, 20 éves volt a hölgy, már az nevére nem emlékszem, de ő hozzá kerültem, és ez a Rózsa utcában volt ez a zeneiskola. Tehát nem messze a Rajkótól. És a tanszék vezető tanárja az a Banyák Nándor, Nándi bácsi.
4: Aha.
5: Ő volt a tanszék vezető tanár. Édesapámnak jó barátja, meg pláne, hogy a Nándi bácsinak a felesége, az családunk rokon. Tehát rokon. Apukám oda vitt, és mondta, hogy azt mondja, hogy jó, majd minden rendben lesz, akkor a kisgyerek majd oké. És ott odaadott ennek a fiatal tanárnőnek, aki kezdetektől fogva fenntartásokkal viseltetett irántam, olyan szinten, hogy nem azért, mert hogy roma vagyok, hanem az, hogy már ő kezdőkkel nem szívesen foglalkozik.
4: Ja. Igen. És ezért nem mindenki alkalmas.
5: Nem mindenki alkalmas erre a dologra, és nem is tanított annyira nagyon sokáig, mert az egyik növendékehez férjhez ment. Konkrétan, tehát férjhez ment az egyik növendékéhez, és így engem a Nándi bácsi vett kezelésbe. És akkor a Nándi bácsinál tanultam egy jó darabig, egy évig, egy másfél évig, aztán utolsó fél évben átkerültem a Marosi tanár úrhoz, aki hangképzést tanított, meg egyéb dolgok, kemény volt az is, és utána bekerültem Rajkóba. Ezzel az alappal, tehát én 2 év alatt elvégeztem 4 osztályt. És olyan jól haladtam, hogy én már be tudtam kerülni a Rajkó zenekarba, 12 évesen. 12 éves voltam, hogy bekerültem, és akkor már játszottam a Brahmsot, Monti Csárdás, Repülfecskét, 12 éves voltam.
4: Tehát annak ellenére, hogy esetleg egy-egy gyerek később kezdi a tanulmányait, a hangszeres tanulmányait, mondjuk 9 évesen, ami azért még mindig nem túl késő, de valóban nem ez az átlagos.
5: Igen.
4: De azért innen is fel lehet jönni. És hogyha a diák az kitartó, szorgalmas, akkor be tudja hozni azt a néhány évet. Nekem legalábbis ez a tapasztalatom. Igen. Zongorából. Igen. Nyilván a hegedű egy picit más.
5: Nem, de azért kicsit komplexebb.
4: Igen, igen, igen. Tehát azért ott is megoldható ez a kérdés valójában.
5: Megoldható. Mm. De én azt mondom, hogy ez persze szorgalom és kitartás.
4: Mm-hmm. Igen.
5: Ennélkül nem megy.
4: Igen. Tehát a tehetség az valójában nagyon-nagyon fontos.
5: Nagyon
4: de
5: fontos.
4: De meg kell, hogy mondjam, nekem az a tapasztalatom, hogy azért az nem mindig elég.
5: Nem mindig elég, igen.
4: Igaz?
5: Nem mindig.
4: Milyen volt a Gyula bácsival? Gondolom, akkor hozzá kerültél. Farkas Gyula bácsihoz.
5: Igen, kezdetekben az ő keze alá kerültünk. Nem voltunk annyira nagyon alulképzettek sem, de hogy mondjam, tehát gyerekek voltunk, 12-13 évesek, 9 évesek. És azt tudom mondani, hogy ő eleinte ő is egy kicsit fenntartással volt felém. Át akart rakni egy másik hangszerre. Brácsára konkrétan. És én mondtam, hogy hát én nem szeretnék brácsás lenni. És mondja nekem, hogy öcsi, állj föld, és azt csináljál valami, mit tudsz te a műsorból egyáltalán? Tudsz valamit? Mondom, igen, hát mondom, tudom a Monty Csárdást. Igen, öcsi, és mit tudsz? Mondom, Brahms 5. magyar táncot. Igen, és mi van? Repülfecskét. Na, arra felkapta a fejét az öreg. Na, akkor játszd el, öcsi. Eljátszottam a zenekar előtt a repülfecskét, úgy, ahogy a nagybátyám Zsiga Alojos megtanította, és ő is nála tanult, tehát utána derültek ki a dolgok, hogy milyen oknál fogva tudom én a repülfecskét. És én eljátszottam a zenekar előtt, és akkor azt mondta, öcsi, kellemes csalódás vagy nekem, ülj le, nem leszel te brácsás. És akkor utána derült ki, hogy én az Alajos a nagybátyám, és ő nála végzett. Tehát ő készítette fel a vizsgára, mert a Zsiga Alajos nagybátyámnak az apukája, aki kiváló zenész volt úgy szintén Zalaegerszegen, a katonazenek, a zenész osztagnak, a zenész századnak ő volt a parancsnoka, ők nagyon-nagyon jó barátok voltak Gyula bácsival. És hát így innen derült ki, hogy az öcsi, miért nem mondtad, hogy neked itt... Hát mert ugye de gondolhatta volna, mivel fehér az egész, tehát a nagybátyáim Rajkóban végeztek. A Zsiga Tibi, a Zsiga Lali, aki csellós volt, tehát a család ott végzett, tehát nagyon sokan tehát innen tudta már, hogy merre van az élesztán, de amikor apukámat is meglátta, akkor meg már tudta, jó van, most már tudom, hogy ki vagy. Mert addig nem tudta, hogy ki vagyok.
4: Szóval nincsenek véletlenek.
5: Nincsenek véletlenek, szóval
4: igen.
5: Ő mondta, hogy hát örül neki, hogy én vagyok, meg minden, de igazándiból problémát jelentettem az ő számára nagyon sokáig. Mert ő primást akart belőlem csinálni. És ezt onnan tudom, hogy ha nem is állandóan, de jó sokszor téma voltam otthon a családi asztalnál, hogy nem tud velem mit kezdeni, és azt mondja, tehetséges fiú, és egyszerűen nem akar primás lenni, és ez őt idegesítette ebből a szemszögből, hogy nem tud velem mit kezdeni, mert nem voltak ilyen ambíciói. Uh-huh. Tehát én nem voltam egy ambiciózus gyerek. Uh-huh. Tehát az, hogy vezető akarjak lenni, vagy zenekarvezető, úgy voltam vele, én nagyon szépen elücsörgök itt a sarokba, vagy az izébe, nekem teljesen mindegy, hogy mi van. Én szeretek muzsikálni, uh-huh. de úgy. Úgyhogy kiálljak, és akkor azt mondjam, hogy én vagyok a totum factum, már bocsánat, így mondom.
4: Így van?
5: Ne. Ilyen ambíciókat én nem dédelgettem magamban. Uh-huh. És nekem meg is voltak ezzel kapcsolatosan előnyeim, mert én hogy megtanultam mindent, tehát igyekeztem a műsort megtanulni, és jól. Így aztán mindig benne voltam az utazó csapatban. Tehát amikor mi kis rajkók, úgymond az akkoriak, én, a Váradi Kálmán, a Bakos Kálmán, meg a többiek, tehát, meg ott volt a Csanya Jancsi, fölnőttünk, meg minden, amikor már nagyobb, akkor igenis a nagy zenekarban már be kellett ülni. És voltak olyan emberek, volt olyan ember, aki azt mondta, hogy ő, és ő nélkül nem is indulunk el. Tehát nem megyünk sehova.
4: Persze kellenek a stabil emberek.
5: Kellenek a stabil emberek, de ez egy ilyen, ez egy ilyen, néha jól esett, hogy azt mondják, ó, igen, mert számítanak rám, ez így, igen, ez így egy kicsit motivált engem, de amúgy az, hogy prímás legyek, az nem. Nem akartam az lenni.
4: És de végül mégis főprímás lettem.
5: Végül mégis főprímás lettem, hát ennek is van egy szomorú apropója, de hogy visszatérjek, én amikor a Rajkó zenekarban végeztem, 95-ben, mert 85-ben került.

0: sok volt, ami a zenekart érte. Hogy elment, és most mi lesz velünk? Pedig ott volt a Tibi bácsi, aki egy nagyszerű, egy zseniális ember volt, és ő átvette ezt az egészet, ami nagyon kemény időszakon mentünk keresztül, ő át tudta ezt venni, és amikor elment a Gyula bácsi, én megfogadtam, hogy na jó van, ha ezt akarod, hogy én zenekarvezető legyek, amit nem szerettem volna, akkor majd leszek. Én 96-ban kiléptem a Rajkó zenekarból. Önkényesen. Ugyan, kényszerből is. És egy rövid időszakra, egy másfél évre elmentem. Felbontották velem a szerződést is, mindent, tehát én próbáltam visszamenni, de az akkori igazgató nem engedte, azt mondta, hogy Gyula, én nagyon csalódtam benned, nem ilyennek gondoltalak, nem ilyen embernek ismertelek meg minden, mondtam, hogy jó, rendben van, megértem az ő fenntartását ezzel kapcsolatosan, hogy nem akar engem visszavenni, de ettől függetlenül megköszöntem, hogy ott lehettem, és hogy ott voltam.
1: Ha jól emlékszem, Veréb Zoltán volt ebben.
0: Veréb Zoltánnak hívták, ki van, a Zoli bácsi, ő nem akart engem visszavenni, és hát jártam el jobbra-balra a vendéglátóba, elég sokat zenéltem, akkor kezdődött egy olyan az életemben, hogy nagyon sokat játszottam a vendéglátóba, kaszinó étterembe, akkor fent a Budai Várba, az Ezüst Hordóba, és Arany Hordóba, akkor Fekete Holló étterembe, ilyen helyeken. És hát kisebb hakniaim is voltak itt-ott-amott.
1: Szóval, hát a Rajkó zenekarban ezt is megtanulták a diákok, hogy a szórakoztató zene az,
0: meg kellett tanulni ezt is, mert jártunk a Hotel Ifjúságba föl, ahol a Lajos bácsi is játszott, a Margit kert előtt kellett nekünk mindig elmenni, és hát mi beletanultunk a vendéglátóba is. De az megint más volt, mert az nem tette ki szervesen úgy az életünk részét, mint a koncertekre való járás. Tehát a koncert a sok-sok volt, rengeteget járt.
1: Hány koncertetek volt egy évben hozzávetőlegesen?
0: 140.
1: 140?
0: 140 koncert.
1: Rengeteg.
0: 140, igen. És ez még...
1: Ez csak a 10 zenekarotok.
0: Ez csak a miénk.
1: Mert hogy ugyebár 3 zenekar ment párhuzamosan legalább.
0: Igen. Uh-huh. Igen. És az a Rajkónak vagy 140, vagy 150. Nem volt ritka 150 sem. Tehát,
1: ez a nagy zenekar volt?
0: A nagy zenekar.
1: Aha.
0: Nagy zenekar. Igen, és ebben persze benne voltak a külföldi fellépések is, meg mindent, tehát mindennel együtt 140-150 éves fellépési kvótánk volt. Ez az elég komoly.
1: Hát abból... Ez egy gyereknek azért elég fárasztó, ha bár akkor már a nagy zenekarban, akik játszottak, nem feltétlenül a legkisebbek voltak, de azért...
0: Igen, gyereknek egészen fárasztó. Igen, hát 16 éves korom óta csináltam. Tehát én ahogy bekerültem, rá 4 évre én mentem mindenhova fiúkkal. Tehát,
1: merefele jártatok?
0: Franciaországba, Németországba. Franciaországot azt nem is tudom hányszor utaztuk körbe. Én nem is tudom hányszor voltam Párizsba, csak Párizsba. De nagyon rengeteg helyen. A nagyvárosokba, Franciaországba, Lyon, Bordeaux, Kán, egészen délig mentünk a Rivierára. Németország, ott is nagyon sokat játszottunk. Rengeteg fellépésünk volt Svájcban például. Sorolhatnál. Ez
1: még a 90-es évek?
0: Ez még a 90-es évek, igen. 90-es évek. Aha. Utána mentünk már egy kicsit messzebbre is. Jordánia, akkor Kína, Japán, Amerika, USA, mármint az Egyesült Államok, Kanadába is voltunk. Uh-huh. Úgyhogy elég sok.
1: Tehát a Rajkó zenekarnak óriási sikerei voltak mindig. Ha a bekerülésed előtti időszakot nézem, az a rengeteg világi ifjúsági találkozó, amit a rajkósok nyertek Berlinben, és még sorolhatnánk természetesen a helyeket, és egyéb versenyek, és amerikai körutak, ez mind hihetetlen egyébként.
0: Igen.
1: Tehát, hogy óriási sikere volt a Rajkó zenekarnak a megalakulásától kezdve egészen 1952-től, amikor Farkas Gyula Szigeti Pállal kézen fogva alapították a Rajkó zenekart.
0: Igen. Ezt lehet mondani. Igen.
1: És tulajdonképpen azért a Rajkó zenekarban játszani, és oda bekerülni, tanulni,

0: tanulni, az egy presztízs volt.
1: Az.
0: Én azt gondolom. Igen. Tehát abszolút még a te idődben gondolom napokig tartott a felvételi.
1: Igen, 3 napig tartott a felvételi. 150 gyerekből kellett kiválasztani azt a 9-et vagy 8-at, akit felvettek. Uh-huh. 150 gyerek.
0: Az igen.
1: És az akkori Rajkó zenekar 117 fős volt.
0: A teljes zenekar, a teljes amit zenekar. Utána persze felosztottak részekre.
1: Igen, 3 részekre. Uh-huh. Az osztályban ugye voltak a kezdők, voltak a haladók, és volt a nagy zenekar. Uh-huh. 117-en voltak.
0: Hát azért az nem kevés. Ez igen. Gyerekként hogyan éltétek meg ezeket az élményeket? Tehát hogyan éltétek meg az utazást? Ennek nyilván van egy buli része is. Van egy olyan része is, ami viszont rettenetesen fárasztó.
1: Igen.
0: És hát a sikerek.
1: A sikerek. Én amikor először beléptem a próbaterembe, és akkor általában abban az időben az volt a szokás, hogy a Rajkó zenekarnál nem szeptemberben kezdődtek el a próbák, hanem augusztusban. Most én ugye fölvételiztem oda, és ugye, ahogy fölvettek nyáron, vagy augusztus 2-án vagy 3-án én már mentem be próbára. Én amikor először gyerekként bementünk, 9-en voltunk, akkor fiatalok, újak, ez valami megdöbbentő volt, hogy szól a Rajkó zenekar. Uh-huh. Tehát én még ilyen élményben az életemben nem vettem részt. Uh-huh. Soha. Uh-huh. Tehát azt nem lehet leírni. Tehát az mai napig, ha rágondolok, föláll az szőr a hátamon. Szóval olyan hangzás volt, és olyan műveket adtak elő, hogy le voltam döbbenve. Tehát ezeket a nagy nyitányokat Költő és Paraszt, Szuppétól például, vagy a Tell Vilmos nyitányt, úgy szintén. Szóval meg akkor halt a Hubaitól a Helyre Katit, a Hullámzó Balatont, ezeket módszeresen mindig minden alkalommal átvette a Gyula bácsi a zenekarra, azért, hogy ez mindig, ha ahogy ő mondta, ha az álmotokból is felkeltenek, akkor is tudni kell szarazátét minden egyes alkalommal. És ezek akkora élmények voltak, a 14. rapszódiát, hát úgy szólalt meg, hogy én szavakkal nem tudom leírni.
0: És ezek mind a Gyula bácsi átiratai voltak?
1: Igen, egytől egyik. Uh-huh. Egytől egyik.
0: Tehát ő hangszerelte meg a Rajkó zenekar számára ezeket a darabokat, hiszen ezek eredetileg zenekari művek, de nem olyan felállásban. Tehát egyikben sincsen cimbalom például.
1: Nincs uh-huh. persze. És hát nem csak az, tehát ő a tánckar számára is nagyon sok táncszámot ő hangszerelt, ő csinált meg. És azok mai napig olyan szépen szólnak. Tehát uh-huh. ezek megállnák egy koncertterembe is a helyét. Simán. Uh-huh. Ahhoz képest, hogy a táncosok számára készült. És nem egy van köztük, ami elég nehéz eljátszani. Tehát nem könnyű. Nem könnyű. Tehát az valami leírhatatlan élmény volt. Ő szeretett bennünket nagyon. Minket, kicsiket. A kis zenekart. Már akkor mi középhaladóak voltunk, és velünk először ő kezdett el foglalkozni, aztán úgy átkerültünk a Tibi bácsihoz, Mészáros Tibi bácsihoz, és akkor egy idő után azt mondta a Gyula bácsi a Tibi bácsinak, hogy most Tibikém, te átmész a nagyokhoz, a nagy zenekarba, őket fogod tanítani, majd én meg fogom mondani neked, hogy mit tanultok, de nevérnyitányt tanultok, persze. És a gyerekekkel én fogok foglalkozni. Hát, kicsit fura volt ez a helyzet, mert a Tibi bácsi se értette, hogy miről van szó. Aztán később megtudtuk, hogy miről van szó igazándiból. Hát, akkor már 2,5-3 éve már csak minket tanított az öreg. És a nagyok megkeresték a Gyula bácsit, és mondták neki, hogy Gyula bácsi már nem szeret maga bennünket, vagy valami baja van velünk, vagy nem akar már bennünket tanítani. És akkor mondta, hogy ide figyeljetek, nektek már megmutattam mindent. Ti már tudtok mindent, ti már sinem vagytok. Ti már egyenesbe vagytok. Nektek már túl sok mindent nem kell. De őket még el kell indítanom. Azaz minket. és nagyon sokat kaptunk tőle. Sokat. Persze, a fenyítés az majdnem mindennapos volt. Nem a fizikális, a verbális. A kulcsal is fenyegetett, igen, de...
0: Ugyebár az a körte alakú.
1: Igen, az a körte alakú kulcs, ez a bizonyos farca körte alakú kulcs, amivel néha kaptunk egy-egy kokit.
0: Tehát még ez, mindig az a kulcs tartóval gyűlik egyébként a zenekari.
1: Van még belőle egy példány, de az már igazándiból nem jellemző már ott bent az együttesben, vagy ilyen körte alakú kulcs tartók lennének. De ő nem riadt vissza a verbális bántalmazástól sem. Szóval azért elég kemény lelki terrorba tudta tartani az embert. Hogy mert muszáj volt ránk hatnia lelkileg is, meg mindenhogy, ha nem volt, tehát ő nem akart fizikálisan bántalmazni bennünket, hanem inkább el akart bennünket indítani a helyes irányba.
0: Hát ez volt az ő nevelési pedagógiája, igen, módszere. De az az igazság, hogy ez a múlt században, mondjuk így, azért ez nem volt annyira ritka. Nem. Tehát lehet, hogy ez ebben a században már nem jellemző, mert nem. Különben a gyerekek feljelentik a pedagógusokat. Ez csak mostanában divat.
1: Hát persze, hát az ő ide, tehát amikor ő önálló is volt egy-két alkalom, hogy a szülők bejöttek, és akkor tehát nem tetszett nekik, ahogy az ő nevelési módszerei, és de az nagyon ritka volt. Uh-huh. Tehát nagyon ritka.
0: Viszont hatékony volt.
1: Hatékony.
0: Nagyon-nagyon hatékony volt.
1: Hatékony volt, igen. Igen.
0: És hát tulajdonképpen ez a lényeg.
1: Ez a lényege a történetnek, hogy ő elég keményen rá tudott hatni az emberre, és hát amikor ő elment, akkor én próbáltam ugye visszakerülni, de hát én már ugye a vendéglátóban, hogy megcsináltam a dolgaimat, én így egy kicsit önálló lettem.
0: És akkor ez 96 körül.
1: Ez 96. Uh-huh. És már akkor formálódott az a dolog, hogy hallottam, hogy majd a Veréb Zoltán nyugdíjba fog menni. Uh-huh. És a Gerendási István, az igazgatónk, a mostani igazgatónk, akkor ő még iskolai igazgató volt, ha jól tudom, de már mondta, hogy hát ő volt addig is egy professzionális rajkózenekar. Tehát ez a végzett diákokból, növendékekből alakult belül egy zenekar, aki profiknak hívták őket, de lemorzsolódtak egy idő után. És maradtak olyan 12-en talán. Tehát és mondta mondták a fiúk, hogy hát nem tudnak nagy fellépéseket vállalni, mert kevesen vannak. És ahogy a Veréb Zoltán elment, Gerendási átvette az egészet, és azt mondta, hogy na akkor én most akkor újraépítem a professzionális rajkózenekart, és tessék javaslatokat tenni, hogy ki legyen benne. És szegény Zsiga barátom őt kérte föl erre azért, hogy keresd meg a potenciális kollégákat, hogy akikben van potenciál, hogy őket kutass föl, beszéljél velük, és hogy mit szólnak ehhez a dologhoz. És engem keresett meg elsőnek.
0: Mai vendégem Fehér Gyula, a Rajkó Zenekar Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett főprímása volt, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a szakmai kiteljesedéséről és a Rajkó Zenekarról. A történetünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap.
1: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: A kormány elrendeli a Budapest-Belgrád vasútvonal eddigi beruházási döntéseinek teljes körű átvilágítását, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a kormány szóvivői tájékoztatón. Vizsgálni fogják, hogy milyen módon és kihatározta meg azt a szokatlan eljárást, hogy amerikai dollárban fizessenek egy magyar kivitelező cégnek, ismertette a tárcavezető. Az átvilágítás kiterjed a beruházás közbeszerzésére.